0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Előfordult már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro Ha neked van, a Gaga veled van!

0: ez történt. Rádió Gaga hírek.
1: Siegfried Murashan kijelölt miniszterelnök levelet küldött a miniszterjelölteknek, amelyben rögzítette a feladatokat és az elvárásait. A nyugati világban egyre növekszik a félelem a mesterséges intelligencia gyors terjedésétől, tájékoztat a Politico. Enyhe időjárás várható a napokban, köszöntöm Önöket, a részletek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Egy eddig ismeretlen személy holttestét találták meg Marosvásárhelyen egy elhagyatott hőközpontban, tájékoztatott a Maros megyei rendőrfőkapitányság. Az eddig információk szerint egy biztosítékszekrény közvetlen közelében tartózkodott, emiatt fennáll a gyanúja, hogy áramütés érhette. A halál pontos kiváltó okát ugyanakkor majd a szakértői boncolás után közlik. A rendőrség jelenleg is dolgozik az áldozat azonosításán, valamint a tragédia részleteinek feltárásán. Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés miatt indult eljárás. Siegfried Murashan kijelölt miniszterelnök levelet küldött a miniszterjelölteknek, amelyben rögzítette a feladatukat és az elvárásait. A szakbizottsági meghallgatásokra ugyanakkor ma és holnap kerül sor, míg a Murashan kormány beiktatásáról szerdán dönt a parlament. A kijelölt kormányfő átlátható, fedhetetlen kormányzást ígére mellett pedig kiemelte, hogy nehéz gazdasági és biztonsági helyzetben veszik át az ország irányítását, ezért a törvények egyenlő alkalmazását, a bürokrácia csökkentését, valamint a közpénzek szigorú takarékos kezelését várja el a leendő miniszterektől. Nem utolsó sorban aláhúzta, hogy az adó az emberek munkájának gyümölcse, éppen ezért nem szabad felelőtlenül kezelni. A Tulcsa megyei hatóságok tegnap este rohalert riasztást adtak ki a megye északi részére egy légtérbe behatoló eszköz miatt. A lakosságot figyelmeztették, hogy az ukrán határ közelében légi célpontokat azonosítottak, és arra kérték őket, hogy vonuljanak mi hamarabb biztonságos helyre. Mint később közölték, a Védelmi Minisztérium radarrendszere Kilyávekétől északra Ukrajna területén észlelt egy légi célpontot a helyzet nyomon követésére a 86-os Borcsa légibázisról. Két F-16-os vadászgépet küldtek fel. A légi célpont ugyanakkor behatolt Románia légterébe, a határ mentén haladt tovább, majd körülbelül 10 perc elteltével Szomova település közelében eltűnt a radarokról. A nyugati világban egyre növekszik a félelem a mesterséges intelligencia gyors terjedésétől, a Politico friss közvéleménykutatása szerint. A felnőttek többsége az Egyesült Államokban, Kanadában és Európában is a fejlesztések azonnali leállítását vagy lassítását támogatná a kockázatok csökkentése érdekében. A 6 vizsgált országban a megkérdezettek több mint fele úgy véli, hogy legalább mérsékelt kockázata van annak, hogy a technológia az emberiség pusztulását okozhatja. A többség emellett inkább a munkahelyek megszűnésétől tart és az óvatosságot részesíti előnyben, még akkor is, ha emiatt saját országa lemaradna a globális technológiai versenyben. Ugyanakkor országonként a felnőttek mindössze 30-40%-a foglalt állást a fejlesztések folytatása mellett a jelentős előnyök elérése érdekében. Enyhe időjárás várható a következő napokban az országban, a legmelegebb a nyugati és délnyugati ország részben lesz, ahol a csúcsértékek a 24-25 fokot is elérhetik. A nappali kellemes hőmérsékleti értékek mellett viszont szélre is kell számítani. A délkeleti régiókban sárga jelzésű riasztás van érvényben az 50-70 km/órás széllökések miatt, míg másutt mérsékeltebb szél várható. Az éjszakák is fokozatosan enyhülnek, bár Erdély keleti részén továbbra is hűvös időre kell számítani a hajnali órákban. A híreket hallották, köszönöm, hogy velem tartottak.
0: Most pedig.

0: Jó reggelt, feldobja az a hétfőt, ha az ember mindent úgy talál a munkahelyen, ahogy hagytam, mert tegnap este én mentem el utolsónak. Szóval itt vagyunk, és indul szeptember utolsó hétfője, hármas szabály felállás, kettesben Berecki Szili és Nagy Endre, a következő 4 órát együtt tölthetjük.
1: Így van, jó reggelt kívánok én is, nagyon örülök, hogy Endre már ennyire nagy lendületben van, mégiscsak egy hétfőről van szó, én is majd felveszem mindjárt a gépsziat, de addig is jöjjön Angelina Jordan és a Love Don't Let Me Go, jó reggelt kívánunk mindenkinek, ébredjetek velünk, ne felejtsétek el, soha büdös életben nem lesz többet szeptemberi utolsó hétfő, hanem ma.
2: Ez a hármas szabály
3: a maga nemében.

0: Katy Perry és a Watch It Burn. 10 perccel 7 óra után jó reggelt mindenkinek. Szeptember 28-a van, a szeptember utolsó hétfője, ahogyan azt már egyszer elmondtuk, úgyhogy érdemes ezt kihasználni és becsületesen rá készülni az októberre, mert hogy most már innen kezdve de hadd, most már igazi őszon, de kaptunk egy egész jó hétvégét.
1: 30 napos szeptember, ugye, szegényki. Nézi a bütykeit. Ha nem tudnátok, akkor azt csinálja ilyenkor az óvodás, hogy megszámolja a bütykeit a kujakján. A kujakján a
0: bütykeit. Igen. Ez nagyon szépen megfogalmazta. Miért te tudod fejből az összes hónapnak, hogy hány napos?
1: Hát én kérdeztelek meg, hogy hány napos.
0: Hát jó, de te tudod fejből?
1: Nem.
0: Akkor egy fog, hogy megkeresem. Annál tudom, egyet tanultam meg, hogy a július-augusztus az ugye mind a 231-es, mert pont akkor van a kézváltás a bütyköknél. És az a július-augusztus, és akkor azért az, hogy mind a 231 napos, éppen ezért a szeptember egyértelműen 30 napos lenne, meg a július is, a június is 30 napos, úgyhogy innen lehet egy gyorsabbat számolni. Tudod, hogy a jobb kezeden az első bütyök már augusztus, a július az pedig a bal kezeden az utolsó bütyök, és akkor visszafelé is tudsz számolni. Tehát igazából nem kell elszámolni soha 6-ig, hogy megfelezd, hanem igazából bőven elég a 3-ig számolsz, csak 2-5 honnan.
1: Tehát egyik kezed elég ehhez.
0: Igen.
1: Fontos, hogy egy férfinak egyik keze mindig szabad legyen, ez abszolút fontos, mert váltani kell, ugye kéziváltós autónk van, és ez nagyon-nagyon fontos dolog. Én 2 hónapot tudok, decembert, hogy 31 napos, azért mert, hogy akkor szilveszter juhú, tehát az nagyjából úgy beég az embereknek. Azért nem 30-án ritkán szoktunk bezörgetni, hogy jöttem a pezsgővel, bocsánat, elévesztettem. Tehát azt rendszerint tudjuk.
0: Ez igen.
1: Érdekes, mert hogy szabadsághoz, meg szórakozáshoz kötődik, mégis meg tudtuk jegyezni. A másik a január, mert jól mondom, a január is 31 napos. Igen, már bizonytalanodtam.
0: Én egyben biztos vagyok a január. Várjál, január az 31 napos. Igen, mert miért 31 napos?
1: Mert abban a szülinapom, és azt tudom.
0: Hát de nem 31-én.
1: Hát nem, de azt tudom.
0: Ja, tehát ha mindenki megjegyzi, hogy a szülinapjában lévő hónapban, nem, abban a hónapban, ahol van a szülinapja, ez így helyesebb, ott hány nap van, akkor már igazából globálisan ezt könnyen meg tudjuk fejteni ezt az egészet. Sőt, nem is globálisan, hát itt már Székelyföld szerte. Sőt, szűk környezetben, 12 ember kell ehhez.
1: Így van, ennyi kell. Egy kisebb család vagy baráti társaság, ha összefog és mindenki koncentrál, akkor ezt a nagyon nehéz feladatot meg tudják oldani, hogy melyik hónap hány napos. Azt akartam mondani, hogy akkor csütörtök már elseje, ugye? Igazából innen indultam.
0: Micsoda? Azt mondja, várjál, ez más bütyökkel ehhez, tehát ma, ha 28, csütörtök elsője, pontosan,
1: yes,
0: így van, csütörtök elsője, úgyhogy kezdődik az egyetem is most már mindenhol, talán most már vásárhelyen az orvos is kezdett a hét. Ten forma, talán.
1: Ma van a tanítvító a kötelesben, a művészetiben.
0: Ó, na, hát akkor sok-sok sikert kívánunk a köteleses, a kötelezős vagy a egyetemistáknak. Nagy-nagy sikert kívánunk akkor az orvosisoknak, sikert kívánunk.
1: De Kolozsváron akkor... A szapiencia is indul.
0: A szapi már vagy 3 hete tart.
1: A buli.
0: Szapiencia az... Ne, tévedsz, masszívan tévedsz, mert ez azt jelenti, már 2 teljes hét lejárt az oktatásban a szapin. Úgyhogy már ott már bele van a gebedve, ott már várják az első szesszió. Hát ott már mindegy. Úgyhogy most van, akkor mi van? A gólya hetek vannak, hát, a gólya táborok, meg az ilyenek kezdődnek. Jó, de az van amúgy is, egész évben van.
1: Egyértelmű, most már mindenki várja az első ösztöndíját, mert az első hét alatt elbulizzák, elgólyázzák az összes pénzük.

0: meg én, Zsuzsa Magdi és Lotfi Begi, ez volt a nyári zápor. Hát, hogy mondjam, hűvös reggeleken azért jól esne még talán egy ilyen is, az ember alá tudná írni ügyesen ezt is, de közben, közben érkeztek SMS-ek, jó reggelt kívánunk mi is mindenkinek, Anikónak is, Simonnak is, aki itt van velünk, és elküldte a reggeli szokásos beköszönő üzenetét, szavaztok.
1: Jött egy megfejtésünk, hogy hogyan ne legyünk hónapbuták. Sőt, több is nyílt
0: nézni.
1: Ez rájöttem erre, ha valaki nem tudja, így felvernek hajnali 4-kor egy szenes lapát nyelével, megböknek a 7. és a 8. bordát között, és el kell mondjad, hogy melyik hónap hány napos, akkor tudjad ezután. Győző is megírta, nézd meg, jó reggelt, elemista koromban tanultam. Apius Eno. Ezek mind 30 naposak.
0: Apius Eno. Jaj, április, június, szeptember, november.
1: Ezek a 30
0: négy
1: naposak.
0: Hónap? Csak négy hónapunk van.
1: Te mondtad, hogy elég a bütyök köz.
0: Bütyök köz. Apius Eno, igen, mert igen, áprilisun is. De a jú az például egy július is, úgyhogy Apius Eno.
1: De az első jú.
0: Az első jú. Sorba juhok, meg ki az első jú. Na igen, jó, Apius Eno, de közben igen, tehát sokan írják azért, hogy ez egy jó megoldás volt, és itt közben írja azt írni, ezek Margit, hogy jaj, fiúk, látszik, hogy fiatalok vagytok, te is, Endre. Van egy mondóka, Apius Eno, ezek... végre kaptunk egy SMS-t, Endre. Ez az, végre. Ezek 30-as hónapok. Pont akkor töltötte a fejembe, édesapám tanító volt, pihenésre legyen csendes, amikor az előttem van éjszak, stb. Égtáj verset. Jaj, igen, előttem van éjszak, hátam mögött dél. Balra nap nyugszik, jobbra a nap kér. Én is azóta így állapítom meg, hogy merre van melyik. És lám, ma is továbbadom a lurkóknak, írja nekünk ölelés nektek, Margit. Köszönjük szépen. Hát ma is tanultunk valamit akkor. Na, kérem szerintem, ez Apius Eno. Ezt valahonnan így most már így, hogy elolvastam, hogy talán valahonnan hallottam még. De ez az előttem van éjszak, hátam mögött déli, zseniális. Igen, vannak még ilyen versikék?
1: Persze, én kis kertészek vagyok.
0: Amivel tanítottak? Jó, nem úgy, na.
1: Várj, ne fussunk előre, mert karácsonyjal foglalkozunk, míg rájönünk húsvéttal. Én azt mondom,

0: Ilyen életben eligazító mondókát?
1: Így van. Aminek igazából csak annyi a lényege, hogy könnyebb megjegyzed, hogy majd később tud használni.
0: Most így hirtelen gondolkodom. Lehet, hogy túl fiatal vagyok ehhez.
1: Nekem se jut eszembe most így, hogy most lenne egy... De hogyha hallgatok, hogyha vannak, hát ott nálatok az közöttetek, vannak bölcsek, akik ezeket jól tudják. Úgyhogy 0735488888 közben István írja, hogy az orvosi szeptember 14-én kezdett, úgyhogy már el vagyunk fáradva. Mi az, hogy szeptember 14-én? Hát az is előre jött? Most mindenki szeptember elején kezd? Hát akkor hajrá nektek, hát mindjárt akkor modulzárás, vagy mi? Drága István, sok sikert.
0: Igen, hát sok a tanulnivaló, sok a tudomány, az emberi testet megtanulni rendesen, még szeretelve is nehéz. Marika is ír nekünk, jó reggel, szép hétkezdést, már úgy értem, hogy modulokra szeretelve, nem a testet szeretelve, bocsánat. Marika írja, jó reggel, szép hétkezdést mindenkinek, szeretettel köszi, hogy itt vagy. Ébredők, írjatok még nekünk, várunk a továbbiakban is, sőt, várunk ilyen életbölcsesség mondokákat. Lehet, hogy az autóban a váltót is így meg kéne, hogy csak, hogy előre az egyes, hátra a kettes, merre a rükverc, a hatos, abból is kéne egy ilyen rímbe szeret verseny.
1: Jó, de abban nem minden ugyanúgy van, mert van, akinek a rükverc van a hatos helyett, vagy a hatos a rükverc helyett, ez most már nézőpont kérdése. Van, akinek ugye felhúzós, kicsi bütykös kapcsolópálcája van, az el kell húzza balra fel. Tehát csomó fajta kapcsolópálca van.
0: Igen, vagy lehetne egy ilyen mondok, ahogy gáféku.
1: Mi?
0: Gázfékuprunk.
1: Ja, haj, oké. Például, hasonló szép verseket várunk lenne szeretettel, mint a Gafiku 0730548888.
2: Székelyföld velünk ébred.
3: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

tényleg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a radiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: You Too és a Beautiful Day, pontosan 7:30 van, és legyen egy csodálatos nap ez nektek. Ezt kívánjuk legalábbis óriási nagy szeretettel, ugyanúgy, ahogyan azt minden reggel tesszük, és igyekszünk minden reggel lenni veletek. Na, ezt akartam mondani. Van egy vagány kis versike, amit kaptuk, azt írja Hunor nekünk közben, küldtek vagyunk Endre, én is délutános voltam, tegnap most kezdem a délelőtti műszakot, én is tudok egy versikét, állj ha piros, várj ha sárga, akkor menj ha zöld a lámfa.
1: Nagyon jó.
0: Nagyon cuki, ezt nem hallottam. Bravo. Ezt nem hallottam, ez cuki.
1: És milyen jó, hogy ez egy versike, de egyébként ez lehet, hogy még azokból az időkből származik, mikor a gyalogosoknak is háromszínű szemaforjuk volt, mert hogyha ezt egy versikét tanítasz gyerekeknek, ők még a háromszínű jelzőlámpán nem nagyon kell megálljanak volán mögött, vagy legalábbis nem kellene. Vagy lehet, hogy vannak olyan gyerekes sofőrök, akiknek így tanítják a sofőrcsulival?
0: Lehet, azt akartam mondani, hogy lehet, hogy voltak olyan emberek, akik csak így tudták megtanulni a sofőrsuliba. Uh-huh. Hogy volt, meg kell tanuljam, állj, ha piros, várj, ha sárga, akkor menj, ha zöld a lámpa.
1: Ez így jó.
0: Na, még egyszer mondjuk el, gyerekek, tudod, ott ülnek ilyen 20 pluszosok, akik szegény éppen sofőrvizsgát vannak. nagyon jó, igen, de amúgy cuki, tényleg cuki verske.
1: Igen, vagány is, rendben is van, és ezt is meg kell tanulni. Rendesen nézem közben itt, hogy itt még érkezik. Dezső ír nekünk, ez mi volt vajon?
0: Micsoda?
1: A Dezső ír.
0: Az egy rajz, azt megérted mindjárt, csak olvasd, hogy mit ír. Vagy mit szeretnél?
1: Hogy van szedve ott a pálcikákkal. Jaj, lerajzolta nekünk a kapcsolópálcát.
0: Hát ezt mondom, hogy olvasd el, mert megérted. Ezt magyarázom, hogy olvasd el, mert megérted. Ő lerajzolta szépen nekünk, csak ez azt írja, hogy nem, tehát hogy ez nem versike, hanem hogy erre hogy passzolna egy versike, írja nekünk. Tehát ez egy kérdés volt, hogy hol van az 1-es, 2-es, 3-as, de ez minek a... Na most el kell olvasom kincs az SMS, ha belefutottam. Pánikás Bogarátás, jó reggelt kívánok nektek, és a hallgatóknak vasárnap gumidefekt elhárítás kora reggel kávé mellett csak is a gagával lehet jól szerelni. Jó lenne egy váltóvers, csak a betyár románban valahogy máshogy van a váltás.
1: Nem a román
0: Nem, a román traktorban, igen. Hogy ez így, tényleg így kell váltani a román traktor. Én vezettem traktor, de én nem, hogy emlékszem erre. De lehet, csak éve én kapcsoltam rosszul.
1: Egyenesben indultál előre, úgy nézem.
0: Így van.
1: Igen, az egyes az mindenképpen hátul van, nem elől. A legtöbb ilyen régi masinában nem tudom, hogy ez most valami haszongépjármű, vagy tényleg UTB-s traktor, vagy pedig egy román kamion lesz, vagy valami egyéb erdőjáró. Szóval jó kérdés, Dezső, írd meg légy szíves az albán számodat, hogy tudjuk, hogy milyen járművet azonosítsunk be.
0: Így van, Marikának is jó reggelt kívánunk, írja nekünk szeretettel, közben kedves is itt van, boldog szép reggelt fiatalok, illetve Erika, jó reggelt fiúk, millió puszi a 11. kerületből, itt még van egy információ, amiről nem tudjuk, hogy lehet-e beszélni, de nem, inkább mi még megvárjuk azt az alkalmat, amíg erre lesz majd alkalom, vagy mi.
1: Így van, István írja. Szép jó reggelt, ne feledjétek, ma hétfő, ma a fű sem nő, igen, a fiatalság, a fesztivál fiatalság, ezt másképp mondja, úgy mondja, hogy se fű, se nő.
0: Yes. Nagyon jó, közben Vihar is itt van velünk, azt írja, szép jó reggelt, ma reggel Madridba hívlak kávézni, még korom sötét van, de meleg van, nagy ölelés, Vihar. Jó, neked itt nincs meleg, de legalább korom sötét sem már annyira, úgyhogy jó szórakozás és jó kávézás kívánunk neked is, Vihar.
1: Amúgy az elmúlt hétvégén, főleg, hogy itt ugye menet volt, mindenki figyelte, vagy hallotta, aki magát figyelte, hogy a Dumaduba kint volt a Kürtös Kalács Fesztiválon, olyan jó fesztivál időjárás volt, hogy le a kalappal, tehát tényleg ragyogó, kék, napsütés, 18-19 fokok, mint hogyha bekapcsolták volna az égiek a természetes atmoszférikus légkondicionálón a gombot, távirányítóval is ment volna rendesen a dolog. Szóval teljesen jó kis mini vénasszonyok nyara volt a hétvégére. Mindeközben ne felejtjétek, játszanunk kell, figyeljétek a telefonokat. Valaki fekete-fehér, igen, nemben, szerencsés lehet Bögréért és Endi Bocsokiért azonnal.
2: Mindenről dumál.

0: mert jó.
1: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grill sarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere!
2: Gyere!
1: Reklám.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
6: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
7: A Hiper Doktor Maxban hiperajánlatok várnak. Szeptember 30-áig 20% extra kedvezmény jár az aknésbőrre alkalmas termékekre, 20% extra kedvezmény a bébi ételekre és 20% extra kedvezmény a sportolóknak szánt termékekre. A kedvezmény kupon formájában érhető el, amely a következő vásárlások során használható fel a Hiper Doktor Maxban. További részletek a Hiper Doktor Maxban. Ember közelben, Doktor Max árakkal.
8: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
9: Kész a 10 órai!
10: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
9: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
10: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
11: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
12: Háztartási gépre van szükséged. Szőnyegszabászatot keresel.
13: A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain. Házhoz szállítással biztosít neked mindent.
14: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen. Gyorsan. Kényelmesen.
12: Gamma Electronics.
14: Pizza.
12: Ham.
14: Burger.
12: Ham.
14: Napi menü.
12: Ham.
14: Girosz.
12: Ham.
14: Éhes vagy?
12: Ham. Kattalj rá a kajára.
1: Társadalmi célú hirdetés. A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után ismét

0: Fekete.
1: Ki nem mond?
0: Fehér.
1: Ki nem mond?
0: Igen.
1: Ezt sem mond.
0: Nem.
1: Ezt sem mond ki.
0: De kimondhatsz minden mást egy percig, és nyerhetsz. Különleges játékhoz különleges ízek járnak. A Fekete-Fehér Igen-Nem játék édes pillanatairól támogatunk az Endívó házi csoki gondoskodik. Endívó. Több mint 25 éve az édes pillanatokért.
2: Szóval akkor Fekete-Fehér Igen-Nem játékunk következzen. Nézzük, hogy ma reggel ki lesz az ellenfelünk. Ha jól tudom, akkor bármelyikünk közül választhat, úgyhogy minden adott.
3: Szabad a tánc, és éppen a négy szó nem szabad, minden egyéb. Igen, mindeközben pedig Laura várakozik a vonalban, ha minden igaz. Haló, haló, szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt, Laura. Hát hogy vagy, mi a helyzet, mi a szitu így hétfő reggel nevében, ebben a korai órában?
4: Hát így hétfő reggel eléggé. Jól indult a napom, remélem így is marad.
3: Futás van már, munka van már, gondolom nem otthoni környezetben találunk.
4: Igen. Nem, már munka van, igen.
2: Na jó, van egy pici időt, hogy mondjuk játszodjunk egyet Fekete-Fehér Igen-Nemezzük.
4: Persze, igen.
2: Lenne egy nagyon fontos feladat, még mielőtt nekiszöknénk a játéknak. Kellene válasz kettőnk közül egy ellenfeled magadnak, Endre vagy Siri?
3: Szili.
2: Na gyere akkor, Laura, csapjunk össze. Én azt mondom, csapjunk össze. Toljunk egy vagány kis menetet ma reggel.
3: Figyelj, Laura, most jön egy visszaszámláló, és a visszaszámláló után a négy tiltott szót nem lehet használni egy percig. Mehet?
4: Mehet.
0: 3, 2, 1, start!
2: Laura, te tudod, hogy melyik hónapban van 30 nap, és melyikben 31?
4: Hó...
2: Hát így fejből egyből?
4: Például az október, a szeptember, hát szerintem mindegyik hónapban, vagyis az év mindegyik, nem, február kivételével.
2: Nem, jaj, Laura, volt egy nem.
3: De ráadásul úgy, Laura, sajnálom, de úgy, hogy igazából önmagaddal nem értettél egyet.
2: Akkora nem volt. Na, de most kíváncsi vagyok, hogy mit akartál mondani, hogy minden hónapban van 30 nap, vagy hogy volt ezzel mi volt? Ezzel kapcsolatban?
4: Hát igen. Ez van kivételével.
3: Hát legalább 30, igen, mindegyikben van egy kivételével, de ez jó volt, mert önmagaddal úgy összevesztél, hogy kicsúszott a nem, de nincsen semmi baj egyrészt. Ezen most csak egy gagásbögre múlott, de a másik nyereményed nem, mert azzal, hogy játszottál velünk, 100 lejre az Endiból csoki csomagja, az a tied, Laura, úgyhogy ehhez gratulálunk, és reméljük, hogy lesz, akivel megosztani, és ha nem, edd meg, mint te.
4: Jó, nagyon szépen köszönöm.
2: Mi is köszönjük szépen. És akkor legyen egy csodaszép napod, és még regisztrálj, próbálkozz még, hogy egyszer legközelebb úgy tudjál elvenni minket, jó?
4: Igen, az biztos.
3: És nagyon fontos, hogy ha már annyi mindenki mással kell veszekedni, legalább magunkkal ne veszünk össze, ha nem muszáj, mert nem jól jövünk ki belőle. Köszi, hogy itt voltál, Laura, szép napod legyen.
4: Én is köszönöm.
3: Szia.
2: Köszi, szép napod, szia.
0: Gratulálunk az Endivo nyertesének! Minden falat egy kis öröm, egy édes pillanat. Kóstold meg az új ízek varázsát!
5: Ébredj minden hétköznap reggel
1: a Rádió Gagával
5: és nagyszájú műsorvezetőinkkel. Mindenről dumálunk.
0: Ez a hármas szabály.

0: gratulálunk a Laurának. A lényeg az, hogy ez most teljességgel nem jött össze, de annyira őszintén elkezdett beszélni, és olyan jól beszéltetted, Cili, hogy egy kicsit úgy belefutott a saját csapdájába, de van ez így. Néha magunkkal a legnehezebb.
1: Általában magunkkal a legnehezebb. Endre úgy szerette volna mondani, hogy sajnáljuk, hogy Laurának nem jött össze, de örülünk, hogy a csomag az övé, és gratulálunk Szilinek, aki megnyerte ezt a játékot. Mindegy, jó, majd akkor nem baj, másképp. A lényeg az, hogy hírek jönnek 8-kor, utána folytatjuk, maradjatok.
2: Mi a Rádiógagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádiógaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
4: Reklám.
5: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőélek.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőélek.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőélek.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg, az erdélyi nők magazinja.
6: Őrzés és védelem, gyors beavatkozás, riasztások monitorizálása, éjjel-nappal.
7: BS Guarding.
6: Értékek szállítása, testőrszolgálat, szaktanácsadás.
7: BS Guarding.
6: Marosvásárhelyen a Szabadság utca 31 szám alatt. Telefon 0265 218 103.
7: BS Guarding.
8: Tisztasága a Flash Clean dolga. Tisztaság, frissesség, kereskedelmi egységekben, irodahelyiségekben, lakásokban, építkezés, illetve felújítás után. Profi, gyorsan. Flash Clean. 0365 809 843 és 0745 802 996.
9: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
10: Eleged van a rohanásból, hagyd ott a város zaját, és irány Vármező. Friss levegő, horgászat, pihenés, ma is persze a friss vármezői pisztrán.

0: vármezői halászcsárda, ahol jó megpihenni.
1: Egy édes újdonság érkezett. A Magic Cukrászda új üzlete már Jedden is várja vásárlóit. A főút 31 szám alatt Marosvásárhely kijáratának közelében. Sütemények, torták, sós finomságok és friss péksütemények egy helyen. Magic Cukrászda, a házias ízek varázsa.
2: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
3: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
2: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
4: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
5: Csupán összeesküvés elméletnek nevezte és határozottan visszautasította Soning Grindiano, a PESZED elnöke azokat a vádakat, amelyek szerint román politikusok amerikai segítséggel mozdították volna el a tisztségéből Ilie Bolozsán volt miniszterelnököt. A jövőben ingyenesen parkolhatnának a fogyatékossággal élő személyek a nyilvános parkolóhelyeken is, amennyiben a számukra kijelölt helyek már foglaltak, derül ki egy új törvénytervezetből. A következő órákban végig tiszta marad az égbolt. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. Több jelentős beruházást is átadtak. Ákosfalván adta hírül Csép Éva Andrea, RMDSZ-es parlamenti képviselő. Ezek közül kiemelkedik az az új nappali foglalkoztató központ, amely 42 hátrányos helyzetű gyermek számára biztosít felzárkóztatási lehetőséget, szakmai segítséget és tanulási támogatást. Az intézményben pszichológus és szociálpedagógus is foglalkozik majd a fiatalokkal. A fejlesztő központ mellett a község infrastruktúrája is bővült egyébként, átadtak egy új sportpályát, valamint új tűzoltóautó is érkezett a településre. Csupán összeesküvés elméletnek nevezte és határozottan visszautasította Soning Grindiano, a PESZED elnöke azokat a vádakat, amelyek szerint román politikusok amerikai segítséggel mozdították volna el tisztségéből Ilie Bolozsán volt miniszterelnököt. A politikus a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy Ilie Bolozsán bukását nem a háttérhatalmak, hanem a lakosság elégedetlensége és az elégtelen kormányzás okozta. Soning Grindiano egyúttal tisztázta pártja álláspontját a közelgő parlamenti voksolás kapcsán is. Leszögezte, hogy a PESZED de nem fogja megszavazni Siegfried Murasán kijelölt miniszterelnök kormányát. Csaknem 14%-kal csökkent a vidéki agropanziók vendégforgalma Romániában az idei év első felében, derül ki a hivatalos statisztikai adatokból. Ez a visszaesés több mint háromszorosa egyébként az országos turisztikai átlagnak, ami a Kronika szerint rámutat, hogy a klasszikus falusi idill önmagában ma már nem elegendő a turisták bevonzásához. Az erdélyi vendéglátók tapasztalatai szerint a látogatók a szállás és a házias ételek mellett ma már konkrét szervezett élményprogramokat keresnek. Egyébként a külföldi vendégek száma minimálisan nőtt, az agropanziók viszont továbbra is a belföldi piacról élnek. Idén több mint 93%-ban romániai turisták szálltak meg ezeken a helyeken. A jövőben ingyenesen parkolhatnának a fogyatékossággal élő személyek a nyilvános parkolóhelyeken is, amennyiben a számukra kijelölt helyek már foglaltak, derül ki egy szenátus elé terjesztett törvénytervezetből. A kedvezmény természetesen nem vonatkozna azokra az övezetekre, ahol a megállás vagy várakozás amúgy is tilos. A javaslat kezdeményezői kiemelték, hogy a jogszabály módosítással nem új privilégiumokat akarnak teremteni, hanem a meglévő jogokat szeretnék gyakorlatban is valóban használhatóvá tenni, mivel ezek a helyek sokszor kevésnek bizonyulnak, vagy illetéktelenül foglalják más autósok.
6: Egyetlen gól döntött Gyergyó Remetén, ahol a címvédő gyergyói hoki klub Brenz Orbán találatával 1-0-ra legyőzte az Újpestet. A Csíkszered a sorozatban harmadik győzelmét szerezte meg, miután hazai pályán 3-1-re felülmúlta a dunaújvárosi acélbikákat. Háromszéki ágyusok 3-1-es vereséget szenvedtek a DVTK Jegesmedvéktől, míg a Brassó idegenben 5-2-re nyert a Deac ellen. A vasárnapi forduló kiélezett párharcokat hozott, a 4 mérkőzésből 3 is legfeljebb 2 gólos különbséggel zárult. Görögország története során először győzte le Németországot, Dimitrios Korbelis góljával 1-0-ra nyert Augsburgban a Nemzetek Ligája második fordulójában. Jürgen Klopp így 2 mérkőzés után 1 ponttal áll a német válogatott élé, míg a görögök 2 győzelemmel kezdték a sorozatot. A tegnapi játéknapon Hollandia 2-1-re nyert Szerbiában, Portugália ugyanilyen arányban győzött Norvégiában, Dánia pedig 2-0-ra verte Walest. Ausztria 3-1-re múlta felül Koszovót, Írország 3-0-ra nyert Izrael ellen, míg a Gibraltár Andorra 0-0 és a Litvánia-Azerbajdzsán találkozó 1-1 lett.
5: Marosvásárhelyen és környékén a következő órákban körülbelül 7 és 18 fok közötti értékekre számíthatunk, végig tiszta lesz az ég, csapadékra sem kell készülni. Délután legtöbb 21-22 fokot mérhetünk, majd este 8 órakor pedig 17 fok lesz. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!

0: Jó reggelt, 8 óra elmúlt, most már néhány perccel, úgyhogy ki az ágyból, és törjétek ki a csipát a szemetekből, mert menni kell, dolgozni kell, menni kell, iskolába kell, és egyetemre is, ki ahova szeretne, éppen vagy éppen kell. A Dósa húsüzem felajánlásával termékcsomagot sorsolunk ki ebben az órában, folytatódik az igaz vagy hamis játékunk, még egy icipicit Nagy Endre és Berecki Szilvi mikrofonnál.
1: Még egy icipicit, még néhány órán keresztül, képzeljétek Berecki Szilvi, akit hallottatok már, most így pörögs, még kávét nem ivott, csak félig, én Nagy Endre lennék, és hát lassan egymás tempóját felvesszük, ha minden jó megy, Kaigo és Eva Max óra elején, ők dalolnak itt a Whatever.
2: Ez a hármas szabály.
3: A maga nemében

0: Martin Garrix és Ed Sheeran, ez volt a Repeat It, ismételjetek velünk, lehetőleg helyesen. 8 óra 11 folytatódik a hétfő itt a hármas szabályban a Rádió Gagán. Jó reggel, sziasztok, írja nekünk. Gyuri, neked is üdvözlet. Azért pontosítottunk, hogy egy Universal 650-esről van szó, a Dezső jó kis román traktoráról. Ez nagyon fontos volt, nagy véletlenül átkereszteljük. Például utolsz traktornak, mert az már nem UTV, meg korábbi, mert akkor még Sztálinváros volt. Brassó, jó. Vissza a Rokmalac, írja, hétfő már megint. És olyan smiley-kat rakott, hogy nekem is majdnem megjött az életkedvem tőle.
1: A smiley-tól egyáltalán úgy hétfőre? Jó, hát igen, akkor köszönjük szépen Rokmalasznak is, bocsánat, csak közben olvasom, vagy másodottam még két SMS-t ide. Azt írja nekünk egyik hallgatónk, hogy szép öreget kívánunk nektek, én is tudok egy versiket adni, hogy idős bácsikától tanultam. Minden zár, balra nyit és jobbra zár.
0: Aha.
1: Ez nem de, úgy van, hogy minden csavar?
0: De igen, ezt is megkaptuk, nézd meg, ott van, nézem, hogy ki írta azt az üzenetet. Lóri írta meg nekünk, hogy minden csavar, minden zár, balra nyit és jobbra zár, úgyhogy ő a helyes, ártatlan kisfiús verziót írta.
1: Nekem a másik is tetszett. Valamiért az is vagány volt. Közben még Attilának is jó reggelt kívánunk, illetve, bocsi, egy kicsit így keresgéljük a helyünket, egy pici káosz lett az SMS falunkon, mert drága Atta barátunk nincs itt, és ilyenkor nagyon hiányzik, mert azt tudjuk, hogy mit kell kezdünk ezzel az egész. Na, Zsolt azt írja nekünk. Minket az iskolában anno 45 éve úgy tanítottak, hogy melyik nap 30 napos és melyik 31, hogy visszatérjünk egy picit az első gondolathoz, hogy volt egy mondókánk, ez az Apius and No, igen, ezt megbeszéltük, április, június, szeptember, november. Volt, aki úgy tanulta meg, hogy ökölbe szorította a kezét, a kézfején számolva a bogókat és a bok közötti süllyedéseket. A bogók 31 naposak, a süllyedések február kivételé a 30 naposak. Ez is egy metódus volt megtanulni könnyen. Nekem a mondóka ment, most, hogy 50 évesen is cseng a fülemben, ahogy a tanítónén tanította. Ezt, amíg létezem, észben tartom. Szép napot kívánok nektek, Zsolt. Köszönjük szépen, drága Zsolt. Igen, összegezte, szépen leírta rendszeresen, hogy ez mit is jelent.
0: Pontosan igen, ez egy ilyen örökre megmaradó jó kis bölcsesség. Persze akkoriban 45 éve azt írta nekünk Zsolt, akkor járt ő iskolába. Akkoriban nem úgy volt, hogy mikor nem figyelt oda a tanítónéni, elővetted az érintőképernyőt és megnézted a Google kalendárt, és akkor az megmondta, hogy melyik hány napos, hanem tényleg nem ártott az alap dolgokat tudni. Ma már egyébként azt figyeltem meg, hogy már az is kihívás, főleg elemista korban, egyszerűen nem tanulják meg a mánusos órát leolvasni az analóg órát. Tehát annyira a digitális órakijelzőköz vannak már szokva, hogy így ránéznek egy ilyen rendes régi fajta karórára, vagy a falon egy ilyen mánusos órára, és kell egy kicsi processzálási idő, ameddig a helyre kattannak az információk.
1: Ezért ki a hibás? Ezért a diákok a hibásak? Vagy ki a hibás ezért?
0: De egyáltalán hibás kell legyen bárki, nem csak egy fejlődésről van szó.
1: Hát én nem. Tehát azért szerintem mánusos órát az egy picit így az általános műveltséghez tartozik, nem? Vagy nem is tudom, hogy az általános műveltséghez tartozik. Szerintem ez az alap koncepció kéne legyen, hogy egy mánusos órát le tudsz olvasni. Azért egyezünk meg, nem egy atomfizika.
0: Igen.
1: Hát hogy tudod, olyan nagy mánus mutat a percet, 60 percet, és a kis mánus mutatja az órát. Tehát azért nem kell fejjel a falnak futni ahhoz, hogy ezt meg tudja tanulni az ember.
0: Ahhoz képest nekünk a cserkészeten azt tanították meg, hogy az égtájakat hogyan kell betájolni, úgyhogy mánusos órával, s a nappal meg lehet oldani, plusz a kis mondókával.
1: Na.
0: Úgyhogy az már egy egészen másik szint.
1: Így van, nem baj, majd egyszer segítséget fognak kérni tőled azok a fiatalok, akik elvesződnek a sivatagba. Mondjuk nem tudom, hogy ők is te hogy fogsz oda kerülni, de ez egyszer nagyon jó sztori lesz, majd hidd
0: el. Az egyszer az kell, hogy én is el legyek veszve, és akkor már baj van.
1: Na, ezért mondom, így van. Atta megérkezett, azt írja, hallgatlak, azért szenvedtek, de nagyon tetszik, holnap reggel leszek. Hogy szeretünk téged, drága úriember, hogy...

van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiogaga.hu.

0: Mázonit.
1: Hát mehet country énekestek, de ezt rólad meg úgy, hogy befogod az orrodat is közben, sokkal mert...
0: Mázonit.
1: Jó lesz ez az. Még egy bentyút a kezedben, úgyis playback van, nem fontos, hogy nem tudsz rajta játszani.
0: Ja, nagyon. 8 perc, a fél 9, jó reggel. Gyuri ír nekünk, napkelte Gráznál. Üdv, Gyuri. Köszönjük szépen, hogy Gráznál. Hát mondjuk igen, most Kátik egy kicsit nyugodtabbra van. Azt írja nekünk Kati, hogy sziasztok, egy kis lesifotó Sepsiről, szép napot, kaptunk néhány fotót a tegnap a Dumadubáról. Reméljük, hogy jól éreztétek magatokat, illetve mindenki, aki arra fele jár, biztos, hogy a kollégák nagyon jó fejek voltak. Nagyon bízom benne. Azt írja nekünk közben Levi, hogy egy keresztrejtvény megfejtőknek is volt egy kis mondat, és akkor ezzel lezárjuk majd a témát. A kétjegyű római számok megjegyzésére, ugye az L az 50, C a 100, D az 500 és az M az 1000, ez volt a lacidom.
1: Ez nagyon jó. Hogy miért nem hamarabb mondták ezt?
0: De azzal, hogy megtanulod azt, hogy lacidom, azzal nem tudod megtanulni azt, hogy L az 50, a C a 100, a D az 500, az M az 1000.
1: De a sorrendet tanultad meg ezzel, hogy növekszik növekvő sorrendben, és akkor így már valamennyire eligazottál. Ja. Tehát ez így valamennyire érthető.
0: Jó. Hát akkor igazából használhatod. Mikor lehet használni ilyen római számos meneteket? Keresztre rejtvényeztél mostanában?
1: Mostanában nem, de valamikor igen. De egyébként a római számokat tanítják még. Azt hiszem, hogy elemi osztályokban, talán valahol ott negyedik osztályban előkerülnek a római számok.
0: Te figyelj, még mindig van latin óra szerintem suliban, úgyhogy miért ne tanítanák a római számokat is ugyanúgy, kb. Ugyanannyira elavult a kettő.
1: A latin tanárnak jelentem, hogy az osztály létszáma XCLM, ebből hiányzik vonalka.
0: XCLM, jó sokan vannak abban az osztályban, Tendre. Jó sokan vannak. Igen, de amúgy sem volt helyes, amit mondtál, csak szeretnék szólni. Én amúgy nagyon szerettem a római számokat, képzeld el, csak azért kicsit kötekedjek, én amúgy nagyon bírtam, meg egy csomó mindent számoltam, és amúgy viszont megcáfolnám magam, nem elavult a római szám, mert azért jó megtanulni, például történelemből vagy ebből abból, mert ő rengeteg vagány kis emlékműre római száma vannak felírva az évszámok, meg egy csomó minden szám. És szerintem ez nagyon gizda, hogyha valaki tud római számmal számolni.
1: És akkor nem úgy történelem. Nem azt mondja, hogy hatodik Lenin, ugye, mert Vladimir Iljics, rövidítve, és nem azt mondja, hogy negyedik Sztálin, mert Josif Iszárjonovics. Akkor nem téveszed össze azt, ahol a betűk vagy a monogramok vannak, és azt, ahol a számok. Szóval fontos.
0: Pontosan. Úgyhogy egy hasonló komoly témával szeretnék egy icipicit tovább menni, hogyha nem haragusztok. Ugyanis képzeljétek el, tegnap olvastam a történetet, nagyon jó, nagyon szerettem. Vodkát ivott egy italboltban, majd álomra szenderült a dobozokon egy majom.
1: Egy majom. Egy rendes? Majom. Monkey majom?
0: Igen. Majom, igen. Indiában történt mindez a dolog, úgyhogy egészen elképzelhető, hogy amúgy ez ott meg tud errefele történni. Igen, valahogy így akartam én is elkezdeni amúgy a témát, de nagyon szeretem a címet is, hogy egyből muszáj volt belefussak, hogy hát azzal nincs semmi furcsa, hogy valaki bemegy egy üzletbe, vodkát iszik, és ott elalszik. Vagy hogy mondjam, tehát azért szerintem egy Galac megyei kis településen ez meg tud történni. De hogy egy majom csinálja, képzeld el, tehát hogy ott állsz az üzletben, és egyszer csak érkezik az elvtárs, és azt mondja, hogy egyenesen az italpolthoz, vagy az ital mihez polchoz megyek, és akkor ott keresek valamit. Állítólag, bocsáss meg csak, hogy gyorsan, állítólag próbálták kihesegetni, hogy menjen ki, még mielőtt neki fogod piálni a majomka, és most, hogy nem, azt elkapott egy vodkás üveget, meghúzta, elaludt.
1: De azt mondják, hogy a majom például, és ezért is mondják, hogy valaki majmol valakit, mert jó az utánzásban. Azon kezdtem gondolkozni, hogy vajon ez a szerencsétlen kis állat, ez vajon kitől tanulta ezt, amit ott elművelt? Mert elképzelhető, hogy az evolúciós ágon ugye az unoka öcséi, akik mi lennénk, főemlősök, már mutattunk példát ilyen szempontból. Tehát valahonnan ő is szedte az ötletet, és elképzelhető, hogy nálánál állítólag fejlettebb egyedektől szedte össze ezt az egész stikát. Megnézzük meg ezt a coki sztorit, közben zenét hallgatunk. Shepherd jön, itt a Coming Home.
2: Mindenről dumál.

0: Shepherd és a Coming Home fél 9 másodperceken belül a hétfő reggelben. Ott tartunk, hogy egy indiai majomra hitta magát. Nem kellett különösebben nagyon dolgoznom rajta, mert természetileg is adva volt hozzá a kromoszóma száma. De én azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy nem erre gondolt József Attila, amikor megírta Indiában, hol éjjel a vadak című kezdetű versét. Pont. Másrészt pedig még szerencse, hogy itt csomagolt pia volt. Tehát, hogy itt azért nem lehetett csak úgy, gondolj bele, hogyha nálunk...
1: Milyen van még?
0: Hát nem, de gondolj bele, hogyha nálunk téved be Székelyföldön egy pálinka főzdébe.
1: Belesik a cefrébe?
0: Ahol mindenütt dézsába, óriási nagy nejlon bidonokban, mindenfélében, össze-vissza, különböző nehézség nélkül. Már maga az egyébként, hogy volt annyi kézügyessége, tudta, hogyan kell egy palackot megbontani, az már óriási becsületére válik.
1: Ez így van, tehát engem ez lepett meg a legjobban. Képzeld el, hogy leült, és elvette vodkás üveget, aminek letekerte lazán, hát az üveg, tehát a boltban tele üvegek vannak, azokon szigil van, érted? Szigil van, tehát a szigil, hogy miért kennek magyarul szépen?
2: Zárjegy.
1: De zárjegy van, igen. Azt le kellett, tehát úgy szedte le, vagy úgy csavarta le, hogy ez egészen menő volt. Az a helyzet ezekkel a pálinka főzdékkel, hogy elképzelhető, hogy nem lenne semmi furcsa benne. Tehát hogy azt szerintem a pálinka főzők, vagy főzdék annyi mindent láttak már, hogy ez már nem egy olyan furcsa kép, hogy ott ültök reggel 9-kor, várjátok, hogy végre megcsepenjen a mennyei nedű a csapon, hogy megérkezzen, hogy le tudjátok fokolni, tudjátok, hogy mi a helyzet, és azért vágod, látod, hogy tudom, hogy működik. És akkor ott ül Vlad, ott ül János bácsi, és ott ül egy majom, aztán ott ül valamelyiknek még a felesége. Szerintem ez egy normális élethelyzet Romániában egy pálinka főzdében.
0: De már elképzelhető, hogy ez a gondolat bekerült már néhányszor. Azt akarom mondani, hogy hangzott el már olyan székelyföldi pálinka főzdé, vagy melyik majom felejtette rakni a tűzre?
1: Látod? Erről van szó. Úgyhogy ezért mondom, nálunk ez nem furcsa. Én nem tudom, Indiában ez miért lett ilyen világsztori. Hát nálunk ez mindennapos, csak hát nem ugyanazok a majmok élnek itt. Nagyon szeretem, amit ír az egyik portál. Azt írják, hogy a felvételeken sokan jót szórakoztak, de van egy komoly oldala is ennek, ugyanis az alkohol nem természetes és nem biztonságos anyag a vadállatok számára. A részeg állat pedig könnyen megsérülhet, vagy konfliktusba kerülhet az emberre.
0: Így van. A részeg állat. Az nagyon könnyen konfliktusba kerül. Aztán nem beszélve arról, hogy ha részeg majom kerül konfliktusba valakivel, abból aztán nagyon könnyen akár tetlegesség is lesz. És hát persze, különböző legendák vannak, hogy a pálinka főzde mögül, a nem tudom milyen cefrét felszedték a tyúkok, s minden aludtak, s aztán felébredtek, stb.
1: Hát
0: olyan horror sztorik vannak, olyan is van, hogy a pálinka főzde környékén, vagy akár háztájon kiöntött a pálinkás vagy alkoholos medgyet, felszedték a csirkék, vagy a tyúkok, minden aludtak, várjál. A gazdasszony azt hitte, hogy itt annyi kánperc a tyúkot varnak, és gyorsan mind megtépte az összeset, hogy ne menjen kárba, legalább a túlú, és akkor estére mind felébredtek a csóri tyúkok.
1: Jézusom, te nem árna. Komolyan, nagyon jó. Hát akkor várjuk az első meglökött egy részeg medve sztorit Székelyföldön. Nem, ez ilyen jó. Hát képzeld el akkor, hogyha a medve megrészegedik, vagy akkor igazából bármelyik állat meg tud csicsenni.
0: Amúgy
1: hát
0: igen.
1: Én már láttam kutyát lődörögni.
0: Én láttam, talán pont a National Geographic gyűjteményében van egy ilyen videó, hogy ilyen erjed gyümölcsből beesznek a zsiráfok. Gondolj bele, hogy van egy ilyen kb. 4-5 méteres nyakad, és ugye kicsit elpunyulsz az alkoholtat. Nagy, egyszerűen úgy lógnak, mint az én elhanyagolt muskátlijaim, mikor nincsenek meglocsolva. Tehát egyszerűen elvan.
1: Igen,
0: egyszerűen nem, és ugye a fejének a súlya viszi le, és akkor így szépen így tudod, így zsiráfol.
1: Jézus. Szünetben meg kell néznem aztán ezt a videót. Nagyon kíváncsi vagyok rá. Na hát vannak ilyen hasonló sztorik, óvatosan az alkoholla, természetesen főleg, hogyha majomnak képzeljétek magatokat. 0-30-50-88-88 játszunk mindjárt, mert hogy igaz vagy hamis játékunk folytatódik.
3: Székelyföld velünk éte.
4: Hármas szabály. 7-től 11-ig. A Rádió Gagán. Hármas.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székelyudvarhelyi Boróka Lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka Lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka Lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka Lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
1: Reklám. Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
2: Itt az ősz, és a tavalyi cipőd már nem az igazi?
3: Akkor irány a Camo Shoes! Női, férfi és gyerekcipők pénztárca barátáron.
2: Ráadásul most minden vásárlás mellé ajándékutalvány jár.
3: Így a következő cipővásárláson még kedvezőbb lehet.
2: Várunk a Camo üzleteiben.
3: Marosvásárhelyen a Kövesdombon
2: és a Bolyai utca 10 szám alatt.
3: Camo Shoes. Cipők mindenkinek elérhető áron.
4: 10 előadás. 2 bérlet. Teljes évados élmény.
5: Indul a Bekecs Táncszínház új évad a Szovátán és Nyárád Szeredában. A bérlet mindkét városban 150 lejbe kerül.
4: Foglald le most a helyet 0755-289-832.
5: Új évad, új színház élmények két helyszínen. Te ott leszel?
6: Még egy óra és beleharaphatok a szendvicsembe. Kibírod? Kibírod?
7: Máté, mi a helyes válasz?
6: A kibédítósa húsüzem házias ízei.
8: A kibédítósa húsüzem mindig jó választás a táskába. Helyi alapanyagok, családi receptek.
4: Keresd Maros és Hargita megye üzleteiben.
9: Az első téglától az utolsó simításig. A Szovátai Polaris több mint 20 éve melletted áll az építkezésben. Építőanyagok széles választéka, szakmai tanácsadás, gyors kiszállítás, még nehezen megközelíthető helyszínekre is daros autóval. Keresd minket Facebookon, vagy Szovátán a Porajdi út 94 szám alatt. Polaris.com. Építsd velünk a jövőt!
10: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
11: Jelentkezz a hochland.ro/karriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a rekrutare@hochland.com e-mail címre.
12: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
4: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
0: A reklám után
4: ismét lágere.

0: Játékunk van, igaz, vagy hamis játékunk, úgyhogy nézzük, ki lesz a következő játékosunk, akinek adunk egy vagány nyereményt.
1: Így van, a Dósa húsüzem nagyszerű finomságcsomagja lehet a Timeáé, ha meghallja ezt a hívást és megtalálja így ebben a korai órában a zöld gombot, az érintőképernyőn, utána jó formán csak rá kell vágni, hogy igaz vagy hamis, és lehet örvendeni a nyereménynek.
2: Halló!
1: Jó reggelt, Timeához van szerencsénk?
2: Jó reggelt, igen.
1: Szia Timi, a Rádió Gagától hívunk, Berecki Szili, Nagy Endre vagyunk, megörvendeztetnénk egy nyeremény lehetőséget.
0: Jó reggelt, szia. Jó reggelt.
2: Jó reggelt.
0: Szia Timi, mit csinálsz, hogy vagy?
2: Hát pont be vagyok a munkában.
1: Már a munkában. Mi ez a munka, hogy ilyen korán kell kezdeni?
2: Na, postás vagyok.
1: Az nagyon-nagyon fontos munka. Köszönjük,
0: bent dolgozol? Így van, bent dolgozol a postán, vagy te vagy, aki kijársz, és akkor kiviszed a leveleket, meg a csomagokat?
2: Én vagyok az, aki sétál, igen.
1: Ó, aki minden aki házszámot, sétál. Minden egyes kaput, minden egyes kutyát, mindent ismersz.
2: Persze, és mindent, ami mozog.
1: Ami mozog.
0: Figyelj, Timea, van egy gyors, ilyen praktikus kérdésem, hogy még mai világban is úgy működik, hogy minden kaputelefonhoz van kulcsot külön? Vagy ez most már ilyen kódos, persze, vagy hogy megy, hogy megy ez? Tehát mindenhova van külön?
2: Mindenhova van. Hogy olyanok vagyunk, mint a börtönőrök, tele vagyunk kulcsokkal.
1: Annyi, hogy nem tudod itt el, hogy ki mehet ki, ki nem. De ez már egy másik vonatkozása a munkának. Még nem zártál be soha senkit lépcsőházba, gondolom.
2: Nem. Sérte zárattam meg. Be.
1: Na, az a fontos. Na,
0: ez a lényeg. Ez a lényeg. Így van. Na, figyelj, Timea, van egy vagány kis feladványunk. El kellene döntsd, hogy igaz vagy hamis. És hogyha sikerül, akkor nagyon-nagyon jó nyereményed lesz, jó?
2: Rendben.
0: Na, így szól az állítás. Igaz vagy hamis? Az egy elektromos autót otthoni hálózati konnektorból is lehet tölteni.
2: Igaz.
3: Igaz, persze, hogy igaz.
0: Hát ez olyan határozott volt, így van. Kicsit lassabban.
2: Minden csak három legyen.
1: Így van. Így is, úgy is ki kell fizessük, az az igazság.
2: Persze, hogy igen.
0: Pontosan, egy kicsit lassabban lehet tölteni természetesen, de igen, lehet. Lehet otthoni hálózaton is keresztül. Képzeld el, hogy még egy gyors kérdés, vegetáriánus vagy-e, vagy szereted a húst?
2: Szeretem.
0: Szereted. Azért, mert nagyon fontos ez a nyereményhez, ugyanis a Dósa húsüzem felajánlásával nyertél egy vagány kis nyereménycsomagot, mindenféle földi jóval, húsival, sonkával, ezzel, azzal, úgyhogy jó étvágyat kívánom majd hozzá.
2: Jó, köszi szépen.
1: Úgy néz ki, hogy megörventél neki, hogyha a családnak is jut belőle, akkor talán úgy még nagyobb örömmel lehet elfogyasztani. Gratulálunk, Tíme, a szép napod legyen. Szia, szia.
2: Köszönöm szépen. Sziasztok.
1: Szia.
0: Szép napot, szia, Tíme.
4: Gratulálunk a Kibéri Dósa húsüzem nyereményéhez. Keresd friss hús és hentes termékeiket üzleteikben. Kibéri Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
5: Székelyföld velünk ébred.
6: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

0: Timának nagyon nagy köszi, hogy játszott velünk, és felvette a telefont, illetve óriási nagy jó munkát kívánunk neki a mai napra. Legyen sok kézbesítés és sikeres kézbesítés, és kellemes pillanatot szerezzen az embereknek, mint postás. Én nagyon szeretem a postásokat, és óvatosan a kutyával.
1: Így van, és én remélem, hogy mindig az emberek, mikor meglátják a postást, akkor megörvendenek neki. Bár most már inkább többször jön villanyszámla, mint nyugdíj készpénzben, de hát a világ az változóban. Érkeznek a hírek változatlanul egészkor, azaz mindjárt 9-kor itt a Gagán. Utána jövünk vissza, lesz még nyeremény majd következő órában is.
2: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
3: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
4: Reklám.
5: Apa, honnan van ez a színes festék? Olyan menő a szobám.
6: A Nordellorból, kisfiam. A festéket ott keverték ki pontosan olyanra, amilyet te választottál.
5: És az új polt meg a szerszámok?
6: Mind ott vettem. Az új önkiszolgáló üzletben tényleg minden van, ami a barkácsoláshoz kell. Gépek, szerszámok, faanyagok, cserepek és lemezek, még csempek, ájhák is. Ráadásul verhetetlen árakon.
5: Akkor hétvégén csináljuk madáretetőt.
7: Nordellor. Családok, otthonok, álmok partnere. Maros-Szentgyörgy, Erdélyi utca 85.
8: A Tifel több mint 30 éve gyárt környezetbarát festékeket és lakkokat. Bútorhoz, parkettához, lambériához vagy kültéri fafelületekhez, beltéri és kültéri lakkokat, pácokat találsz számtalan árnyalatban. Október 25-ig Tifel lakvásárlása mellé ajándék ecsetet kapsz. A teljes kínálat a tifel.ro oldalon található.
9: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
10: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
11: Megszokott minőség, nagy kedvezmények.
12: Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
13: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
14: Itt az ősz, és a tavalyi cipőd már nem az igazi?
15: Akkor irány a Camo Shoes! Női, férfi és gyerekcipők pénztárca barátáról.
14: Ráadásul most minden vásárlás mellé ajándékutalványát,
15: így a következő cipővásárláson még kedvezőbb lehet.
14: Várunk a Camo üzleteiben.
15: Marosvásárhelyen a Kövesdombon
14: és a Bolyai utca 10 szám alatt.
15: Camo Shoes! Cipők mindenkinek elérhető áron.
16: Társadalmi célú hirdetés.
17: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
16: Társadalmi célú hirdetés.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
18: Adás körzetünk nagy részén derült lesz ma az égbolt. Megkezdődik ma délután Siegfried Borjesant minisztereinek parlamenti meghallgatása, és nagyszabású dróntámadást indított Oroszország tegnap este Ukrajna ellen, amelyet Tulcsa térségéből is látni lehetett. Jó reggelt kívánok, híreinket hallják, Rigmányi Eszter vagyok. Kis buszt vásárolhat a Maros-Szentgyörgyi önkormányzat, hogy megoldják a Csejd és Maros-Szentgyörgy közötti közszállítás problémáját. A kérdésről Barabási Antal Szabolcs prefektus hívott össze munkamegbeszélést, miután az elmúlt napokban mintegy 150 panasz érkezett a Csejd és Tóffalvak közszállításának hiánya miatt. A prefektus szerint rövidesen megoldás körvonalazódhat a Csejdről ingázók számára. A település polgármestere Sófalvi Szabolcs elmondta, a Csejdre közlekedő járat több éve problémás, mivel kevés az utas, ezért a szolgáltatás nem kifizetődő. A vonalra szerződéssel rendelkező magáncégnek 2027 júliusáig kellene biztosítania a járatot, ezt azonban jelenleg nem teszi meg. A helyi önkormányzat a megyei tanácstól kéri a szerződés helyzetének tisztázását, és ennek függvényében lépne a kisbusz beszerzése ügyében. A diákok iskolába jutását addig is az önkormányzat iskolabusza biztosítja. Megkezdődik ma délután Siegfried Moresen minisztereinek parlamenti meghallgatása. A 16 jelöltet ma délutántól holnap estig hallgatják meg a szakbizottságok. Ma elsőként Sebastian Bourdouzsa energiaügyi miniszterjelölt kerül sorra. Őt Táncos Barna mezőgazdasági miniszterjelölt követi. Kedden két RMDSZ-es jelölt is sorra kerül. A marosvásárhelyi származású Ötvös Koppány Bulcsú kulturális, valamint Cseke Attila fejlesztési miniszterjelölt. A jelöltek egy-egy órát kapnak a meghallgatásra. A bizottságok véleménye pedig konzultatív. Siegfried Moresen tegnap mind a 16 miniszterjelöltnek külön levelet küldött, amelyben ismertette a rájuk váró feladatokat és a kormány prioritásait. A kormány beiktatásáról szóló parlamenti szavazást szerdán 13 órakor tartják, az elfogadáshoz 233 szavazatra van szükség. Nagyszabású dróntámadást indított Oroszország vasárnap este Ukrajna ellen, amelyet Tulcsa térségéből is látni lehetett. A támadás idején a helyiek felvételeket készítettek. A hatóságok roalert üzenetet is kiadtak Tulcsa megye északi részén, miután légi célpontokat azonosítottak az ukrán határ közelében. A határ túloldalán Izmailnál intenzív volt a támadás. Két román F-16-os vadászgépet is a levegőbe emeltek, miután egy drónt észleltek. A radar adatok szerint a drón Csetál-Kioi térségénél belépett Romániába, majd a határ mentén repült tovább, és mintegy 10 perccel később Szomova közelében eltűnt a radarokról. A légiriasztást 22 óra 5 perckor feloldották. Ingyenes vonatjeggyel, költőpénzzel és felnőtt kísérővel fedezhetik fel Európát olyan székelyföldi fiatalok, akiknek eddig kevés lehetőségük volt utazni. A Discover EU szervezeteknek szóló változatában 5 fős csoportok indulhatnak, az útvonalat és a szállásokat pedig maguk a fiatalok tervezik meg a csoport kísérő segítségével. A 12 napos út során a résztvevők nem csak Európát fedezik fel, hanem az önálló utasszervezést is megtanulják. A következő pályázatokat október elején lehet benyújtani. Adás körzetünk nagy részén terült lesz az égbolt ma, csak helyenként képződhet kevés gomoly felhő, csapadék nem várható, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, 21 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, Marosvásárhelyen most 9 fok van.
16: Most pedig.

0: Lám-lám, 9 óra is elmúlt már a hétfő délelőttben, és még mindig itt vagyunk, még mindig semmi bántódása nem esett senkinek, nyereményünk is van erre az órára, az zöggenőmentes hétfőhöz ez is jár. Autoworkshop egy gumicsere vagy futószögállítást ajánlott fel, úgyhogy valaki szerencsés megnyerheti egy igaz vagy hamis válaszért. Ketten vagyunk továbbra is, Berecki Szili és Nagy Endre, van még 2 óránk a reggeli műsorból.
1: Így van, folytatjuk, és nagy szeretettel várunk titeket is SMS falunkra 0735488888. Mi is oda dal, így óra kezdőnek jön a Bagosi Brothers Company, és az olyan ő, ezzel fogjuk indítani a műsor második felét.
2: Ez a hármas szabály.
3: A maga nemében páratlan.
4: Olyan ő, hogy megáll.

0: Micsoda hangulat, kérem szépen. Csiko, jó, Riszálós, DJ Gozsá, Jason Derulo és Melody, ez volt a Mi Csiko. Egy vadonatúj dal, amúgy egy óriási nagy ilyen, hát ilyen TikTok dal lett belőle, mert megtanulták, van erre egy koreográfia, képzeld el, amit Jason Derulo-ig táncolnak a koncerten, és akkor felhívnak random embereket, akik tudják a onnan a nézőtérről, és akkor nagyon fancy ez az egész dolog. Na, visszatérve egy kicsit ide hozzánk, mert talán ezt jobban szeretjük, és többet is tudunk foglalkozni ezzel, ugyanis folytatjuk a témát. Tehát arról volt szó, ugye, hogy vodkát ivott egy üzletben egy majom, aztán elaludt a dobozokon, és nem nagyon tudták, hogy mit csinálnak vele Indiában. Nem akarunk természetesen sokat foglalkozni ezzel, ez egy kis ilyen színes cuki hír volt, vagy nem tudom mennyire cuki is a ma reggel. Azt írja közben nekünk az egyik hallgató, hát ez hírértékű. Köszi szépen az iróniát. Itt nálunk hajnali 5-kor a kocsma előtt van részegek a polgárok, és úgy, hogy a kocsma még kisen nyitott. A törzsvendégek viszont már a kirakat másik oldalán vannak részegen, mert ők még haza sem mentek. A legjobb, hogy mindkét kategória az ablakon keresztül mutogat a másiknak, hogy néha majmok a ketrecben. Uh-huh. Igen, értjük a vicces üzenet részét, de értjük ennek a nagyon komoly oldalát, és sajnos ezt még mindig ott kell éljünk, és abban kell éljünk, hogy ez rendszerint városokon, falvakon egyáltalán nem válogat, hanem mindenhol tele van ilyesmivel, és ez nagyon-nagyon szomorú, borzasztó szomorú.
1: Így van, és ennek van azért egy komoly oldala is, mi itt most elmosoljuk ezt a híreskét, de attól még el van, ami tényleg nem vicc egyáltalán. Itt még írja nekünk Árpád, ismeritek az evolúciós elméletet, hogy a majom lemászik a fáról, és szól az asszony neki, hogy nehogy négykézláb, menjél haza. Igen, mi is ezt az analógiát majom és majom között, és nem akarjuk tényleg az állatokat megbántani azzal, hogy ilyen embereket hasonlítunk hozzájuk. Ezt szeretném igazából a végére jó, még ide tenni az állatvédők és a magunk nyugalmáért is. Közben még itt mondókáztunk a reggeli egy még gyorsan idefér, különböző gyerekmondókák, amikből megtanulunk egy-két dolgot. Balázs írja, hogy minden vízbe mártott test a súlyából annyit veszt, amennyi az általa kiszorított víz súlya.
0: Oj, de jó!
1: Archimedes nagy ez... törvénye, ugye?
0: Köszönöm szépen, hogy elmondtad. Kicsit bajban lettem volna, ez rám hagyott.
1: Nem ismered miért? Ennek a csárdás verzióját?
0: Nem. Vagyis nem tudom.
1: Hogy Archimedes az öreg kis angyalom? Stb. És akkor előtt az egészet énekel.
0: Igen. Csak nem jutott eszembe hirtelen a neved, mert rég volt az a matek, rég ültem kádba, inkább maradjunk ennyibe. Lehet ez volt a bajom. Jó, hát elengedjük a mondókákat, és elengedjük ügyesen a majomkát is. Habár egy picit szerintem, és hogyha te is benne vagy, akkor maradjunk egy kicsit ilyen kereskedelmi vonalon, ugyanis találtam egy egészen izgalmas kis dolgot, ugyanis mennyire folyásolja be a turizmusunkat, a kirándulásunkat, a látogatásunkat a helyi és az aktuális üzletlánc és az üzletláncoknak a felhozatala, legyen ez most külföld, vagy más város, vagy más település. Egyáltalán, ha valahova elmegyünk, miért kell mindig abból az adott üzletből valamit hozzunk, mert hát az csak ott kapható. Lehet, hogy a fél család nem szereti a bulgár rahátot, de mikor hazajövünk, akkor mindig kell hozzunk egy doboz rahátot, mert hogy az mégiscsak Bulgáriából van. Tehát, hogy ez miért van ennyire, miért üti ki így mondja, a turizmus a kirándulásnak a biztosítékát, hogy elmegyünk, oké, de egy délután a helyi üzletbe, hát olyan kofolát nem lehet kapni semmiért, sehol, mint Szlovákiába például, és a többi, és a többi.
1: Igen, és megvan, sőt, amikor tavaly előtt itt voltunk, akkor ezen a sarkon volt egy bolt, most miért nincs itt? Innen kezdődik mindjárt az érzelmi elvárás, hogy mi 24 hónap múlva visszatérünk, és hogyha a mi kedvenc kisboltunkban nem ugyanarra a sarokra van feltéve a burgonya pehely, vagy nem ugyanabban a hűtőben van a fagyasztott kolbász, akkor fel vagyunk háborodva, hogy velünk itten kitoltak, kérem szépen. Mint hogyha az a bolt azért létezne Bulgáriában, vagy Görögországban, hogy a 24 évente egyszer betoppanó én mindent ugyanott megtalálja. 0735488888. Külföldi vásárlási szokásaink is, irreális elvárásaink. Mindjárt listázunk még néhányat, írjatok addig ilyen kalandokról is.
2: Mindenről dumál.

hallgatod, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De öt zenei csatornán bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Daddy Swims és Bad Dreams, rossz álmok, kérem szépen 20 perccel 9 óra után, hát aki még most rosszat álmodik ilyen későn, az meg is érdem. Csak viccelek. Ne, aludjatok nyugodtan, ha tudtok, ha tehetitek, aludjatok nyugodtan, egészen ameddig csak éppen szeretnétek, csak poén volt, igen. Na ott maradtunk el, vagy elindítottuk a témát, ugye, hogy mi a helyzet ezzel a bevásárlós dologgal egyáltalán, miért van az, hogy ha elmegyünk egy adott országba, akkor muszáj valami helyit vegyünk, keressünk. A téma az amúgy onnan indul, csak hogy egy kis érdekességet is mondjunk nektek, ugyanis képzeljétek el, hogy az első olyan szupermarket, Finnországban egy K-szupermarket nevezetű hely, ami ugye hát ilyen szupermarket, ezt olyan lehet másképp mondani, ez egy bevásárló központ, ahol el lehet menni és lehet vásárolgatni, de az első, ami felkerült a TripAdvisor-on egy turista látványosságok közé. Na kérem szépen, annyian jártak oda, hogy effektív turista látványosság lett a K-szupermarket Finnországban. Csak hogy tudjátok, hogy Helsinki-ben ha jártok, akkor ott van egy turista látványosság, ami egy bevásárlóközpont.
1: Igen, ráadásul azért itt van extraság, mert ők jól tudják, hogy nem lehet csak úgy megnyitok egy boltot,

0: hűtők egymás mellett, csak aztán a rágógum is, az offszers kész van, csodálatos, minden rendben van. Egy kicsivel tovább mentek ennél, azért mégis azt mondták, legyen valami spéci, nézzétek meg, az egyik helsinki üzletük például úgy van kialakítva egy épület tetején, hogy tele van mékasokkal. És az ott termelt mézet, wow, az ottani zümzümkék, az ottani mézecskét elkészítik, kedves gyerekek, és akkor abból lehet vásárolni. Na ezért lehet, hogy Helsinkiben felülök egy tökéletesen működő, teljesen környezetbarát zöld villanyos buszra, és átbuszozok a Helsinki másik lakónegyedébe, vagy elmenjek ebbe az üzletbe. Mert valamit kitaláltak, valamit hozzátettél, valami spécit azért mégiscsak összedobtak.
1: Ez egész azért új dolog és azért izgalmas, mert szerintem eddig az volt, hogy nyitottak üzleteket turista látványosságok köré. Azt mondták, hogy ha eljön az ember Helsinki, bárhova legyen, Madrid, Barcelona, London, stb. Elmegy oda az ember, akkor ha már ott megnézi a Sagrada Familiát, akkor mellette legyen egy üzletecske, hogyha akar venni egy pohár vizet, vagy egy feles vizet, illetve egy csokit, akkor legyen, ahol betérjen. Most azt mondták erre az üzletesek, meg a marketingesek, hogy ne, legyünk mi azok, amiért ide jönnek, és ami konkrétan idehozza őket, pontosan ebbe az üzletbe. Szerintem ez amúgy zseniális. Tehát, hogy én azt mondom, hogy fizetésemelést annak a marketingesnek, aki ezt kitalálta. Ez szerintem egy nagyon menő dolog, mert ha belegondolsz, akkor mindig az van, hogyha elmész külföldre, elő vagy utóbb biztos egy plázába fogsz kikötni, ha ilyen városi túrán vagy. Biztos 100%.
0: Mennyit változott a világ, gondolj bele. Valamikor még oda kellett a kisboltot megnyitani, ahol volt egy nagyon gyönyörű katedrális vagy nagy templom épület, mert amúgy is jöttek a turisták. Most meg annyit fordult a világ, hogy amikor templomot akarunk építeni, akkor hova építsük, hova van a legmenőbb üzlet? Mert úgyis ott van a legtöbb ember, hát ha hozzánk is betérnek majd. Egy kicsit azért egy elég görbe tükör ez így nekünk, hogyha megnézzük, hogy akkor mégis mi az, ami megmozgatja az embereket, de félre a komolyságát. És persze az egy dolog, hogy valaki nyit egy boltot, mert tudja, hogy úgyis sokan vannak. Amúgy tényleg az volt a jelenség, hogy minél nagyobb turista látványosság van a közelben, annál drágább feles víz. Tehát, mert úgy,
1: így van,
0: úgy,
1: ez igaz,
0: úgy
1: ez
0: is
1: igaz.
0: Tudják, úgy is, tehát ma vannak olyan turista látványosságok, ahol annyian vannak, és mindenki már halszomja, mert a kicsi zászlócskát idegenvezetőt addig követték, ameddig már majdnem teljesen deszhidratálódva vannak, lehetne feltenni a polcra plikkesen, mint a tojásport őket, és akkor persze, hogy megveszik drágábban, mint a repülőtéren. Most ez úgy néz ki, hogy változni fog ez a történet, hogy legalábbis másféle trendet akarnak kialakítani.
1: De látod, ez nagyon jó, hogy ezt így elmondtad, mert hogyha valahova elmész, és nem nézel utána az adott városnak, és ott turistáskodni akarsz, akkor bemész egy kicsi üzletbe, és meglátod, hogy 3,50 € a víz. Hallod, valahol itt kell legyen valami látványosság a környéken. Hát valami, úgyhogy fordítjuk ezt az egészet meg. Menjetek meg boltba, vegyetek egy vizet, kiderül, hogy hol vagytok. Iránytű, kicsit drága, de működik.
0: 25 helyes víznél valahol egy Petőfi szobor kell legyen, vagy mi Kossuth, akár honnan is nézzük. 07 30 54 88 88. Ne kacagjuk el a telefonszámot, mert azért nagyon jó kedv, írjátok meg nekünk, jártatok-e már így, túl drága vizet vettetek-e szobor árnyékában.
2: Mindenről dumál.

0: Nathan Dowie és Ella Anderson, ez volt a 21 Reasons, mindjárt 21 okot is felsoroltak, 9:27, mindjárt 9:30 a hétfő reggelben, és miért ne így, miután lejárt jóformán a nyaralási szezon, egy kicsit az utazási meg nyaralós traumáinkat összegezzük, pontosabban az idegenben vásárlás kérdése, hogy találunk valami kedvencet, amit tudunk, hogy csak ott lehet kapni, ez is előkerült, és sokszor még az árcímkét sem nagyon nézzük meg, mert olyankor, hát úgyis egy évben csak egyszer vagyunk itt felkiáltással, erre vagy arra tudunk áldozni, és sokszor az is van, nem tudom, hogy ez szerinted, Cili, ez ilyen önszugesztió, ilyen placebo dolog, hogy azt hiszük, hogy ott még az az üdítő is, mintha finomabb, mint amit itthon veszünk. Tehát ugyanaz a márka, ugyanaz az ízesítés, legyen egy citromos, zérós valami, például. Akármelyik nagy üdítő márkától, és azt mondjuk, hogy ó, ez a görögöknél finomabb, mint nálunk, ebből veszek hármat, még akkor is, ha túl van árazva.
1: Nem úgy van, hogy az alaprecept ugyanaz, de mindenhol másiképp töltik fel? Tehát minden ország saját magának csinálja az ilyen dolgokat. Azért, hogy ezt én hallottam, én amúgy egy ilyen kólakísérletező gyerek vagyok. Tehát, hogy minden országban, ahol járok, és mondjuk új helyen járok, új országban, akkor megkóstolom a kólát. És akkor megpróbálom összehasonlítani akár az itthonival, vagy akár az összes többivel. Ez van egy ilyen hülye hobbi. De hogy állítólag én ezt hallottam, hogy ugye, hogy mindenhol a saját csapvízükkel töltik fel. Éppen ezért, amilyen az ottani csapvíz, az befolyásolhatja az üdítőnek az ízét. És én ilyet azért szoktam csinálni.
0: Aha.
1: De lehet, hogy akkor csak velem van a baj.
0: De lehet, hogy a külföldi turisták azért járnak ide hozzánk. Mi rosszul tudtuk ezt az egész turizmus dolgot, mert itt a látványosságok. Igen, gondolj bele, hogy zúg az ottvize, zúg bele szépen a kollás flakonba, és akkor attól van ilyen nagyon spéci íze, minden turista ezért jár hozzánk, lehet, ők se tudják.
1: Lehet, hogy a miénk a legfinomabb, szerintem nem a miénk a legfinomabb, de amúgy lehet, elképzelhető. Abszolút. Én azért azt nem értem, hogy például mindig, szinte mindenki, sőt, mondok nektek egy pontos számot, mert nézzétek meg, hogy van egy a BBC, a Hilton 2026-os jelentése alapján írja. Csak azért mondtam el ezt, hogy lássátok, hogy hivatalos izé. Az utazók 77%-a szívesen nézelődik külföldi élelmiszerboltokban. Uh-huh. 77%? Jó, nem 100%, nem mindenki, de 77% de. Ez egy óriási nagy szám.
0: Tudod, mi a bajom ezzel a 77%-kal, mikor én is ott vagyok? Pont az, amit ír a BBC, hogy nézelődnek.
1: Én mentem
0: vásárolni, ők meg nézelődnek.
1: Ez az, te keresed a kólát?
0: Igen, a kedvencem, aki a gyorsfagyasztott részlegen kinyitja a gyorsfagyasztott hűtőajtót, az alkalmazottak is imádják ezeket a típusokat.
1: Biztos.
0: Kinyitják a gyorsfagyasztott kaja részlegen az ajtót, hogy jól jöjjön ki a hideg, menjen be a beleg, fontos a hőcsere. Ugye ilyenkor nagyon segít az ételeknek is, és akkor Google Translate-tel nézik, hogy mi az. Vagy ilyen Google Lenszel, bocsánat, igen. És akkor nézik, hogy a cirill betűből hogyan lesz fagyasztott pizza.
1: Teljesen igazad van, és ez még csak az élelmiszer üzlet. Mi van azokkal, ami már más üzlet kategória, a ruhás üzlet, az elektronikai üzlet, a stb. Úgy megyünk el plázázni X országban, hogy valahogy a kicsit ugye megváltást várjuk, vagy én nem tudom, mit várunk, hogy majd ha oda elmegyünk, én ha már itt vagyok Svájcba, akkor én már egy pulcsit veszek magamnak. Nem, mintha nem ugyanaz lenne itthon, ugyanabban az üzletből, mert úgy mész be, bemész a plázába, és azt mondod, hogy né, egy, nem tudom milyen üzlet, most nem mondok nevet, hát ez pont olyan, mint otthon, nézzünk be. És akkor nézed, hogy de miért, tehát miért mész be, ha itthon is van?
0: Igen, és akkor megbánod. Egy idő után is, úgyis megbánás lesz a vége, mert bementem a kedvenc fast fashion boltba egy bolgár plázában néhány évvel ezelőtt, és megpróbáltam elmagyarázni angolul az elárusítónak, vagyis az asszisztensnek, hogyha ebből az MS-SS méretű, akkor vajon az LS-MS méretű lesz-e? Ezt beszéltük meg, csak így negyed órában, én angolul, ő németül is félig oroszul. Szerinted lett-e végül pólóvásárlás belőle?
1: Szerintem nem. Szerintem nem úgy jötték ki, hogy majd itt megveszem, még legalább látom, hogy mit tudom én. 0735488888, mindenféle bevásárlós külföldi sztorikat várunk, nagy szeretettel, tapasztalatokat írjátok le, addig mi játszunk egyet, igaz, hogy hamis mindjárt.
2: Székelyföld velünk ébred.
3: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

0: érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grill sarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetőit, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
1: Rádió Gaga. Reklám.
2: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
3: Bővítenéd a termékpalettádat állateledellel? A Deák Hámor kis és nagy kereskedelem a Golden Dog állateledel kizárólagos importőre. Minőség, jó árak, gyors szállítás. Legyen nálad is Golden Dog. Deák Hámor, a vidék legjobb árai. Deákhamor.ro.
4: Üvegezünk. Üvegezünk. Az Üvegcentrum birodalmában a legkülönfélébb üvegtermékek legjobb minősége várja. Ablak- és ajtóüvegek, kristálytükrök, képkeretezés, fazettázás, fúrás, csiszolás egyedi kivitelezéssel, méréssel, szállítással és szereléssel is. Megtalál Marosvásárhelyen a Tudorban, a Progrészolói utca 2 szám alatt, vagy a 0265 248 430-as telefonszámon. Üveget csak az Üvegcentrumból.
5: Prémium minőség elérhető áron?
6: Igen, lehetséges. A Top és Mink termékcsalád megérkezett. Tartós fedés, káprázatos színek és könnyű használat. Tökéletes választás minden sminkrajongónak. Fedezd fel az alapozók, rúzsok és személypúderek varázslatos világát, amelyekkel minden nap ragyoghatsz. Vásárolj most nyitási kedvezményekkel a topfacemakeup.ro oldalon, vagy látogass el a Tordai Cosmetics kallós boltjaiba, és találd meg a hozzád illő tökéletes sminket. Top Face. Szépség kompromisszumok nélkül. Topfacemakeup.ro.
7: Az első téglától az utolsó simításig. A Szovátai Polaris több mint 20 éve melletted áll az építkezésben. Építőanyagok széles választéka, szakmai tanácsadás, gyors kiszállítás, még nehezen megközelíthető helyszínekre is daruss autóval. Keresd minket Facebookon, vagy Szovátán a Porajdi út 94 szám alatt. Polaris.com. Építsd velünk a jövőt!
8: Unod a megszokott kínálatot?
9: A Supermarketben olyan különleges német sörök, üdítők és nyugat-európai prémium termékek várnak, amelyeket máshol nem találsz meg. Dózsa György utca 14, a Mures Mall közelében.
8: Supermarket. Fedezd fel a különbséget.
9: Nyitva 2-től szombatig 10 és 18 óra között.
0: A reklám után
10: ismét lágerek,

0: Folytatódik az igaz vagy hamis játékunk, egy újabb feladvány és egy újabb nyeremény, úgyhogy lássuk, hogy ki lesz a játékos.
1: A szerencse regisztrált játékosaink közül Zsoltot választotta ki, az ő számát csörgetjük, és amennyiben észreveszi a hívást, és észbe kap, hogy igaz vagy hamist kell mondani, övé lehet az órai nyeremény.
2: Hello.
1: Jó reggelt, Zsolthoz van szerencsénk, szia!
2: Igen, igen. Jó
1: reggelt. Szia, Zsolt, ketten vagyunk a vonal másik végén. Ez itt a Rádió Gaga, a 3-as szabály stúdiója. Berecki Szilit hallod, én Nagy Endre vagyok. Játszanánk veled egy igaz vagy hamisat, ha benne vagy.
2: Igen, benne vagyok. Jó reggelt, tiszteletem.
0: Mit csinálsz, Zsolt? Miben zavartunk meg? Szia.
2: Én itt vagyok a Csíkszeredában, a kórháznál dolgozok, az ajtókat cserélgessük, tűzálló ajtót cserélek.
0: Jaj. Komoly munka van, akkor nem is szeretnénk olyan nagyon sokat téged fenntartani. Csak van egy vagány kis nyereményünk, és rád gondoltunk, illetve hát a sorsolónk pontosan rád gondolt, hogy meg szeretné nyeretni veled. Úgyhogy ha van egy icipici időd, egy-két perced, akkor játszhatunk egyet?
2: Igen, igen, van.
0: Na figyelj, így szól amúgy a feladvány, amit el kellene dönts, hogy igaz vagy hamis. Ha egy autóval kötfényszórót használsz, azt verőfényes napsütésben is kötelező bekapcsolva tartani.
2: Ez hamis.
0: Persze, hogy hamis. Persze, de sokan, sajnos nem így gondolják sokan. Sajnos sokan úgy gondolják, hogy ez folyamatosan égve kell tartani a ködlámpákat, de hát nem, persze, természetesen. Hamis, igen. Te ilyen ködlámpás típus vagy, aki égve hagyja a ködlámpát, vagy lekapcsolod?
2: Nem, én lekapcsolom így a lámpákat. Nappali fényt használom, este meg normálisan a fényeket használom. De a ködlámpát csak amikor köd van.
1: Ez így van. Egyébként én kaptam már figyelmeztető ívecskét, papírocskát, mert zuhogó esőben éjszaka a ködlámpám égett, és azt mondták, hogy nem köd van, csak esik az eső. Úgyhogy persze. Mondtam, egy kicsit az ilyen szőrszálhasogatás, de hát ez van, legalább megúsztam egy figyelmeztetéssel.
0: Szerintem meg is érdemelted, mert mindig sértél szembe, aki ott van.
1: Miért nem vették el a könyvemet? Köszönöm, kolléga.
0: Ja, Isten, Zsolt, meddig tart a meló ma, mikor lehet majd pihenni egy kicsit?
2: 5 óra után,
0: fél hatig van a meló. Hát akkor még azért van bőven, mint ajtókázni, meg szerelni a tűzvédelmi ajtókat. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, mi hagyunk is téged, hogy tudjál menni nyugodtan. Ha már autó, akkor képzeld el, hogy az autó workshop felajánlásával nyertél egy gumicserét, vagy egy futószög állítást, ezt majd te fogod eldönteni, hogy melyiket szeretnéd, de hát mi egy kicsit a téli gumira beszállunk, jó, a buliba.
2: Na, ez nagyon szépen köszönöm.
1: Reméljük, hogy sikerül elhasználni. Előbb-utóbb úgyis jön a csere ideje. Köszi, hogy itt voltál, volt szép napod legyen. Jó szerelés tovább.
2: Köszönöm.
0: Viszont hallásra.
3: Gratulálunk! Te nyerted a Csíkszeredai Auto Workshop autószerviz által felajánlott gumicserét vagy futószögállítást. Auto Workshop. Gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód. Hármas szabály. Hétköznap a Rádió Gagán. A maga nemében páratlan.

0: Még egyszer gratul a Zsolt nevű hallgatónknak, lám annyira egyszerű a játék, hogy még tűzállóajtó szerelés közben is csípőből lőve lehet nyerni benne, úgyhogy hajrá, regisztráljatok, ma is holnap játszunk még, és nyitva a regisztráció még holnap is.
1: Így van, 0735-88-88, ez lenne az SMS számunk, ahol elküldhetitek SMS vagy WhatsApp, de ne felejtsétek el, hogy az applikációnk az még mindig él, úgyhogy ha nem töltöttétek le, hajrá, ha igen, akkor pedig regisztráljátok ott a játékra. Mi megyünk tovább, mert 10-kor pontban jönnek a legfrissebb hírek, aztán pedig fogjuk folytatni, még egy óránk hátra van mára.
2: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Transz. Ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
2: Reklám. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: A Brico-ban szeptember 30-áig a Cavalli öblítőperem nélküli WC csésze és tartályszettet 19%-os kedvezménnyel mindössze 398 leért vásárolhatod meg, valamint a 90x90 cm-es Onega hidromasszázs zuhankabin 21%-os kedvezménnyel mindössze 999 leért. Együtt munkára készen!
5: Hey Siri! Hol ismerhetem meg a jövőt?
6: Október 17-én Marosvásárhelyen.
5: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. Három humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő. Foglald le a helyed a limitless.news oldalon.
7: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
8: Jelentkezz a hochland.pro/carriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a rekrutare@hochland.com e-mail címre.
9: Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Mures Vet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macska panzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen.
10: Sőt, a gazdijelszóval most 20% kedvezmény jár.
9: Mures Vet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
11: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
12: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
11: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
13: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
14: Pizza?
15: Ham!
14: Burger?
15: Ham!
14: Napi menü?
15: Ham!
14: Girosz?
15: Ham!
14: Éhes vagy?
15: Ham! Kattalj rá a kajára!
16: Társadalmi célú hirdetés.
17: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
18: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
19: Adáskörzetünk nagy részén derült lesz ma az égbolt. 3,3-es erősségű földrengés történt ma kora reggel Vrencsa megyében, és megépül a magyarországi M49-es gyorsforgalmi út román határig terjedő szakasza. Jó napot kívánok, híreinket hallják, Rigmányi Eszter vagyok. Egyetlen Marosvásárhely teljes városi szolgáltatási rendszerét összefogó alkalmazás létrehozását javasolja egy helyi kezdeményezés. Az applikáció egy helyen tenni elérhetővé a városi szolgáltatásokat, és a turisták számára is megkönnyíteni a tájékozódást. A tervek között szerepel többek között a közlekedési információk, a turisztikai látnivalók, a kulturális programok, valamint a közszolgáltatások elérése. Az alkalmazás célja, hogy egyszerűbbé tegye a városlakók és a látogatók mindennapi ügyintézését és eligazodását. Nagyszabású drón támadást indított Oroszország vasárnap este Ukrajna ellen, amelyet Tulcsa térségéből is látni lehetett. A támadás idején a helyiek felvételeket készítettek. A hatóságok RO-alert üzenetet is kiadtak Tulcsa megye északi részén, miután légi célpontokat azonosítottak az ukrán határ közelében. A határ túloldalán Izmailnál intenzív volt a támadás. Két román F-16-os vadászgépet is a levegőbe emeltek, miután egy drón észleltek. A radar adatok szerint a drón Csetál-Kioj térségénél belépett Romániába, majd a határ mentén repült tovább, és mintegy 10 perccel később Szomova közelében eltűnt a radarokról. A légiriasztást 22 óra 5 perckor feloldották. Megépül a magyarországi M49-es gyorsforgalmi út román határig tartó szakasza, erről döntött a magyar kormány. A 45 kilométeres kétszer-kétsávos út közvetlen kapcsolatot teremt majd az M3-as autópálya és Szatmár-Németi között, Máté Szalka és Csenger érintésével. A beruházás részeként új határátlépési lehetőség is létesül. Az M3-as és Ökörító-Fülpös közötti szakasz az idei ősszel készül el, a román határig tartó folytatás pedig 2029-re tervezik befejezni. Románia a saját oldalán szintén építi a csatlakozó gyorsforgalmi utat Szatmár-Németi és Óvár között, amely a tervek szerint 2029 tavaszára készül el. 3,3-es erősségű földrengés történt ma kora reggel Vráncsa megyében. Az Országos Földfizikai Intézet szerint a földmozgást 6 óra 48 perckor 80 kilométeres mélységben regisztrálták. Szeptemberben eddig 18, 2 és 4,1 közötti erősségű földrengést jegyeztek Romániában.
20: Európa válogatottja 13-5-re legyőzte a világválogatottat a Londonban rendezett tenisz Lever kupán. A győzelmet Alexander Zverev biztosította be, aki a mindent eldöntő tegnapi mérkőzésen 7-6-6-3-ra verte az amerikai Lerner Tiant. Az európai csapatot Yannick Noah irányította, és többek között Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Jakub Mensik és Flavio Cobolli szerepelt benne. A világválogatott André Agassi vezetésével lépett pályára, a keretben Taylor Fritz, Alex de Minaur és Alexander Bublik is helyet kapott. Európa ezzel 6. alkalommal hódította el a Lever kupát. A Sapientia U23 kétszer is egyenlített a bukaresti Steaua ellen, végül azonban 6-4-es vereséget szenvedett a román jégkorong bajnokság Csíkarcfalvi mérkőzésén. A fővárosiak két gólos előnyt építettek ki, a hazaiak azonban Chiang Li, Angelo Lundvik és János Dávid találataival visszakapaszkodtak, Lundvik pedig másodszor is betalált. A katonacsapat részéről Ciam Riuk 3 gólt szerzett, a végeredményt Vorák állította be az üres kapuba. A Sapientia U23 október 4-én a háromszéki ágyusokat fogadja.
19: Adás körzetünk nagy részén derült lesz az égbolt, ma csak helyenként képződhet kevés gomoly felhő, csapadék nem várható, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, 21 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, Marosvásárhelyen most 13 fok van.
2: Most pedig.

0: Hello, hello mindenkinek! 10 óra után néhány perccel az utolsó órája mai 3-as szabálynak nyereményünk is van az Arinovis Motors felajánlásával. Egy vagány kis promóciós csomag, ezt fogjuk odaadni mindjárt valakinek a mikrofon mögött a továbbiakban is. Nagy Endre és Berecki Szili, folytatjuk.
1: Így van, érdemes figyelni a telefonokat, mert játék lesz a későbbiekben. Utolsó előtti játéknap az igaz vagy hamis játékunkban. Utolsó óránkat indítjuk a mai hétfőre, Sam Smith és Normani együttműködése szól. Mindenkinek feldobja a hétfőt, itt a Dancing with a Stranger.
2: Ez a 3-as szabály.
3: A maga nemi.

0: Micsoda gitáros nótáink vannak ma reggel. Camor of Welcome volt a King of Dam a Fair című dal 10 perccel 10 óra után. Szevasztok, folytatjuk már is a műsorunkat, ugyanis hát témázgatunk, itt turistáskodunk, bevásárlóközpontozunk, és mindenféle dolgokról beszélgetünk már, ugyanis kijött egy hát egy, hogy melyek ennek egy kimutatás, vagy egy ilyen kis cikkecske, hogy Svédországban, már nem Svédország, bocsánat, Finnországban nyílt egy olyan étterem, hát öcsém, mindjárt összeszedem a gondolataimat. Szóval, Finnországban, képzeljétek el, nyílt egy olyan élelmiszer üzletlánc, ami felkerült a TripAdvisoron a turista látványosságok közé. Na, ezt akartam elmondani, és ennek apropóján beszélgetünk mindenféle dologról, hogy miért járunk, miért, ha külföldre elmegyünk, miért érezzük azt, hogy nekünk oda be kell menni, és szét kell nézni, még ha minden ugyanaz, mint otthon, akkor is, meg valamit muszáj venni, ami helyi.
1: Igen, és hát mindig azzal büszkékedünk, hogy én olyan találtam, mikor voltam, hogy te olyan biztos vagy, amikor tudod, hogy van, amikor a székelyek a nagy kalandjaikat mesélik, és hol ki is színezik, mert mindenből ilyen halászvadász, madarásztori lesz aztán a végére, hogy de bezzeg, amikor én a bolgár szupermarketben jön egy jó kis sztori Zsoltól, nézd meg, egy fürdőtelepülés kis üzletében ürítettem meg a polcot az akciós sörből. Az egész polcot megürítette, azért nem véletlen.
0: Az igen.
1: Folytatja, este medencés buli, jól jön az. Amikor kibontottam az elsőt, akkor érzem, hogy fura az íze. Akkor nézem, hogy alkoholmentes. Írja a Zsolt. És én emlékszel, korábban még mondtam, hogy egyesek ugye a mindenféle Google fordító, meg Google lenszel nézik, hogy a cirill vagy a görög betűkből hogyan lesz értékelhető, vagy értelmezhető információ. Ez esetben Zsolt pont, hogy gyorsan meglátta, akciós, ide az egész polcot, jó lesz az estére. Aztán egy kicsit lapos lett a medencés buli ezek szerint.
0: Ha másért nem a cirilbetűket, ezért érdemes lassacskán megtanulni. Azt írja nekünk Imre, hogy jó reggel, dinamise duo. Fú, még itt sem voltunk nevezve, köszönjük szépen. Nálunk a vásárlás úgy működik, hogy a bevásárló központban a feleséggel mindenki megy a maga érdeklődési körébe, és akkor leáll a vásárlás, akkor engem fölhív a feleség, hogy mehetünk haza. Nincs vita, nagyon jó recept, tudom ajánlani. Így el lehet kerülni a nagyobb kiadást a férjnek, kellene elviselni. Igen, mindjárt a végét nem értem, de a lényeg az ugyanaz. Tehát, hogy pontos ugyanaz, mondjuk egy kicsit nekem ez furcsa, hogy a feleség hív, hogy drágám, lassan mehetünk haza. Nem is, te akkor meg azt mondod, hogy hadd még csak ezt az áramkábelt hadd nézzem meg az elektronikai üzletbe. Mindig is egy ilyen elektromos áramkábel, de mindig is egy ilyen áramkábelre vágytam, nem? Tehát egy kicsit nekem ez így furcsa, általában fordítva szokott lenni, de szerintem zseniális.
1: Amikor már azt szeretnéd megkérdezni oroszul a görögtől, hogy jól vezeti a vizet az áramkábel, akkor kell abba hagyni szerintem is a vásárlást. Valószínűleg, hogy ott már egy kicsit túlzásba estünk, azt hiszem, Robi nekünk. Ez mindig mükszik, menj be bárhol a világon, bármelyik bár. És nagyon elfáradt fejjel mondjad, hogy annyira szomjas vagyok, kérek egy pohár csapvizet. Megsporoltál 5 eurót.
0: Nagyon jó. Ez jó ötlet.
1: És a borravalóval csapvízhez nem jár borravaló, Robi?
0: Nem, mert nem is fizetted ki. Aha. Amikor kifizet, bemész, és azt mondod, megkérem szépen, egy pohár vizet, hagyjálok a szomjas testembe. Szerintem tuti adnak egy pohár csapvizet, nem vicce, nem jártál rosszul. Igen, közben Zsoltot olvastuk, ugye? Igen. Illetve azt írja nekünk Feri, hogy sziasztok, valamikor Csehországban laktam, a feleségem hozott egy román bort a Bilából. Csehországban megkaptuk ugyanazt a bort a Bilában fele árban. Írja nekünk Feri. Hát aztán jó, hát persze. Hát a külföldi borok, te itthon veszel külföldi borokat? Nem, mert megnézed, hogy melyek a vagányok, a jó, amit tudod, hogy szőlőtermő vidék, Romániában, így úgy, és akkor azt mondod, hogy azt veszed a külföldieket, most egy bolgárbolt nem fogsz megvenni, csak azért, mert oda való.
1: Én láttam Amerikában romániai ásványvizet olyan árban, hogy azt mondtam, hogy hát ez otthon folyik a hegy oldalából. Elkérnek tőlem 15 dollárt egy, és szép díszes üvege, hogy hóha, mi az, hogy? Nagyon extra volt, az egyenesen H2O volt benne. 0730548888 írjatok nekünk, sőt, extrába annyi dollárért még bubi is volt benne. Bugyborogott, ha felbontottad.
2: Mindenről dumálunk.

0: hogy maradjál.
1: Bezzeg, az sosem kéri, hogy maradjak, de még maradunk egy kicsikét az éveletek.
2: Igen, igen, igen. Ez egy pozitív értelemben vett rész ez a számban, úgyhogy rendben. Nekért számunk tőlük.
1: Mondjuk már el, hogy Dash, Young, Fly, Azaria, de mindenki tudja, ez volt a Pannonia.
2: Ez, igen, szerintem ezt már mindenki tudja. Amúgy az egyik olyan dal, ami esélyes arra, hogy Magyarországon a leghallgatottabb dal legyen, nagyon szépen növekszik még mindig, és ugye a Majkáknak a Belehalok című dalát elő vagy utóbb, hát elképzelhető. Elképzelhető,
1: majd maga nem mögött, azt mondtam, hogy ez lehet a magyar Despacito, de nem akarok ilyen csúnyát mondani.
2: Te, hát jobb is, lehet jobb is így. Azt írja nekünk Zsolt közben, sziasztok fiatalok, volt egy alkalom pont Svájcban történt, amikor történt meg, hogy a párom elszánta magát, hogy vesz egy svájci bakancsot. Yes. Kerül, mibe kerül? Na, megtörtént annyi egy vásár, mit ad Isten, honnan volt az a bakancs? Hát igen, Romániából. Az nyilvánvaló, hogy azt a minőséget nem kapod meg itthon, de na értitek. Mm-hmm. Hát milyen jó, képzeld el. Odamész, azt mondod, figyelj, te nem érdekel, annyit dolgozok, gürcölök egész évben. 5 év után végre eljutottunk Svájcba. Megérdemlem, szeretek túrázni. Egy igazi svájci bakancs. Ez a vágyam. Tomi, drágám, menj el és vedd meg. Nem számít ez
1: svájci frank.
2: És kispóroljuk, nem számít. Lemondunk a hobbiról, mindenről. Legyen neked svájci bakancsot. Hazamész és az alján írja, hogy Made in Romania. Hát azért ott azért adsz két pofot magadnak, nem? Jaj, de jó.
1: Köszönjük szépen. De igazam a Zsoltnak.

0: Főleg a végét, ha néztek, hogy azt a minőséget nem kapod meg itthon, mert volt már régebb békebeli időkben volt egy ilyen mítosz, hogy valamit azért adtak el, vagy kihozták a gyár hátsó kapuján, mert hogy ezt exportra gyártották. Ez, én drágábban adom, mint ahogy itthon a boltban meg lehet kapni. Legyen az egy hazai, mondjuk kolosvári cipősboltnak a terméke, vagy legyen az egy sport, vagy akár ilyen túrázó eszközgyártó cég, mert ezeknek vannak egyébként gyárai Romániában, Varrodái, stb. És akkor te megveszed úgy, hogy valaki kihozta a gyárból, mert lehet van egy kicsi hiba, de ez exportra volt gyártva, és azért ilyen drága. És hiszünk ebben, hogy még mindig különbség van téve minőségben a hazai gyárakban is, arra, amit megveszem majd Svájcba, svájci bakacsként Made in Románia, és a között, amit a hazai piacra gyártanak.
1: Ez most csak óvatosan kérdem, és csak teljesen full naivan, hogy ez tényleg mitosz? Ez 100%-ban mitosz?
0: Én remélem, hogy ha valamikor igaz is volt, most már talán mégsem kellene különbség legyen.
1: Azért, mert azt tudjuk azt, hogy hát igen, ez a furcsa, mert az, hogy külföldről exportba úgy jön be Romániába, hogy ez igazából, vagy nekünk ugye import, úgy jön be Romániába, hogy kis silányabb a minőség mondjuk, mint Svájcban, azt úgy el tudom képzelni, mert hogy anyagi, mert hogy nem tudják eladni, mert hogy stb. Stb. Stb. De valahogy én az a helyzet, hogy el tudom képzelni a fordítottját is. Hát miért ne? Gyorsan egy romániai bakancsgyártó cég Svájcnak gyárt, és tudja, hogy Svájcba el tudja adni 350 frankért, de itthon nem fogja eladni 400 lejnél drágábban, akkor lehet azt fogja mondani, hogy jó, figyelj, hát akkor spóroljunk egy kicsit ki a minőségből, eladjuk itthon is, meg ott is. Én full el tudom fogadni. Én most is azt tudom mondani, hogy ezt, még azt is tudom mondani, hogy meg is értem, hogy miért csinálják ezt. Kicsit furcsa, hogy a sajátod ugye neked a rosszabb minőséget adja, de hogy hát miért? Az a pénz beszél.
0: Ott lesz a gyanús a dolog, amikor veszel egy nagyon márkás mondjuk túrabakancsot, és ott kezdődik, hogy felpróbálnád, de nincsen talpa. De azért nincs neki talp, mert ezt a belföldi piacra gyártották, hát ha nem tűnik fel, ugye, nekünk.
1: Igen, nincsenek akkora hegyeink, úgyhogy maradjunk talp nélkül. Azt mondja nekünk az egyik hallgató, nem érezzük, hogy be kell menjünk, csak férfiként megéhezünk, aztán ha valami van éppen kéznél, hát bemegyünk, vásárolgatunk, aztán utólag, ha kiderül, hogy végül is turista látványosság, akkor majd elmondjuk, hogy mit is láttunk. Írja nekünk egyik hallgató. Amúgy sokszor visz plázába, vagy valahol ilyen helyre az, hogy éhesek vagyunk. Hát gondolj bele, né, egy meg kis tábla, vagy kézis tábla, vagy Burger King-es tábla, vagy mit tudom, hogy menjünk már be, gyere, na, egy duplas vagy burezt dobjunk be. És aztán, né, van egy olyan üzlet, az otthon nincsen, ugye? Hát nézzük már meg ezt az üzletet, és akkor oda ragadunk. Úgyhogy van, és ez is egy jó megoldás. 0-30-54-88-88, egyéb vélemények, tapasztalatok, hajrá!
2: Mindenről dumál.

0: Shawn Mendes és a Wonder című dal. 2 perc választ el minket, 10:30-tól rohamosan fogy az idő, és nagyon jók az SMS-ek, amiket küldtök nekünk itt az SMS falunkra. Elődírja, jó reggelt, az idén történt montenegrói nyaraláson, mivel nem uniós tagország, ezért a szigorú palackozó termékre vonatkozó szabály nem érvényes. Ergo kinyitottuk a palackvizet, és a dugóval nem volt, amit csináljunk, csak álltunk maga tehetetlenül. Hallod, mikor azért mész el unión kívüli országba, és úgy mész be, nem ezért mész, de hogy elmész mondjuk egy ilyen helyre, és eszedbe jut. Hogy én most ide bemegyek az ABC-be, és veszek egy feles vizet, annak le tudom tekerni a kupakját.
1: Igen, én nem
0: hogy tudok. Mennyire belénk verődött az elmúlt években az, hogy nem tudod, nem fogod tudni, hogy mit kezdj a kupakkal. Mit csinál? Fogod a kezedbe? Mit csinál? Annyira megszoktad, hogy ott van a
1: csokoszom. Igen, nem, én nem tudok inni. Én azt csinálom ilyenkor, ha letekerem, és akkor így egyből sírni, zokogni kezd a lelkem, hogy csak hogy minden tépés, minden rángatás, semmi férfiúi erőszak nélkül, csak hogy leválik róla, hihetetlen. És akkor, mikor iszok, akkor nem jó, és akkor azt csinálom, hogy az a másik kezemben nyomom az óromat a dugóval, hogy érezzem, hogy mintha otthon innám a vizet. Másképp egyszerűen nem megy.
0: Milyen durva, mennyire oda vert ez nekünk egyet. Nagyon, de most ezt most full komolyan mondom, tehát tényleg nem csak egy irónia, hogy mennyire beévődött, és most beszéltünk róla, még emlékszem, a reggeli műsorban beszéltünk arról, hogy a palacunknak lett ez a dugója, és hogy hogy állunk hozzá. És akkor azt mondtuk, hogy mekkora hülyeség, mekkora bullshit. Úgy hozzánk szokott, hogy nem tudnám, hogy mit kezdjük a dugóval, amíg igazából iszom a vizet, ugye egészen jó, köszi.
1: Így van, és a másik, amikor ezt már megszoktad, hogy a fél órádat egy kicsit elcsavarintja, miközben iszol, mert nem tud teljesen leszedni, utána nem lehet visszacsavarni sem, ha nem ittad meg egyből az egész üveget. Mert az ugye az pont, hogy megmarad úgy fél oldalasan, és akkor inkább ne is. Azt írja nekünk Bernadett, sziasztok! Ajándékba kaptunk egy olasz nevű kávégépet Németországból, ugye a jobb minőség reményében vásárolták. Deutsches Qualität, jól tudjuk. Egy hónap használat után elromlott puff neki. Akkor láttuk meg a papírokat, hogy Made in Romania.
0: Hát ezek halok. Hát miért mindent mi szállítunk?
1: Olasz nevű presszógép németből, hogy minőségi legyen, erre meg egy hónap után beadja szépen a kulcsot, hát persze, hogy Made in Romania.
0: Miért mindent mi szállítunk? Mi van itt, ember? Ekkora exportország lettünk, hogy mindent nálunk gyártanak? Jó, értem. Persze tudom, gondoltam, sejtettem, hogy nem valami pozitív a háttérben. Azt írja Csaba, én is vettem egy Makita csavarozót, amikor hazavittem, kibontottam, írta rajta Made in Romania. Hát erről beszélek, ez ember, hát mi van itt? És még szerencsésebb esetben rá volt ragasztott oldalról. Nem is fél el szépen rányomtatva, ráfestve, hanem ráragasztva a logó. Na, úgy látszik, hogy akkor világ közepe vagyunk, vagy Európa közepe, minden nálunk gyártanak. Úgyhogy ide gyertek vásárolni hozzánk, külföldiek. Ide hozzá, innen kell venni az originality-t, úgy is, hogy ugyanazt kapjátok.
1: A kedvencem, ha már itt tartunk, hogy külföldi márkák és hol gyártják, az a kedvencem, mikor egy-egy eszközre, de főleg technikai eszközre, ami esetleg ilyen villanyon hajtott bármi szerszám eszköz legyen, az a nagy cégér, vagy azt írja a dobozán jó nagy piros betűkkel, aranyozott betűkkel, hogy designed in Germany, hogy Németországban dizájnolták, és ettől neked már bizalmat kéne legyen, hogy ott tervezték, ugye? Mert német tervezési munka. Aztán ilyenkor mindig azt mondom, hogy én szerencsére, ugye, vagy szerencsétlenségemre, én nem a tervrajzot vásároltam meg, hanem magát. Biztos vagyok benne, hogy a nagyon szép milliméteres papírral rá dizájnolták, megrajzolták a tervezést, biztos gyönyörű, csak nekem kéne működjön is.
0: Igen, nekem ez például sokkal nagyobb bizalmatlanságot kelt, mikor rá van ide, hogy design in Germany, tudod, mert hogy igazából valamit takarnak ezzel, tehát hogy csak valahogy írjuk rá legalább, hogy ott itt design, mégiscsak ha ráírjuk, akkor csak valaki beveszi, hogy ez a mekkora minőség.
1: Design in Germany, made by GQ.
0: Tényleg nagyon jó. Szerintem zseniális. Na, úgyhogy óvatosan vásároljatok a kimentek külföldre, de vegyetek azért fincsiségeket, mert mindenképp vannak, nem akarunk senkit ettől eltántorítani, csak érdemes nyitott szemmel járni, ezt akartuk mondani. Igaz, hogy hamis játékunk folytatódik mindjárt, úgyhogy a témát most már lezártuk.
2: Székelyföld velünk ébred.
3: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

0: Reklám.
1: Hey Siri, hol ismerhetem meg a jövőt?
2: Október 17-én Marosvásárhelyen.
1: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. Három humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő. Foglald le a helyed a limitless.news oldalon.
3: A Tifel több mint 30 éve gyárt környezetbarát festékeket és lakkokat. Bútorhoz, parkettához, lambériához vagy kültéri fafelületekhez, beltéri és kültéri lakkokat, pácokat találsz számtalan árnyalatban. Október 25-ig Tifel lakvásárlása mellé ajándék ecsetet kapsz. A teljes kínálat a tifel.ro oldalon található.
4: Kész a 10 órai?
5: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
4: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
5: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
6: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
0: Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa György utca 14 szám alatt, a Murás Mall közelében, az új szupermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között.
7: Bővítenéd a termékpalettádat állateledellel? A Deák Hámor kis és nagy kereskedelem a Golden Dog állateledel kizárólagos importőre. Minőség, jó árak, gyors szállít. Legyen nálad is Golden Dog. Deák Hámor, a vidék legjobb árai. Deákhamor.ro.
8: Egy édes újdonság érkezett. A Magic Cukrászda új üzlete már Jedden is várja vásárlóit. A főút 31 szám alatt Marosvásárhely kijáratának közelében. Sütemények, torták, sós finomságok és friss péksütemények egy helyen. Magic Cukrászda, a házias ízek varázsa.
9: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
10: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
0: A reklám után
11: ismét lágerek

0: Folytatódik az igaz vagy hamis játékunk, kérem szépen, a mai napon is, mert mi van egy utolsó jó nyereményünk a hármas szabályban a mai napra, ezt szeretnénk odaadni valakinek.
1: Ez a valaki pedig Mónika lehet, hogyha felveszi ezt a hívásunkat, és jól válaszol az állításra, azaz megmondja nekünk, hogy igaz vagy hamis, amit itten ketten hablatyolunk Szilivel. Halló, halló!
2: Tessék.
1: Halló, halló, Mónikához van szerencsénk, szia!
2: Jó napot kívánok!
1: Ma Berecki, szia, Nagy Endre vagyunk, szia, gyere tegeződjünk, Mónika!
0: Jó reggel, szia!
1: Meglepődtél ettől a hívástól.
2: Igen.
1: Regisztráltál a nyereményjátékunkra, és aztán igen, úgy meglepődsz a jó szerencsének, hogy nem is találod a szavakat, de mindjárt fogod találni. Hol találunk ebben a hétfőben? Elfoglalt vagy nagyon?
2: Munkában vagyok, igen.
0: Nagyon jó, figyelj, hát van egy vagány játékunk, drága Mónika, úgyhogy ha van egy icipici időd, akkor játszanánk egyet veled. Mennyire vagy otthon az ilyen igaz vagy hamis dolgokban? Szoktatok-e játszani mondjuk ilyet akár baráti körben, mert nekünk most ez lenne?
2: Rég játszottunk mondjuk, de
0: jó.
2: Szerencsét próbálok.
0: Szerencsét kell próbálni, hogyha véletlen nem jön össze még nyeremény nélkül, senkit nem engedtünk el, úgyhogy a statisztika az egészen jó, egészen melletted áll. Figyelj, így szól az állítás, aztán meg utána még beszélgetünk, hogy el kellene döntsd, hogy igaz vagy hamis az, hogy az egy utasszállító hajón a kajüt a hajó motorját jelenti. Nagy kis nehezebb.
1: A kajüt?
0: Kajüt.
2: Szerintem hamis.
1: Nagyon hamis. Jól gondolkoz, mert a kajüt az egyébként lakókabin lenne tulajdonképpen, és hát a motorház, a gépház az egészen másik történet, ahol az olajos kezű meg könnyökű férfiak dolgoznak. Itt az úri közönség utazik, köszöni szépen.
2: Igen, nem is tudtam.
0: Mit csinálsz amúgy? Na most már akkor megtudtad. Mit csinálsz amúgy, mivel foglalkozol, hol dolgozol?
2: Hát én egy szállító cégnél dolgozok, előkönyveléssel foglalkozok. Ilyen sofőröknek a dekontokat, meg a...
1: Számok.
2: Igen, számok.
1: Oszlopok, táblázatok, júj, hát...
0: Júj, de jó.
1: Tiszteletünk a munkádért.
0: Igen. Nehéz visszarázod, milyen a hétfő amúgy? Kicsit nehezen indult, vagy könnyen?
2: Igen, mindig nehéz hétfőn munkába visszarázódni.
1: Na reméljük, hogy mi is ebben valamennyit segíthettünk neked, mert azzal, hogy így velünk elbeszélgettél és jól is tippeltél a kérdésünkre, nyereményed is van. Pontosabban az Arinovis Motors felajánlott egy csomagot promóciós termékekkel, bögre, kulcstartó, golyostól, autóillatosító, minden vagány autós dolog. Gratulálunk hozzá, Monika!
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szívesen, és mi is köszönjük, hogy játszottál, regisztráltál, még tégy így, tartsd meg a jó szokásodat, illetve akkor most már elengedünk egy picit dolgozni vissza, jó?
2: Szép napot köszi nektek!
1: Engedünk vissza a számokhoz, a táblázatokhoz, kitartást neked. Szia,
2: szia. Szépen,
3: gratulálunk! Te nyerted az Arinovis promóciós csomag egyikét. Látogass el a Sepsiszentgyörgyi Suzuki showroomba, és fedezd fel az aktuális autókínálatot.
4: Ébredj minden hétköznap reggel
5: a Rádió Gagával
4: és nagyszájú műsorvezetőinkkel. Mindenről dumálunk.

0: otthon,
1: a fürdőszobában,
0: a kocsiban,
1: munkahelyen,
0: vagy bárhol. Ébredj minden reggel
1: a Rádió Gagával.
0: Ez a Hármas Szabály.

0: Gratulálunk Mónikának, nagyon ügyes volt. Bízunk benne, hogy a sok könyvelés és szám mellett biztos vagyok benne, hogy örülni fog ennek a kis csomagnak. Lesz még játékunk a mai nap folyamán teljes mértékben, mert a színes órák és a vagány-vágány is játszik. Holnap meg mi is, na, ezt akartam.
1: Így van, és jövünk majd holnap reggel, úgyhogy érdemes majd akkor is csatlakozni, de egész nap maradjatok a Gagán, és legyen olyan laza a hétfőtök, mint egy román gyártmányú presszógépben a szeleptartó, vagy a nyomástartó szelep. Ennyi volt már a hármas szabály. Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát. Holnap találkozunk, sziasztok!
0: Puszipá.
2: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
4: Reklám. Fedezd fel Maros-Szentgyörgy legújabb barkács és építőanyagáruházát. Nordellor. Modern önkiszolgáló rendszer, helyben történő festékkavarás, bármilyen árnyalatban és verhetetlen árak. Legyen szó szerszámgépekről, faanyagokról, bilkalemezekről, vagy akár főző és melegítő csempekájákról. Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Ráadásul csak itt kapható a minőségi kreaton tetőcserép is. Nordellor. 3 évtizede a vásárlók szolgálatában. Maros-Szentgyörgy, Erdély út 185.
5: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
6: Jelentkezz a hochland.ro/karriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a rekrutare@hochland.com e-mail címre.
7: Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Mures Vet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macskapanzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen.
8: Sőt, a gazdi jelszóval most 20% kedvezmény jár.
7: Mures Vet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
9: Még egy óra és beleharaphatok a szendvicsembe. Kibírod? Kibírod?
10: Máté, mi a helyes válasz?
9: A Kibédi Dósa húsüzem házias ízei.
11: A Kibédi Dósa húsüzem mindig jó választás a táskába. Helyi alapanyagok, családi receptek.
12: Keresd Maros és Hargita megye üzleteiben.
13: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
14: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
13: Gamma Electronics.
15: Képzeld el! Gőzölgő dézsa, frissítő medence, forró szauna, lazító jacuzzi és teljes nyugalom. Ez nem álom, ez a Bege Resort. Wellness és kulináris élmények, pihenés és feltöltődés egész évben. Bege Resort, ahová jó megérkezni.
16: Társadalmi célú hirdetés.
17: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
18: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
19: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
7: Szép napos, őszies időben lesz részünk a folytatásban. Néhány napon belül lejár a helyi adók második részletének befizetési határideje, és Irán fenntartja feltételeit a Hormuzi szoros újranyitásához. Híreinket hallják, jó napot kívánok, Rigmányi Eszter vagyok. 175 szabálysértési bírságot szabtak ki, és 18 jogosítványt tartottak vissza a Maros megyei közlekedési rendőrök. A 15-ös úton tegnap végrehajtott ellenőrzés során a rendőrök 47 tesztet végeztek el, és 2 közúti bűncselekményt ellapítottak meg, egy jogosítvány nélküli vezetést, valamint egy be nem jegyzett jármű vezetését. A 275 szankcióból 212-t gyorshajtás, 7-et szabálytalan előzés, 22-t pedig a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt kamerákat szabtak ki, 9 forgalmi engedélyt is bevontak, mint ismert a 15-ös országút Maros megyei szakasza, többek között Maros-Ludast, Maros-Vásárhelyt, Szászrégent és Dédát érinti. Ma délelőtt dönt a PSZD arról, hogy támogatja-e a Siegfried Murasán által javasolt kormányt, az ülés online zajlik. A párt országos vezetősége egy hete azt javasolta, hogy a PSZD ne támogassa a kabinetet, erről most a politikai tanács szavaz. Szoringrid János pártelnök korábban többször kijelentette, hogy a szociáldemokrata parlamenti képviselők nem szavazzák meg a kormányt, és előrehozott választásokra is felkészültek. Siegfried Murasán szerint a kormány elutasítása elmélyíteni a politikai válságot. Feketébe öltözve mentek ma a romániai diákok iskolába, tiltakozva a kötelező egyenruha bevezetését célzó törvénytervezet ellen. Az akciót az Országos Diák Tanács kezdeményezte, miután a javaslatot elfogadta a szenátus. A kérdésben a képviselőháza döntő fórum. A tiltakozás önkéntes és nem jár az órák megszakításával. A tervezet szerint az egyenruhát minden iskolában kötelezővé tennék, de országosan egységes modell nem lenne. Az Országos Diák Tanács a tervezet utasítását és a diákok valódi bevonását kéri a döntéshozóktól. 3,3-es erősségű földrengés történt ma kora reggel Vráncsa megyében. Az Országos Földfizikai Intézet szerint a földmozgást 6 óra 48 perckor 80 kilométeres mélységben regisztrálták. Szeptemberben eddig 18, 2 és 4,1 közötti erősségű földrengést jegyeztek Romániában. Lemondott Szerbia elnöki tisztségéről Alexander Vučić mintegy 7 hónappal második, egyben utolsó elnöki mandátumának lejárta előtt. A lemondás nyomán előrehozott elnökválasztást kell tartani. Vučić szerint az első fordulóra legkésőbb december végéig kerülhet sor. Vučić azonban nem vonul ki a politikából. Az október 25-ére kiírt előrehozott parlamenti választáson a kormányfői tisztségért indulhat. A parlamenti választást követően az új kormány megalakításához parlamenti többségre lesz szükség. Vučić 12 éven át volt Szerbia politikájának egyik meghatározó szereplője, miniszterelnökként, majd államfőként. Folytatódik a túlnyomóan derült száraz idő, kevés felhővel az égbolton, a légmozgás gyenge marad, csapadékra nincs kilátás, 21 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
20: És most...
21: A hírek után sziasztok, jó napot kívánok, György Dávid Csaba vagyok, és indul a hét a színes órák tekintetében is. Lesz játékunk igaz vagy hamis, az Autokit 400 leértékű vásárlási utalványa az órai nyeremény. Hogy mikor sorsolok, mikor csörgök, egyelőre nem tudni. Ami viszont fontos, hogy nagyon-nagyon zenélünk, jön Sombr, ez a My Body Isn't Ready.
20: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
22: Színes hírek,
20: helyi aktualitások,
22: interjúk,
20: játékok
22: és sok-sok
20: nyeremény. Ez a Színes Órák.

Kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a radiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék.

A Follow the Flow, ez pedig a holnap küszöbén. A holnap küszöbén pedig változnak az útdíjak. A régebbi autókért, vagy régebbi autók után többet kell majd fizetni. Idén már volt egy jelentős emelés, vagy tavaly talán. Na, a lényeg az, hogy nem olyan nagyon-nagyon régen emelték az útdíjat, így az autó tulajdonosok a személyautókra vonatkozóan nagyjából ilyen 250-260 lei körüli összeget fizetnek ebben a pillanatban egy éves úthasználatért. Na hát ezek a számok jelentősen változni fognak, és néhány nap múlva életbe lép az új ártarifa. A környezetvédelmi besorolástól is függ majd, hogy mennyit fizetünk, csak akkor azt nem értem, hogy miért útdíj a neve, miért nem mondjuk környezetvédelmi illeték. Na, picit közelebbről megbogaráztuk nem sokára azt, hogy ez konkrétan számokban az állampolgárokra nézve mit jelent, és hogy ki jár majd jól az úthasználati díjjal. Most Anastasia. Ez a Left Outside Alone.

0: magaddal bárhová.
1: Radiogaga.ro.
0: Radiogaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Élet.

Remeri és Zanhalsi, most egy picit nézzük meg konkrétan közelebbről, hogy változik az úthasználati díj. Éves számokat fogok mondani. Az elektromos autók tulajdonosai 228 lejt kell fizessenek, az Euró 6-os besorolású járművek tulajdonosai 254 lejt is. Itt jön az áremelés. Az Euró 5-ös és az Euró 4-es környezetvédelmi besorolással rendelkező autók tulajdonosai 292 lejt, az ennél jobban szennyező járművek tulajdonosai pedig 330 lejt. Az árak euróban vannak megállapítva, tudtommal, úgyhogy ha az euró változik, akkor ez is változik. A lényeg, hogy nem csak a személyautók, hanem a 3,5 tonnát meghaladó járművek, a buszok, a különböző egyéb autók tulajdonosai, illetve hát ha cégautók, akkor természetesen ők is kell fizessenek jelentős mértékű úthasználati díjat. És ezek a számok például a személyszállító járművek esetében akár 6200 lejt is elérhetik. Nyilván ez azért jelentős útdíj. Azok, akik október 1-e előtt vásároltak matricát, nem kell újat vegyenek, csak azért, mert megváltozik az útdíjrendszer. A már befizetett úthasználati díj az azon feltüntetett lejárati időig érvényes marad. Úgyhogy most ismét van egy kis zűrzavar a történetben, az ember gondolkodik, hogy hogyan cselekedjen, és szokták mondani, mit évő legyen. És ez már egy egészen komoly áremelés lesz ismét etéren. Tom Odell, ez az Another Love, ezt halljuk most.

0: Olivier Rodrigo és a Stupid Song itt a Rádió Gagán. Igaz vagy hamis? Nem sokára teszem fel a kérdést a hallgatónak. A nyeremény az autókit jóvoltából érkezik. Az autókit autóüveg javítással, cseréjével, valamint autó, lámpa és karosszírja fórliázással foglalkozik. Több mint 20 éves tapasztalat van mögöttük. Egy 400 leértékű vásárlási utalvány nyerhető tőlük, ha a hallgató tudja, hogy az állítás igaz-e vagy hamis.
1: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
2: Reklám. Hallott már a marosugrai Haller kastélyról? Romantikus pihenés, wellness, különleges étterem és elegáns szállás várja egy varázslatos történelmi kastélyban, a természet közelében. Legyen szó esküvőkről, rendezvényekről, családi kikapcsolódásról, romantikus hétvégéről, vagy egy különleges vacsoráról. A Haller kastély felejthetetlen élményt kínál Erdély szívében. Most kültéri medence is van, mert egy kastélyban néha úszni is királyi érzés. Látogasson el Marosugrára és élj át a kastély élményt. Ön is.
3: Kész a 10 órai?
4: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
5: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
4: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
6: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
1: Társadalmi célú hirdetés.
7: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után

0: száma Fireball.
1: Erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék.

0: Rádió Gaga, slágerek és új zenék, játszunk, igaz vagy hamis, és tulajdonképpen pofon egyszerű játék a hallgatónak, bele kell hibáznia abba, hogy az állítás igaz vagy hamis. Ha ez megvan, akkor lesz nyeremény is. Ferencet hívom most telefonon.
1: Halló.
0: Szia, György Dávid Csaba vagyok, Rádió Gagától.
1: Szia.
0: Szia Ferenc, hogy telik a napod?
1: Hát szedjük a pityókát.
0: Ó, hol szeditek a pityókát?
1: Gyergyóba.
0: És milyen a pityóka termés Gyergyó térségében?
1: Hát nem panaszkodunk, nem dicsekszünk.
0: Mekkorák a pityókák?
1: Hát a picitől az egész nagyik.
0: Aha, na jó. Van segítség?
1: Van, persze. Gépekkel szedjük, kombányokkal.
0: Gépekkel. A földről is gép szedi fel?
1: Persze, gépekkel, kombányokkal.
0: Teljesen modell. Aha, na jó, teljesen modell. Na figyelj, picit amíg megpihensz, de hát ugye nem fáradsz el, mert a gépek dolgoznak helyettetek. Gyere egyet, játszunk ketten, jó? Ez az igaz vagy hamis játék, és te lehetsz az órai nyertes, ha jól megtippeled, hogy hamis vagy igaz az állítás. Na fussunk neki, jó?
1: Próbáljuk meg.
0: Oké. Na figyelj, így néz ki a történet. Az óceán járó hajókon tilos az étkezés. Ez igaz vagy hamis?
1: Hamis.
0: Így van. Abszolút, nem lehet éhes gyomorral még ott a víz alatt sem tenni-venni, és a pityóka szedéshez is jó, ha van azért valami, amit bekapni, ugye, néha napján.
1: Tehát, mindjárt állunk meg ebédszünet.
0: Nagyon jó. Figyelj, Ferenc, van egy jó kis nyereményed. Egy olyan nyeremény, ami, ha van autód, akkor fel tudsz használni. Az autó kit adott egy kitűnő vásárlási utalványt, ők autóüveg javítással, cserével foglalkoznak, fóliázással, meg minden ilyen dologgal, csíkszeredai vállalkozásról van szó. Egy 400 leértékű vásárlási utalvány a tiéd. Úgyhogy Ferenc, így a pityókaszedés mellé még ez a jó kis nyeremény adhat okot egy kicsi örömködésre.
1: Köszönjük szépen.
0: Na, hát akkor kitartás ott a földeken, és majd pihenjetek meg, és jó érzés a pityókaszedés. Én is ismerem ezt az érzést, amikor ki van szedve, akkor az ember örül egy kicsit, hogy na ez is megvan, ugye?
1: Megpihenni, megünnepelj.
0: Így van, így van. Ferenc, további jó munkát nektek!
1: További szép napot, köszönjük!
2: Gratulálunk a csíkszeredai autókit nyertesének! Az utalványt felhasználhatod autóüvegjavításra vagy cserére, illetve autó, lámpa vagy karosszéria fóliázásra is. Autóüveg, autófólia, autókit.

0: Az American Girls, vagyis Harry Styles dala itt óra végén. Pillanatokon belül dél van, ez pedig azt eredményezi, vagy azt teszi kötelezővé, hogy érkezniük kell a híreknek nem sokára, de az infók után is itt vagyok és folytatjuk.
1: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
2: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
3: Reklám, térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor, minőség, megbízhatóság, stílus.
4: Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa György utca 14 szám alatt, a Murás Mol közelében, az új Supermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között.
5: Bővítenéd a termékpalettádat állateledellel? A Deák Hámor kis és nagy kereskedelem a Golden Dog állateledel kizárólagos importőre. Minőség, jó árak, gyors szállítás. Legyen nálad is Golden Dog. Deák Hámor. A vidék legjobb árai. Deákhamor.ro.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
6: Folytatódik a túlnyomóan derült száraz idő, kevés felhővel az égbolton. Feketébe öltözve mentek ma a diákok az iskolába, tiltakozva a kötelező egyenruha bevezetését célzó tervezet ellen, és több mint 700 millió eurós segélycsomagot különített el az Európai Bizottság a globális válságok és a migrációs kihívások kezelésére. Hírek délben, jó napot kívánok, Rigmányi Eszter vagyok. Sikeresen teljesítette a hétvégi szakmai újraminősítést a Maros megyei hegyi mentőszolgálat mind a 25 résztvevője. A hegyi mentők elméleti és gyakorlati vizsgákon adtak számot tudásukról hegyi mentési technikákból és első segélynyújtásból. A vizsgát a Romániai Hegyi Mentők Országos Egyesülete szervezte és felügyelte 4 országos oktató részvételével. A résztvevőknek különböző, az oktatók által meghatározott mentési helyzeteket és feladatokat kellett megoldaniuk. Ma délelőtt dönt a PSD arról, hogy támogatja-e a Siegfried Murasán által javasolt kormányt, az ülés online zajlik. A párt országos vezetősége egy hete azt javasolta, hogy a PSD ne támogassa a kabinetet. Erről most a politikai tanács szavaz. Szorin Grindjánó pártelnök korábban többször kijelentette, hogy a szociáldemokrata parlamenti képviselők nem szavazzák meg a kormányt, és előrehozott választásokra is felkészültek. Siegfried Murasán szerint a kormány elutasítása elmélyíteni a politikai válságot. Feketébe öltözve mentek ma a romániai diákok iskolába, tiltakozva a kötelező egyenruha bevezetését célzó törvénytervezet ellen. Az akciót az Országos Diáktanács kezdeményezte, miután a javaslatot elfogadta a szenátus. A kérdésben a képviselőháza döntő fórum. A tiltakozás önkéntes és nem jár az órák megszakításával. A tervezet szerint az egyenruhát minden iskolában kötelezővé tennék, de országosan egységes modell nem lenne. Az Országos Diáktanács a tervezet elutasítását és a diákok valódi bevonását kéri a döntéshozóktól. Több mint 700 millió eurós segélycsomagot különített el az Európai Bizottság a globális válságok és a migrációs kihívások kezelésére. A támogatás jelentős részét Afrikában a menekültek védelmére fordítják, valamint a Kongói Demokratikus Köztársaságban tomboló ebola járvány megfékezésére, de kiemelten támogatják a közel-keleti és az ukrajnai háború által sújtotta területeket is. Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke kiemelte, hogy a konfliktusok, a szélsőséges időjárás és a megélhetési válság világszerte rengeteg embert érint, az EU üzenete pedig egyértelmű, Európa mellettük áll.
7: Jürgen Klopp szerint a német labdarúgó válogatott a Görögországtól elszenvedett 1-0-ás hazai vereség ellenére jóval többre képes, de időre van szüksége a fejlődéshez. A németek két forduló után egy ponttal állnak a Nemzetek Ligájában és sorozatban 4 mérkőzés óta nyeretlenek. Klopp hangsúlyozta, kinevezésekor is tisztában volt a német futball problémáival, amelyeket nem lehet egyik napról a másikra megoldani. A szakvezető ugyanakkor bízik benne, hogy csapata hamarosan minden ellenfél számára komoly kihívást jelent majd. Bondár Anna 5 helyet előrelépve a 64. helyen áll a női teniszezők legfrissebb világranglistáján, miután elődöntőig jutott a szöuli tornán. Udvardi Panna 5 pozíciót rontva a 79. míg Gálfi Dalma a 150. helyet foglalja el. A férfiaknál Marozsán Fábián 3 helyet visszacsúszva a 62. Piros Zsombor a 113. Fucsovics Márton pedig a 133. helyen áll. A ranglistát a nőknél Jelena Rybakina, a férfiaknál Janik Zíner vezeti.
6: Délután is kellemes, őszies marad időjárásunk sok napsütéssel és kevés felhővel az égbolton, csapadékra nincs kilátás, 21 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet.
1: És most...
0: Sziasztok, ez a Rádió Gaga, Maros Székeny György, Dávid Csaba vagyok. Lépünk tovább, a marosvásárhelyi születésű Kerekes István ismét a világ élvonalába került, immár harmadszor nyerte el a Nemzetközi Fotóművész Szövetség rangos Best of the Best, azaz a legjobbak legjobbja elismerését.
1: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
8: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
8: interjúk,
1: játékok
8: és
1: sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák.

0: Fotoművészek körében 2010 óta van egy olyan díj, amelynek a neve Best of the Best. Olyan előfordult már néhány alkalommal, hogy valaki megnyerte egyszer. Egy maréknyi ember ezt megnyerte kétszer is, viszont van egyetlen egy személy, aki hát már harmadszóra is megkapta az idén, és az a szerencsés megtiszteltetés ért engem, hogy itt van most velem a stúdióban Kerekes István, aki háromszoros Best of the Best díjas. Hát szia újra!
1: Szerbusz, jó napot kívánok én is a hallgatóknak, és köszönöm szépen a meghívást a stúdióba.
0: Mikor így kimondtam, hogy háromszoros Best of the Best díjas vagy, mintha egy kicsit elgondolkodtál volna, mintha valami végig játszódott volna a fejedben, megszeppentél, legalábbis így tűnt nekem, de javíts ki, hogyha tévedek.
1: Nagyon jól esett, ahogy így felvezetted ezt az egészet, és úgy átvillant az agyamba ez az egész folyamat, hogy lett egyszer egy második helyem, és utána akkor egyből háromszor sikerült ezt elnyernem, és pont ezt, ahogy így fölvázoltad, ez folyamatosan pont így a fejemben így lejátszódott.
0: Ugye tavaly is körülbelül ebben az időszakban itt ültünk a stúdióban, és a második díjadról beszéltünk, és úgy váltunk el akkor, hogy hát miért ne? Megpróbálod a harmadik jelentkezést is, nekifutsz, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Hát ez lett belőle, István. Nagyon gyorsan egy ilyen gyors talpalóban foglald össze azok kedvéért, akik kevésbé jártasak a fotóművészet világában, hogy mit is akar, mit is jelent ez a díj?
1: Hát ugye ez egy nagyon érdekes folyamat, ez egy nagyon összetett folyamat. Ugye itt az a helyzet, hogy a Nemzetközi Fotoművészeti Szövetség évente nagyon sok fotópályázatot patronál. Ugye az országok szövetségei nagyon sok fotópályázatra megkérik tőlük a patronálást. Ezeknek a fotópályázatoknak ugye a kategória díjakon kívül van egy fő díja. Ugye a Best Author of Salon, ugye a szalon vagy a pályázat legjobb szerzője. Ezt úgy tudod elnyerni, hogyha sikeresen szerepelsz a kategóriákban, és ezen felül pedig a zsűri hány alkotásodat fogadja el az adott pályázaton. Ezt összegzik, és aki a legjobban szerepel, az nyeri meg ugye a versenynek a fődíját. Év végén a Nemzetközi Fotoművészeti Szövetség szakemberei, akik ugye erre hivatottak, hogy ezzel foglalkozzanak, összegzik, hogy ki az a fotóművész a világon, akinek a legtöbb Best Author of Salon, tehát verseny fődíja van. Ezt most úgy kell elképzelni, hogy a tavaly körülbelül tehát 8000 plusz fotós nevezett ezekre a fotópályázatokra, több mint 100 országból.
0: Tehát akkor 8000 jelentkező közül te egy voltál, és hány ilyen díjat sikerült?
1: Pontosan, és még azt hozzá szeretném tenni, hogy ugye ezek olyan fotópályázatok, hogy bárki nevezhet rá, tehát akárki.
0: Akár egy kezdő fotós
1: is. Abszolút bárki. Ugye nekem 89 legjobb szerzővel sikerült elnyernem a Best of the Best-et.
0: Így harmadszorra. És ezt az idén januárban tudtad meg, hogy a tied lesz újra ez a díj. Mi volt az első reakciód? Nem tudom, egy harmadjára az esélytelenek nyugalmával futott el neki, vagy tényleg úgy mertél reménykedni benne, hogy ez összejöhet? Tudván azt, hogy még soha senki nem csinálta ezt meg.
1: Én soha el nem felejtem, a tavalyit nagyon pozitívan álltál ehhez, és abszolút úgy vettem, mint hogy így lazán jönne majd a harmadik. Én minden évben ugyanazt csinálom, tehát én neki fogok ugye januárban küldeni a fotópályázatokra, azokra, amelyek testhez állok, mert ugye nagyon sok van, amely olyan kategóriákból áll, amikben például nem dolgozom. Viszont azért a nagy többség a pályázatoknak olyan kategóriákból áll, amelyekben ugye dolgozom. És hát én megmondom neked őszintén, hogy kőkemény, nagyon erős hongkongi ellenfél volt, és én abszolút meg voltam győződve, körülbelül úgy október vége, november elejétől, hogy abszolút nagyon-nagyon sokkal előttem van ő. És januárban, amikor megkaptam ugye az értesítést, hogy megnyertem. Az emlékszem az azért az olyan volt, azt is tudom, hogy pontosan hol voltam, azért az úgy megállt bennem azért egy kicsit ugye, úgy minden, és úgy hirtelen tudtam hová tenni, és akkor úgy felébredtem, és mondtam magamban, hogy na ez azért most úgy nem lesz semmi.
0: Ez most nem az álom, hanem a valóság kategória, és el tudom képzelni, hogy ott lehet egy ütést a szíved ki is hagyott, még feldolgoztat, hogy mi történik veled. Na de innen folytatjuk István, azonnal jön a további beszámoló, de előtte meghallgatunk egy slágert.
2: Rádió Gaga.

0: Kerekes István, háromszoros Best of the Best fotóművész a vendégem, aki a mi büszkeségünk is, ugyanis hát erdélyi szülöttje, innen Erdélyből származik, aztán most Magyarországon él, de gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ő egy világutazó. Nemrég jöttél haza a díjátadóról, erről is beszélsz, de még nem kérdeztem meg tőled, hogy hogy vagy? Ugye januárban megtudtad, hogy megkapod ezt a díjat, most már át is vetted, itt vagyunk szeptemberben. Sikerült feldolgozni, megemészteni az ezzel járó élményeket?
1: A kör az akkor zárult be, ugye, amikor Brazíliában, Rio de Janeiroban átvettem a díjat egy csütörtök este. Na, akkor szabadultam fel úgy teljesen. Az alól, ugye, hogy az ember megtudja ezt a fantasztikus egyedi eredményét. Igen ám, de ameddig a díjátadó van, addig hónapok vannak. És ugye nagyon sokat foglalkoztatott, ha akartam, hanem az a gondolat, hogy nehogy valami úgy sikerül, ne tudjak elutazni. Tehát ez azért, ez az egyetlen egy dolog úgy benne volt az emberben, hogy na, akkor, amikor elindult a repülő, azt mondtam, hogy milyen jó, de akkor szálljon is le. És akkor ott voltam, az volt az érdekes, hogy majdnem egy hét volt még a díjátadóig. Na, de amikor a kör bezárult, akkor úgy nagyon megkönnyebbültem. Amúgy ez alatt a jó fél év alatt azért teljesen más az érzés, mint esetleg máskor, amikor ugye ugyan

0: Én boldogan vagyok, és ugyanúgy fogok például holnap is elmenni egyet a Maros mentére fotózni a helyemre, és keresem a témát.
1: Igen, mert ugye róla tudni kell, hogy te az átlagember életét örökíted meg portré formájában, és olyan pillanatokat ragadsz meg, amit gyakorlatilag bárki átélhet. És talán ez az egésznek a nemes egyszerűsége, amit a képeiden át tudsz adni, de itt ismételten kijavíthatsz engem, hogyha rosszul látom és rosszul ítélem meg a munkásságodat, mert most már egy olyan fotósnál, aki már háromszor megkapta ezt a Bob-díjat, lehet azt mondani, hogy munkásság van mögötte, és mindjárt az is kiderül, hogy mi van előtted. De a mostban, amíg itt vagy Erdélyben, itt vagy Marosvásárhelyen, még milyen terveid vannak? Ilyenkor mit csinálsz? Hogyan engeded ki a feszültséget? Hogyan szórakozol? Mi az, ami belefér a mindennapokban?
0: Ugye ezt nagyon szépen felvázoltad, és ez pontosan így van. Az emberek egyszerű hétköznapjait nagyon-nagyon szeretem megörökíteni, és ez is pont úgy van, mint a fotópályázatokkal, hogy bárki benevezhet rá. Ezek is abszolút olyan témák, hogy bárkinek ott vannak ezek a témák. Ha esetleg elmegy egy eseményre, ugyanaz, tehát én a fototémáimat hétköznapi dolgokból merítem. És ugye pont ez az érdekesben, hogy ez mindenkinek adott. Csak nem biztos, hogy mindenki ugyanazt látja meg, vagy ugyanazt hozza ki ugye az adott témákból. A kérdésed további részében pedig nekem már az egy öröm, és az egy felszabadultság, és az egy boldogság, amikor én megérkezek Marosvásárhelyre. Ugye az a helyzet, hogy elég sokat járok, pont ebből kifolyólag, ugye a fototémáimból kifolyólag, és az öröm és a felszabadultság az az nekem, amikor tudom azt a fejembe, hogy na, ha felkelek reggel, akkor bármik irányba indulhatok, mert lehet, hogy pont ott lesz a téma. De ha nincs is ott a téma, egy nagyon jót sétáltam, nagyon jót jártam, kilazultam agyilag, úgyhogy...
1: Mindenképpen ajándéknak éled meg a pillanatot, amikor keresed a témát, amikor megtalálod a témát. A lényeg az, hogy folyamatban legyen a munka. Mindjárt a hogyan továbbról is beszélünk, és miért ne a negyedik Best of the Best pályázási lehetőséget is azért meg fogom kérdezni, mert kíváncsi vagyok, hogy ennek milyen folytatása lesz, de most egy újabb sláger.

0: Farkas István, háromszoros Best of the Best díjas fotóművész a vendégem itt a stúdióban. Megvan a harmadik érem? Vagy ilyenkor egy szobrocskát kapsz?
1: Egy ilyen kis trófeát.
0: És akkor ez felkerül a polcra, és minden alkalommal, amikor ránézel, mi ez az érzés, ami úrá lesz rajtad?
1: Hát ugye most már három van. Tehát az, ugye az első, másodiknál is nagyon jó érzés volt ránézni, és érezted azt, hogy valami nagyon egyedit értél el. De így a hároma is, mint kiderült, hogy egyedüli hároma, ez tényleg sokszor úgy egy olyasmivel tölt el, nem hogy erőt ad, hanem úgy sokan mondják, hogy van, akik doppingolnak, van, akik mit tudom én, gyógyszert szednek, hogy jobban érezzék magukat. Na, nekem ez pontosan egy ilyen dolog. Tehát én ránézek, és valahogy úgy érzem egyből, hogy a szervezetem az úgy abszolút másképp kezd
0: viselkedni.
1: Pontosan így van.
0: Hát lassan egy új polcot kell készítened, hogyha megtartod, fenntartod ezt a tendenciát, hogy minden évben megkapod a díjat, kapsz egy trófeát, mert nem lesz elég a jelenlegi hely, ahol tartod és tárolod őket. István, amellett, hogy megkaptad ezeket az elismeréseket, téged ez hogy eltölt olyan sikerélménnyel, aminek következtében megváltozol, mint ember? Vagy tudsz ugyanaz az alázatos fotós maradni?
1: Abszolút. Szerintem ez a része, ez abszolút, ez pontosan ezt az utolsó gondolatot, ahogy mondtad, hogy alázatos. Ha nem maradnál meg, de ugye ehhez nem is kell gyakorlat, ez jön magától. Tehát ez abszolút ezzel jár, hogy ez maradsz. Mert ha nem, abszolút elveszted már saját magad előtt is való a presztízst, és ugye az egész folyamat az akkor már nem ugyanaz lenne. Úgyhogy itt abszolút nagyon jó ráéreztél, hogy ugyanaz a folyamat működik most is, mint 5 éve, 8 vagy 10 vagy 15 éve.
0: Jó, de mi kell ahhoz, hogy ez megmaradjon? Mert az emberek hajlamosak elszállni maguktól, amikor valamilyen elismerés éri őket, amikor valaki kitünteti. Nem beszélve arról, hogy ugye 8 milliárd és plusz ember van a világon, és te vagy a legek legje a fotó kategóriában. Azért ez nem kis elismerés.
1: Hát ez is pont ugyanaz, amit az előbb mondtam, ezt a szót, hogy dopping szó, hogyha minden nap ezzel elkezdenéd magad a doppingon, akkor lehet, hogy tényleg is úgy elszállna a fejed, mert tudjuk azt, hogy tényleg a világ olyan, hogy nagyon sok sportolót ismertem én is, akik úgy ilyen téren kicsit elszálltak, hogyha jobb eredményük lett. Nem. Tehát ide pont az kell, hogy elkezdtem azon gondolkodni, hogy megvannak a fotóim, ugye az a több száz kép, amiből szoktam én válogatni. És ugye akkor elkezdtem magamban mondogatni, hogy tudnék én egy lapáttal rátenni, hogy azokból a képekből még jobbat hozzak ki új gondolatokkal, és ugye akkor úgy ez ösztönöz előre, és akkor elkezd el gondolkodni azon, hogy nem állsz le, ebből kifolyólag ugye nem érzed azt, hogy most na, ettől te meg kellene változzál, mint ember, vagy valami, hanem ugyanúgy folytatom tovább, és keresem az egyedi témát, és próbálok ugye a munkáimban picivel több pluszt beleadni, mint ami eddig volt.
0: Érhet-e ennél nagyobb elismerés?
1: Ezen a téren ugye ez a legmagasabb, amit ugye el lehet érni. Én semmi másért nem vágyódom, ami ugye ezen a téren elérhető. Én ugyanúgy küldök, idén is ugyanúgy elkezdtem küldeni a fotópályázatokra, mind az elmúlt években, hogy jelen pillanatban hol állok, azt nem tudom, mert én nekem ugye az elmúlt két évben is az volt egy ilyen gondolatom, hogy év végén szoktam saját magamnál, mert ugye én vezetem a díjaimat, év végén szoktam megszámolni, hogy hányal rendelkezem, hogy másnak hánya van, azt nem tudom, bármint hány ugye verseny fődíja, de én abszolút ugyanúgy folytatom a hétköznapjait, mint eddig is, ahogy teltem.
0: Ha megmaradsz ennél a három díjnál, akkor majd évtizedek múlva azt tudod mondani, hogy igen, ezért megértem? Én révbe értem? Elértem a célomat, mint fotós?
1: Már az elsőnél is ugyanezt mondtam. Mind a mellett, hogy tudtam jó, hogy vannak olyanok, akik már elnyerték kétszer. Engem már egy olyan fantasztikus nyugodtság vett a körébe, amikor én megtudtam, hogy az elsőt elnyert, ami hihetetlen. És akkor is ugyanúgy folytattam tovább. Tehát én abszolút nem volt nekem olyan gondolat, hogy na most rá kell gyúrni erőből, hogy esetleg jön a második. Ugye én hosszú éveken át mondhatni évtizeden át, vagy majdnem évtizedeken át élsportoltam. Én ott megtanultam azt, pláne tínidzser koromban, hogyha valamire nagyon rágyúsz és nagyon-nagyon akarsz, soha nem jön be. Abszolút. Uh-huh. Tehát ezt lazán, mosolyogva kell végezni, ha szereted, mert ha nem szereted, akkor biztos lehetsz benne, hogy kényszerül nem lehet ilyeneket.
0: Tehát akkor mindaz, ami ezután jön a szakmádban, minden egyes elismerés, az már csak az extra lehet. István, a tavaly megfogalmaztam, hogy legyen meg a harmadik, akkor most kimondom, legyen meg a negyedik is, én ezt kívánom, de a többi már a jóisten döntése, illetve hát a te munkád eredménye lesz. Úgyhogy sikereket!
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, én is folytatom az utamat, és neked is a legjobbakat kívánom.
0: Köszönöm szépen!

van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiogaga.hu.

0: Honeybeast és Daniel Figergő, ez volt a Bárcsak lennék, és Tarján Zsófiék milyen nagyon nagy bulit penderítettek a Kürtős Kalács Fesztiválon a hétvégén, erre is jó visszagondolni. De ha előre nézzünk, akkor azt látjuk, hogy jön egy újabb adag sláger, mindjárt Ray Dalton folytatja. Ez lesz a Do It Again.
1: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma-Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
2: Rádió Gaga. Reklám.
3: A Brico-ban szeptember 30-áig 10%-os kedvezményt kapsz utalvány formájában a teljes EPS 80 expandált polisztirol hablemez kínálatra, valamint a fényes barna trapézlemez 10%-os kedvezménnyel négyzetméterenként mindössze 17,60-ban ért vásárolhatod meg. Brico, együtt munkára készen!
4: Pizza? Ham! Burger? Ham! Napi menü? Ham! Girosz? Ham! Éhes vagy? Ham!
5: Kattalj rá a kajára!
6: Társadalmi célú hirdetés. Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
7: ismét lágerek és új zenék.
1: Rádió.

A Red Hot Chili Peppers és a By the Way fagypont alatt a Csíki térség a kora reggeli órákban, de a Gyergyöny Velence sem panaszkodhatott. Csíkszeredában -1,5 Celsius fokot mértek ma, Gyergyó Alfaluban, ahol a másik negatív rekord született, -0,2 fokot regisztráltak. Máshol például Sepsiszentgyörgyön 4 fok körül alakult a reggel, Székelyudvarhelyen 4,5-6, Kézdivásárhelyen másfél fok, és Marosvásárhelyen szintén ilyen 4-5 fok körüli hőmérsékletekre ébredtek az emberek. De hogy mi lesz később, marad a száraz periódus, a viszonylag hűvös, de annál jobb nappalokkal. Délelőtt azért még egy picit fel kell öltözni. Rengeteg napsütés vár ránk, és úgy néz ki az egy hetes prognózis, hogy eső sem lesz. Pedig azért ilyen jó kicsi őszi esőt el tudnék én képzelni. Lépünk tovább jó zenével, ő Lioni, ez a Remedy.

0: Rácz Gergő és a valami kis semmi érkeznek nem sokára, 1 órakor az információk, majd annyi a dolgunk, az enyém, meg a tietek, hogy maradjunk így együtt a Gaga összes frekvenciáján, és akkor jó lesz.
1: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Transz. Ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
3: Reklám. A jó bor nem véletlen, hanem válogatás kérdése. A Farkasbor szaküzletben fehér, rozé, vörös, prosecco és pezsgővár mind igényesen kiválogatva. Szobáltán a Joy parkolójában találsz ránk, a Pepkóval szemben. Hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között, vagy kényelmesen otthonról. Rovino.ro Farkasbor szaküzlet, a minőségi borok forgalmazója.
4: 10 előadás, 2 bérlet, teljes évados élmény.
5: Indul a Bekecs Táncszínház új évad a Szobátán és Nyárátszeredában. A bérlet mindkét városban 150 lejbe kerül. Foglald le most a helyet 0755 289 832. Új évad, új színház élmények két helyszínen. Te ott leszel?
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
6: Délután is kellemes őszies marad időjárásunk, sok napsütéssel és kevés felhővel az égbolton. 1 óra múlva kezdődik a miniszterjelöltek meghallgatása, és akár 3 évre is elveszíthetnék a jogosítványukat azok a sofőrök, akik a szemközti sávba hajtanak az autópályákon vagy a gyorsforgalmi utakon. Jönnek a részletek is, köszöntöm Önöket, Rigmányi Eszter vagyok. 275 szabálysértési bírságot szabtak ki, és 18 jogosítványt tartottak vissza a Maros megyei közlekedési rendőrök. A 15-ös úton tegnap végrehajtott ellenőrzés során a rendőrök 47 tesztet végeztek el, és 2 közúti bűncselekményt ellapítottak meg, 1 jogosítvány nélküli vezetést, valamint 1 be nem jegyzett jármű vezetését. A 275 szankcióból 212-t gyorshajtás, 7-et szabálytalan előzés, 22-t pedig a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt szabtak ki, 9 forgalmi engedélyt is bevontak, mint ismert a 15-ös országút Maros megyei szakasza, többek között Maros Ludast, Marosvásárhely, Czászrégent és Dédát érinti. Megkezdődik ma délután Siegfried Moresán minisztereinek parlamenti meghallgatása. A 16 jelöltet ma délutántól holnap estig hallgatják meg a szakbizottságok. Ma elsőként Sebastian Burduzsa energiaügyi miniszterjelölt kerül sorra, őt Táncos Barna mezőgazdasági miniszterjelölt követi. Kedden 2 RMDSZ-es jelölt is sorra kerül, a marosvásárhelyi származású Ötvös Koppány Bulcsú kulturális, valamint Cseke Attila fejlesztési miniszterjelölt. A jelöltek 1-1 órát kapnak a meghallgatásra. A bizottságok véleménye pedig konzultatív. Siegfried Moresán tegnap mind a 16 miniszterjelöltnek külön levelet küldött, amelyben ismertette a rájuk váró feladatokat és a kormány prioritásait. A kormány beiktatásáról szóló parlamenti szavazást szerdán 13 órakor tartják, az elfogadáshoz 233 szavazatra van szükség. Hosszú hétvége vár a diákokra és pedagógusokra október elején. Október 5-én hétfőn nem tartanak tanórákat, ugyanis az oktatás világnapja miatt. A tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet értelmében így a hétvége péntektől hétfőig tart, az iskolába pedig október 6-án kedden kell visszatérni. A következő hosszabb szünet az őszi vakáció lesz, amely október 24-től november 1-jéig tart. Akár 3 évre is elveszíthetnék a jogosítványukat azok a sofőrök, akik a szemközti sávba hajtanak az autópályákon vagy a gyorsforgalmi utakon egy tervezet szerint. A szenátus elé terjesztett javaslat értelmében a jelenlegi 120 napos jogosítványfelfüggesztést a vezetői engedély teljes érvénytelenítésére cserélnék. A szabályszegőkre emellett komoly pénzbírság várna, és a szankció véglegessé válásától számított 3 évig egyáltalán nem jelentkezhetnének újabb járművezetői vizsgára. A tervezet indoklása szerint egyre gyakoribbak és sokszor halálos kimenetelőek a frontális ütközések a gyorsforgalmi utakon, ugyanakkor a jelenlegi büntetések nem eléggé szigorúak, éppen ezért az autósok nem veszik eléggé komolyan, a szigorítás viszont egyelőre még csak tervezet formájában létezik, az érvénybe lépéséhez mindkét parlamenti ház jóváhagyására szükség van. Folytatódik a túlnyomóan derült száraz idő, kevés felhővel az égbolton, a légmozgás gyenge marad, csapadékra nincs kilátás, 21 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
1: És most...
0: Köszönöm a híreket, sziasztok, hello mindenkinek, Győr Dávid Csaba vagyok, folytatjuk természetesen. Ebben az órában is játszunk, igaz vagy hamis, mindjárt kiderítjük. A nyereményt ezúttal a hadnagygumi adja, egy darab autógumi cseréről van szó, és ez pont így a téli szezonhoz közeledve jó kis nyeremény lehet. Milyen sokat hallottuk a nyáron ezt a dalt, mert pörgött a foci világbajnokság. Shakira jön, és a Die Die a VB himnusz.
1: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
4: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
4: interjúk,
1: játékok
4: és sok-sok nyeremény.
1: Ez a Színes Órák.

szakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De öt zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

Alesso, ez pedig a Destiny. Itt a Rádió Gagán zajlik a politikai csetepaté, mondhatnánk kormányalakításnak is Bukarestben. Közben pedig kiderült az is, hogy a szociáldemokrata párt nem támogatja Siegfried Murechan kormányának beiktatását. A pártelnök azt mondja, hogy mindössze néhány perccel a politikai tanács ülése előtt kapta készhez a kijelölt kormányfőtől a kormányprogramot, és talán emiatt vagy más okokból, de nem támogatják, nem lesznek jelen a meghallgatáson a szakbizottságokban, valamint a holnap utáni plenáris ülésen sem, amelyen a parlament a Murechan kabinet beiktatásáról szavaz. Na hát egy pár percet még erről azt gondolom beszélhetünk. Ha most sem születik döntés, akkor nem tudom, előrehozott választás? Talán ez a következő lépés. Sorry Papi, Tapik és Becky G-t halljuk most.

down on me. Don't Break the Heart, Tom Grennan dala az elmúlt percekben. Szerdán kiderül, hogy mi történik Siegfried Murechannal, illetve az is kiderült már, hogy a szociáldemokraták nem támogatják az új kabinet beiktatását. Murechan azt mondja, hogy minden meghallgatás legalább 60 percig tartson, és ez elég idő arra, hogy a programokat bemutathassa és a kérdésekre válaszolhasson. Egyelőre így néz ki a történet. A parlament plénuma szerdán szavaz a leendő kormány beiktatásáról, és akkor majd kiderül, hogy merre tovább is mi a következő lépés. Azt azért ugye tudjuk, hogy jó néhány hónap telt el legitim kormány nélkül, és lehet, hogy Európában ezzel Románia egyedülállóként, az Európai Unió országaira gondolok, egyedülállóként tartja ezt a negatív rekordot. Ami a zenei felhozatalt illeti, nálunk mindjárt jön Mika is a Relax, Take It Easy, de itt lesz a Halott Pénz és a közvetlen folytatás, Justin Bieber és a Friends.

0: lánya.
1: A halott pénz és a gyerekek itt a Rádió Gagán. Nagyon-nagyon jó ez a dal. Még mindig a srácok azért oda teszik magukat. Azt gondolom nem panaszkodhatunk mi rajongók. Lesz játék, ezt még az óra elején ígértem. A nyereményt ebben a 60 percben pedig nem más, mint a hadnagy gumi adjam. Gumicseréről van szó. Egy szakcég, amelyik már nagyon-nagyon rég a piacon van, és nagy tapasztalattal rendelkeznek. Ez a nagyon rég, ez azt jelenti, hogy idén már 20 évesek, úgyhogy gratulálunk nekik. Na, de mindjárt csörgök egy regisztrált hallgatónál, és remélem, hogy ezt a jó kis nyereményt oda tudom adni.
2: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetőit, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
3: Reklám. Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
4: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
3: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
5: A jó bor nem véletlen, hanem válogatás kérdése. A Farkas borszaküzletben fehér, rozé, vörös, prosecco és pezsgővár mind igényesen kiválogatva. Szóváltán a Joy parkolójában találsz ránk, a Pepkóval szemben. Hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között, vagy kényelmesen otthonról rovino.ro. Farkas borszaküzlet, a minőségi borok forgalmazója.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: A reklám után
8: ismét lágerek

0: Rádió Gaga, slágerek. És új zenék ismét játszunk, igaz vagy hamis, jön a nagy kérdés, ezúttal Csillának tesszük fel ezt.
1: Halló.
0: Szia Csilla, György Dávid Csaba vagyok, Rádió Gagától.
1: Jó napot kívánok.
0: Szia, gyere, tegeződjünk, mindig tegezzük a hallgatóinkat.
1: Jó, tegezzük.
0: Szia, na hogy vagy?
1: Meg vagyok, köszönöm.
0: És hogy telt a napod eddig, hogy indult a heted?
1: Most jöttem dolgozni, hol is volt a hétvége.
0: Na, akkor nehezebb ilyenkor ez a hétfő?
1: Jó, hogy nem kellett jöjjek reggel.
0: Na, nagyon jó, ennek én is örülök. Na figyelj, azért hívtalak, hogy egy ajándékot tudjak neked odaadni, ehhez viszont meg kell tippelned, hogy igaz vagy hamis az állítás. Jó, amit nem sokára elmondok. Mehetünk neki? Na figyelj, autópályáról van szó, és így szól az állítás. Egy autópályán lassabban haladni 30 km per órával teljesen normális és biztonságos, ha nincs mögötte senki és nincs műszaki hibád. De szerinted igaz vagy hamis?
1: Hamis.
0: Így van. Mert? Miért hamis?
1: Most nem tudom a törvény, de hamis.
0: Jó, azért, mert az autópályákon indokolatlanul lassan haladni veszélyes, és tiltják is a jogszabályok. Na jó, figyelj Csilla, nyertél tőlünk. A hadnagy gumi jóvoltából egy gumicseréről van szó. Jön a tél, le kell cserélni a nyárit. Van-e autótok?
1: Igen, persze, tökéletes, mert farkaslakánokon.
0: Nagyon jó, akkor...
1: Helyben vagyok.
0: Akkor nem kell olyan nagyon sokat autózzál a hadnagy gumiig.
1: Nem.
0: Na, figyelj,
1: nem,
0: Csilla, jó munkát kívánok neked.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
0: Könnyű hetet, és vigyázz magadra.
1: Nektek is szép délután, köszi,
2: viszont. Gratulálunk a Hadnagy Gumi által felajánlott gumiabroncsere nyertesének. Hadnagy Gumi és szervíz, megbízhatóság, szakértelem és biztonság egy helyen. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.

0: Tarány Tamás, most így a jó, és abszolút egyet is értek. Metal Loops a következő óra támogatója, ők lesznek, egy dízel üzemanyag adalékkal szálltak be ebbe a történetbe. Igaz vagy hamis? Jön majd a kérdés, és ahogy halljátok, ez a játék olyan, hogy a hallgatónak tudnia kell, vagy meg kell éreznie, hogy az általam elmondott állítás igaz-e, vagy hamis. Ha beletrafál, akkor adunk nyereményt is. Most viszont érkeznek a hírek.
1: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
3: Reklám.
4: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
5: Pizza?
6: Ham!
5: Burger?
6: Ham!
5: Napi menü?
6: Ham!
5: Girosz?
6: Ham!
5: Éhes vagy?
6: Ham! Kattalj rá a kajára!
7: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
8: Folytatódik a túlnyomóan derült száraz idő, kevés felhővel az égbolton. A nettó 6000 lejjig terjedő fizetéssel rendelkező pedagógusok részesülhetnek üdülési utalványban, és az Európai Unió tizedik legnagyobb kikötője volt Konstanca 2024-ben az áruforgalom alapján. Szép délutánt kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. Sikeresen teljesítette a hétvégi szakmai újraminősítést a Maros megyei hegimentőszolgálat mind a 25 résztvevője. A hegimentők elméleti és gyakorlati vizsgákon adtak számot tudásukról, hegimentési technikákból és elsősegélynyújtásból. A vizsgát a Romániai Hegimentők Országos Egyesülete szervezte és felügyelte 4 országos oktató részvételével. A résztvevőknek különböző, az oktatók által meghatározott mentési helyzeteket és feladatokat kellett megoldaniuk. A nettó 6000 lejjig terjedő fizetéssel rendelkező pedagógusok részesülhetnek üdülési utalványban Romániában. Az Oktatási Minisztérium által közzétett szabályzat szerint az utalvány értéke évi 800 lej elektronikus formában, és az összeg a ténylegesen ledolgozott idővel arányos. A részmunkaidős alkalmazottak szintén arányosan kapják az utalványt. Az érintetteknek írásos nyilatkozatot kell benyújtaniuk a munkáltatóhoz, a szabályzat hivatalos közlönyben való szeptember 24-i megjelenésétől számított 30 napon belül, az utalvány egy évig érvényes és kizárólag turisztikai szolgáltatásokra használható fel. Az Európai Unió tizedik legnagyobb kikötője volt Konstanca 2024-ben az áruforgalom alapján. A Fekete-tengeri kikötőben 58 millió tonna áru fordult meg, ami 14,3%-os visszaesést jelent az előző évhez képest. A forgalom 2023-ban még 67 millió tonna volt, 2025-ben pedig tovább csökkent. Románia tengeri áruforgalma 55 millió tonnát tett ki. Konstanca forgalmának jelentős részét mezőgazdasági termékek, valamint olaj és üzemanyagok adják. A kikötő forgalmát az ukrán gabona export is jelentősen befolyásolta. Jogi következményei is lehetnek annak, ha valaki fedélzeti kamerával készült közlekedési felvételeket oszt meg a közösségi médiában, figyelmeztetnek a szakemberek. A rendszám, az arc, a hang vagy a pontos helyszín bizonyos esetekben személyes adatnak minősülhetnek, ezért a nyilvános közzététel adatvételmi szabályokat sérthet. Az, hogy a felvétel közterületen készült, önmagában nem jelenti azt, hogy szabadon közzétehető. Közlekedési szabálytalanság esetén a felvételt a hatóságokhoz is el lehet juttatni, az eredeti videót pedig bizonyítékként megőrizni. Arra is figyelni kell, hogy a felvétel készítője közben maga se kövessen el szabálytalanságot, például mobiltelefon használatával.
9: Portugál Rui Duarte lett a román labdarúgó szuperligában 14. helyen álló Galáció Cellul új vezetőedzője. A szakember 3-1 más követő vereség után menesztett Stjepan Tomás helyét veszi át, legutóbb pedig a brazil másodosztályú Athletic klubnál dolgozott. Az Ocelul a bajnoki szünetben már a harmadik élvonalbeli klub, amely edzőt váltott a Fecse Szebe és az FK Csíkszereda után. Duarte kinevezésével már 4 portugál vezetőedző dolgozik a román élvonalban. 9 év kihagyás után ezen a hétvégén visszatér a Forma 1 a malajziai Sepang International-re, igaz rendhagyó módon Bahrajni nagydíj néven rendezik meg a futamot. A közel-keleti háború miatt elmaradt bahrajni verseny pótolják Malajziában, ahol legutóbb 2017-ben szerepelt a Forma 1. A jelenlegi mezőny jelentős részének új lesz a gyors és fizikailag is megterhelő pálya, miközben a csapatoknak 9 éves adatokból kell kiindulniuk. A hétvégén 30 fok feletti hőség várható, és a trópusi eső is megnehezítheti a versenyzők dolgát. A futam vasárnap romániai idő szerint 10 órakor rajtol.
8: Délután is kellemes, őszies marad időjárásunk, sok napsütéssel és kevés felhővel az égbolton, csapadékra nincs kilátás, 21 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet.
1: És most...
0: Köszönöm az információkat, sziasztok, hello mindenkinek, elmúlt 2 óra. Győr Dávid Csaba a mikrofonnál. A Metalux dízel üzemanyag adaléka a nyeremény ebben a 60 percben ma, illetve még holnap pörgetjük az igaz vagy hamis játékot. Hajrá mindenkinek, Calvin Harris, vele indítunk.
1: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
10: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
10: interjúk,
1: játékok
10: és sok-sok
1: nyeremény. Ez a Színes Órák.

applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélese világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

A New Level Empire és a velem itt a Rádió Gagán. Lehet ma is focit nézni. A Nemzetek Ligája második fordulójával folytatódnak a küzdelmek. Ma este a magyar válogatott Észak-Írországgal játszik, a románok pedig Bosznia-Hercegovinát fogadják. A programból kiemelkedik a belga-francia találkozó, illetve a Törökország-Olaszország párharc is. Mind a román, mind a magyar meccs 21:45-kor startol, de a székely sporton a nap további eseményeiről is találtok rövid leírás, úgyhogy olvasgassátok és nézzétek a focit, mert jó lesz. Folytatjuk tovább, jön Osana, ez a Cry.

0: so don't call me up.
1: Ma is tanultam valamit. Természettudományról, történelemről, találmányokról, érdekes életpályákról néhány percben a PC House támogatásával.
2: Mebel, don't call me up. A ma is tanultam valamit rovatunkban, egy kicsit a hírek világnapjáról, egy viszonylag új, de rendkívül fontos kezdeményezésről van szó, amelyet először 2018-ban szerveztek.

0: születtek meg. A mai napon, tehát szeptember 28-án világszerte több mint 100 ország, több mint 1000 szerkesztősége fog össze, hogy egyetlen közös üzenetet közvetítsen az olvasóknak. Az üzenet így szól: ismerd meg a tényeket, értsd meg, mi számít, válaszd a hiteles újságírást. A világnap legfőbb célkitűzései és a mögötte álló gondolatok összefoglalhatóak néhány mondatban. Fontos a dezinformáció elleni pajzs. Az internetet, a közösségi médiát és a mesterséges intelligencia által generált tartalmakat elárasztják az álhírek és a manipulált infók. A Hírek Világnapja arra is emlékeztet, hogy a professzionális szerkesztőségek jelentik az utolsó védvonalat az információs káosszal szemben. A kampány ugyanakkor bemutatja, hogy a valódi hírek mögött komoly munka áll, nem csupán véleményekről van szó, hanem folyamatos kérdezésről, oknyomozásról, a források ellenőrzéséről és a hitelesítésről is. Szóval ma van a hírek napja, a hírek világnapja, így is mondhatnám.
1: Ma is tanultam valamit. Készült a PC House támogatásával.

0: Rádió Gaga slágerek, és új zenék, zajlik a játékunk, az igaz vagy hamis, és összeraktam nektek egy rövid kis ízelítőt arról, hogy hallgatóinknak hogyan telik a napja. Van, aki nyilázárókat cserél?
1: Itt vagyok a Csíkszeredában, a kórházban dolgozok, az ajtókat cserélgessük, tűzálló ajtót cserélek.
0: Míg mások postán dolgoznak, postások, ezt ugye így mondjuk, és nagyon-nagyon fontos, hasznos tevékenység.
2: Na, postás vagyok.
0: És hogy mennyire szerte ágazóan tevékenykedtek, akkor itt egy újabb példa van, aki éppen pityókát szed, vagy pityókát szerett a játék pillanatában.
3: Hát, én szedjük a pityókát.
0: Úgyhogy ilyen tehát ez a nagy Gaga közösség. Ebben az órában is lesz egy játék, méghozzá egy remek nyereményterítéken. Én megmondom őszintén, már nagyon-nagyon várom, hogy egy újabb hallgatóval beszélhessünk telefonon. Apropó nyeremény, néhány szót természetesen megérdemel, mert a Metalups dízel adalékáról van szó.
4: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetőit, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
5: Reklám. A Brikóban szeptember 30-áig 15%-os kedvezményt kapsz a teljes acéllemez lapradiátor kínálatra, valamint 15%-os kedvezményt a fűtési rendszerhez való radiátor szelepek és tartozékok teljes kínálatára. Brikó, együtt munkára készen.
6: Prémium minőség elérhető áron? Igen, lehetséges. A Top és Mink termékcsalád megérkezett. Tartós fedés, káprázatos színek és könnyű használat. Tökéletes választás minden sminkrajongónak. Fedezd fel az alapozók, rúzsok és személypúderek varázslatos világát, amelyekkel minden nap ragyoghatsz. Vásárolj most nyitási kedvezményekkel a topfacemakeup.ro oldalon, vagy látogass el a Tordai Cosmetics kallós boltjaiba, és találd meg a hozzád illő tökéletes sminket. Top Face. Szépség kompromisszumok nélkül. Topfacemakeup.ro.
7: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
8: Kész a 10 órai?
9: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
8: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
9: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
10: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
4: A reklám után
6: ismét slágerek és új

0: Madonna és a Sorry itt a Rádió Gagán. Érkezik a játék pillanata, most pedig Szabolcsot hívom telefonon, és jön számára az állítás.
1: Hello.
0: Szia Szabi, György Dávid Csaba vagyok, Rádió Gagától.
1: Ja.
0: Na hello, mi minden oké? Okay? Hogy vagy?
1: Hogy lepet is.
0: Igen?
1: Jó,
0: hogy vagy?
1: Nagyon szépen, köszönöm.
0: Hogy telik a napot?
1: Dolgozgatunk.
0: Aha, dolgozgatunk. Ez a kulcs szó, hogy dolgozgatunk. Mit dolgozgattok?
1: Optikába, látszerészet, szemüvegek készítése, kontaktlencsék illesztése.
0: Izgalmas, izgalmas. De figyelj, van egy játék, te lehetsz az órai nyertes. Van egy állítás nálam, ezt elmondom neked, és tudnod kell, hogy igaz vagy hamis. Szerintem nem lesz nehéz, de nézzük meg, jó?
1: Oké, rendben, benne vagyok.
0: Jó, na, így hangzik ez az állítás. Egy repülőúton a kabinnyomás csökkenése esetén oxigénmaszkok hullanak le fentről a panelból. Ez igaz vagy hamis?
1: Szerintem igaz.
0: Szerintem is. Én sem tudtam volna, de nekünk van egy kis segítség ide még megadva, úgyhogy ez igaz. Jó, a nyereményed egy dízel üzemanyag adalék, 150 le értékű cuccról van szó, amit a Metalux ajánlott fel, úgyhogy ezt tudom odaadni ebben az órában neked.
1: Nagyon szépen köszönöm, biztosan használt
0: érte. Szabi, köszi, hogy velünk vagy, további jó melót kívánunk neked ott az optikában, vigyázzatok magatokra.
1: Köszönöm szépen,
0: viszont
1: kívánom.
0: Szia!
2: Gratulálunk! Te vagy a szerencsés nyertes! A nyereményed egy 250 ml-es Metalux XD, hogy autód motorja még simábban dolgozzon. Használd egészséggel, és jó utat kívánunk!

0: Sabrina Carpenter, ez volt a Tészt. György Dávid Csaba vagyok. Természetesen holnap is találkozhatunk a hármas szabály után. Ma rögtön a folytatásban indul a vagány-vagány a srácokkal. Vigyázzatok magatokra, és tartsatok velünk, mert lesz még játék, van nyeremény, és jön a jó zene is. Na meg a jó hangulat.
1: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében. Rádió
1: Gaga. Reklám. Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
3: Ingyen van. Minden másodpercben használod anélkül, hogy gondolnál rá. Megmutatja a világot és az összes pillanatot, ami igazán számít.
4: Mi az? A látásod.
3: Az Optika Optofernál közel 35 év tapasztalatával gondoskodunk a szemed egészségéről. Szűrést, szakvizsgálatot és biztonságos beavatkozásokat kínálunk.
4: Saját gyárunkban készült minőségi lencsék rekordidő alatt kifejezetten neked.
3: 8 helyszínen várunk. Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán.
4: Ne csak értékeld!
3: Vigyázz is a látásodra! Optika kötőjel Optofern.ro, a látás szakértője.
5: A Brico-ban szeptember 30-áig 15% extra kedvezményt kapsz a teljes színes beltéri ajtó kínálatra, valamint a 8 mm-es Basic Line laminált padlót különböző kivitelezésben 14%-os kedvezménnyel négyzetméterenként mindössze 33 lejötven van írt vásárolhatod meg. Brico. Együtt. Munkára készen.
1: Társadalmi célú hirdetés.
6: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
8: Kellemes, száraz, napos, őszies időben lesz részünk délután. Zajlanak a Siegfried Murashan által javasolt miniszterek parlamenti meghallgatásai, és közel 100 millió lejjel egészítette ki a Maros megyei tanács a megyei közintézmények finanszírozását. Szép délutánt kívánok, jönnek a részletek is. Rigmányi Eszter vagyok. Kis buszt vásárolhat a Maros-Szentgyörgyi önkormányzat, hogy megoldják a Csejd és Maros-Szentgyörgy közötti közszállítás problémáját. A kérdésről Barabási Antal Szabolcs prefektus hívott össze munkamegbeszélést, miután az elmúlt napokban mintegy 150 panasz érkezett a Csejd és Tófalvak közszállításának hiánya miatt. A prefektus szerint rövidesen megoldás körvonalazódhat a Csejdről ingázók számára. A település polgármestere Sófalvi Szabolcs elmondta, a Csejdre közlekedő járat több éve problémás, mivel kevés az utas, ezért a szolgáltatás nem kifizetődő. A vonalra szerződéssel rendelkező magáncégnek 2027. júliusáig kellene biztosítania a járatot, ezt azonban jelenleg nem teszi meg. A helyi önkormányzat a megyei tanácstól kéri a szerződés helyzetének tisztázását, és ennek függvényében lépne a kisbusz beszerzése ügyében. A diákok iskolába jutását addig is az önkormányzat iskolabusza biztosítja. Közel 100 millió lejjel egészítette ki a Maros megyei tanács a megyei közintézmények finanszírozását a 2026-os költségvetés kiigazításával. A legnagyobb 94,9 millió lejes kiegészítést a Maros megyei klinikai kórház kapta. További 1,7 millió lej jut a Dicsőszentmártoni Dr. Gheorghe Marinescu kórháznak, 1 millió lej a Maros megyei könyvtárnak, 846 ezer lej a Maros Művészetgyüttesnek és 764 ezer lej az őrzőszolgálatnak. kapnak, a Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság 457 ezer lejt kap a fogyatékossággal élők juttatásaira, további 750 ezer pedig egy segesvári nappali gondozási projektre. Zajlanak a Siegfried Murasán által javasolt miniszterek parlamenti meghallgatásai. A 16 jelölt meghallgatása ma és holnap zajlik, ma 6 miniszter kerül sorra. Elsőként Sebastian Burduzsa energiaügyi miniszter jelöltet hallgatták meg. Híradásunk idején kezdődött el Táncos Barna mezőgazdasági miniszter jelölt bizottsági meghallgatása. Sorrendben következik Radomir utca védelmi, Katalin Drula közlekedési, Alexandru Nazare pénzügyi és Irineu Darau gazdasági miniszter jelölt. A meghallgatás sok várhatóan 20 óra körül érnek véget. A beiktatásról szerdán délután 1 órakor szavaz a parlament kétházának együttesülése. Siegfried Murasán kormányának 233 szavazatra van szüksége. Megépül a magyarországi M49-es gyorsforgalmi út román határig tartó szakasza, erről döntött a magyar kormány. A 45 kilométeres, kétszer-két sávos út közvetlen kapcsolatot teremt majd az M3-as autópálya és Szatmárnémeti között, Máté Szalka és Csenger érintésével. A beruházás részeként új határátlépési lehetőség is létesül. Az M3-as és Ökörító-Fülpös közötti szakasz az idei ősszel készül el, a román határig tartó folytatást pedig 2029-re tervezik befejezni. Románia a saját oldalán szintén építi a csatlakozó gyorsforgalmi utat Szatmárnémeti és Óvár között, amely a tervek szerint 2029 tavaszára készül el. Folytatódik a túlnyomóan derült száraz idő, kevés felhővel az égbolton, a légmozgás gyenge marad, csapadékra nincs kilátás, 21 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: Most pedig. Csemerkedünk-e, legények? Mit csinálunk? Mi a helyzet? Őszintén, mert megint itt vagyunk a mikrofonnál, tehát én el se hiszem. Tehát most már én unom magam.
9: Én azt mondom, én is téged. Csodás napot kívánunk mindenkinek, kivéve annak, aki fake sztorikért képes kirakni bármilyen Insta, TikTok, meg egyéb helyekre.
10: Így van. Itt van a kis Bence, Bészamo Zsolt és Horváth Gábor. A telefonszámunk a következő 0735548888. A Granite Banktól lehet ebben az órában nyerni egy 400-re értékű emagutalványt. We're good, itt van Dua Lipa.
1: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány-vágány.
7: Vagány-vágány.
1: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Virtuál DJ 2006-ból valaki ezt a...
1: Bibirexa az ügyes dalszerző. Múltkor láttam, hogy a Eminemnek a Monsterét, amit Rihannával egy, azt ő írta.
2: Mekkora
1: csak Eminem nem akarta, hogy
0: figyeltek ide, mert nagyon fontos dolgok vannak, nem én beszéljünk itt Eminemről. Na, figyelj
1: ide. Innen. Nem mindegy, hogy Eminem vagy menj innen.
0: Azt olvasom valami amerikai szutykon, hogy...
1: Ez tényleg az.
0: Igen. Brad Pitt.
1: Igen.
0: Sztoikus maszkulinitása mögött hagyta tehetségét. Négyszer, gyertek, beszéljük ezt.
3: Na jó, fejtsük meg akkor első körülön, mi az a sztoikus maszkulinitás, ugye ami...
1: A sztoikus a filozófiai ágazat, amely így elfogadja, hogy a világban a dolgok történnek. Nem annyira kutató, befogadó, mondhatni passzív.
0: Nem, hát nem.
1: Ha nézzük meg, azt mondja, hogy sztoicizmus.
3: Hát én már beírtam, figyelj ide, sztoicizmus. Légy szíves,
1: mert hamarabb.
0: Beírtam, azt mondja, beírtam.
3: Rákerestem. Azt az elképzelést írja le, hogy a férfiasság része lehet az érzelmek kontrollálása, nem pedig azok elfolytása. És a nehézségek elviselése is a kitartása.
1: Még egyszer, vissza, mert nem értem.
0: Gigel, messze vissza, nem értem.
1: Áj, na, mert izé, tehát
3: a... Hát mit nem értesz, én se értem.
1: A férfiasságnak mi a mizéje?
0: Mit csinál? Elfogadja, hogy vannak érzelme is, nem leplezi.
3: A férfiasság része lehet az érzelmek kontrollálása, nem pedig azok elfolytása.
0: Öcsém.
3: Hát, ez nem hát az, hogyha elfojtod az érzelmeket, fiam, akkor nem kontrollálod valahol az érzelmeket?
0: De.
1: Nem, de az elfojtod, az úgy csinálsz, mintha nem lenne. A másik az a...
0: Amikor felvállalod.
1: Az olyan, mint amikor én meglátom az élérkét, és jön, hogy visítsak, de mivel...
0: De mivel...
1: Sztoikus maszkulinitásom van. A sztoikus maszkulinitásomnak köszönhetően nem visítek, hogy jaj, éjjel illetke, jaj!
0: Tehát akkor ez a boys don't cry, de...
1: Boys don't cry, de nem azért, mert nem fáj nekik.
0: A
3: Csicsibiti adta példát is erre.
0: Figyelj, Csipiti, hallod el.
3: Na, ezt ti figyeljetek.
0: Évezem, hogy mindenhol máshol mondják. Azt is hallottam, de azt is hallottam, hogy ChatGPT.
1: Én Gézának hívom meg egyszerűen.
0: De amúgy most tudod, mennyi vizet fogyasztottál el azzal, hogy megkérdezted, hogy a sztoikus maszkulinitás mit jelent?
3: Mennyi? Szerintem 2-3 liter víznél többet nem fogyasztottam.
0: Édes szívem.
3: Nagyon sokat nem gondolkodott.
0: 250 milliárd liter vizet fogyaszt el az OpenAI egy év alatt. Ez kb. 500-szorosa annak, amit a Google, és a Google amennyit elfogyaszt egy év alatt, az 11.600 embernek az egész életére való víz.
1: De értem én, de azt azért fogyaszt az OpenAI, a ChatGPT annyit el, mert befeltöltöd a fotót a feleségedről, és odarakod, hogy akkora mellé legyenek, mint ezének, Pamela Andersonnek a Baywatchban.
0: Látszik a cseneped, látod-e?
1: Hát ennyit.
0: Mondhattál volna mást is.
1: Ki, mondjál egy nagy mellőt, most már egy nem tudok egyet se.
0: Nem szabad ilyesmiről beszélni ebben az órában, nagyon jól tudod.
1: De az, van hogy olyan, egy aki... színésznőnek mekkora a keble?
0: Hát de van olyan is, aki például a különböző sportlabdákkal. Na.
1: De a Lolo Ferrari nyugodjon bőkében.
0: Jó, menjünk tovább. Szóval ott akartam, nem akartam erre kitérni erre a vízfogyasztásra, mert nyilván itt akkor most össze fogunk veszni. Én mondtam Bencének, hogy valószínűleg azt a vizet, amit elhasználnak, azt utána te nem tudod megpipikálni, mert akkor valószínűleg megmurgyész.
1: Mm. Nem pipikálni, meg inni.
0: Na, de még
3: de
0: a kutyának
3: sem adnám.
0: Biztos, megtisztítják, biztos. Na, jó, figyelj rá.
1: Miért nem használnak óceánvizet? Annyi sós van. Úgyis
3: hozzam már a példát, ember.
1: Bocsánat,
3: óceánszint. Azt mondja, igen, a példa a következő a sztoikus maszkulinitásra, hogy elhagytak, fáj, csalódott vagyok, de nem fogok könyörögni, bosszút állni, vagy önmagamat tönkretenni. Elfogadom a helyzetet, levonom a tanulságot, és megyek tovább.
0: Ja, értem, tehát Brad Pitt az új filmjében valószínűleg fölvállal olyan érzelmeket, amelyek ezt a csodálatos, tökéletes férfit, nem tudom, valószínűleg
1: ez
0: olyan
1: a,
0: színben
1: tüntetheti. Ez a Once Upon a Time in Hollywoodnak a... Aha. A stuntman, a kaszkadőr.
0: Hát ezt csinálja Leonardo DiCaprio azért, hogy csúnya kb. 10 éve szegény.

applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélesebb világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neked van, a Gaga veled van.

0: sztoicizmus és férfiasság, akkor valószínűleg azt kapjuk, azt a fajta klasszikus férfit, aki elfedi az érzelmeit, nagyon cool, hátradőlős, vizsgálós. Ez a, hogy is mondjam, ez a nagyon férfi, ez a rezzenéstelenül férfias férfi, az érzelemmentes sztoikus férfi. Itt tudom elkezdeni, és a szerző igazából erre gondol, hogy véleménye szerint Brad Pitt az utóbbi filmjeiben, szerepjeiben belebújik ebbe a sztoikus maszkulin képbe, ebbe a hallgatag.
1: Ez mit jelent, hogy nem mutat ki érzelmet?
0: Igen, ez a hallgatag ilyen érzelmileg visszafogott, ez a cool, ilyen, tudod, ilyen
1: rideg.
2: Ugye az. Volt ez a George Clooney is, a Wolves, a farkasok.
0: Igen,
2: farkas, talán ez volt a magyar fordítás, ami talán ebben a történetben még jobban is passzol, mint az angol cím, ami ritka. Na, elég az hozzá, hogy tényleg nem egy olyan film volt, ahol bármelyik is meg kellett volna egy kicsit erőltesse magát a színészi tehetségével. De ezt egy olyan világban, ahol az új színészek ilyen TikTok arcúak, de tényleg van egy ilyen, tehát most már szerintem át fogják írni a dalt, hogy TikTok arcú lány. Na, úgyhogy, na hát figyelj, nem azt mondom, hogy én fogom a legszebben ezt a léneket.
1: Megpróbáltad, de hát...
2: Kérjük el Nagy Bogitól az autotune-t, csak akkor...
0: Tehát ezt még Marics Peti se engedni át a Vittomhoz.
1: Szeretnél te olyan feneket, mint Nagy Bogi?
0: Azt hittem, mint Marics Peti.
2: Nem,
0: nem kell olyan fenék. Őszintén.
2: Jó, hogyha rádióban azt mondom, hogy meg akarom harapni, akkor meg azt mondja, hogy a pervez.
0: Gyerekek, szerintem, na gyertek, beszéljünk erről a dologról. Oké, hogy viccesnek tartjuk, hogy egyesek ilyen mondatokat írnak le, hogy a tehetséget a sztoikus maszkulinitás mögött
1: van. Rézek Zsolt, hogy magyaráz már? Golyóstól van a kezébe, tehát tiszta szakértő.
0: Szerintem nem Brad Pitt az, aki ezt a nem tudom, rideg, hideg, kúlos.
1: Hanem a producer, ugye a rendező.
0: Erre van igény emberek.
1: Ez a karakter.
0: Erre van igény a mai világban sajnos.
2: Mert az emaszkulálás, na ezt hogy mondjuk magyarul?
0: Na, kezdődik. Ma érdemes volt bekapcsolni a rádiót, tehát kezdődött ez sztoikus maszkulinitással. Most az emaszkulinitásról beszélünk.
2: Később majd beszélünk az empiriokriticizmusról.
0: Azt bármikor imádom.
2: Az emaj...
1: Aha.
0: Vajon nézd, mi van te?
2: Nem az.
1: Hát de te mondtad, ezt mondtad, emaszkulálás.
2: Az emaszkulálás, amikor a férfiasságot elnyomják. Na, szóval a... Ugye...
0: Online? Azért e?
2: Igen.
0: Vagy tele van
2: ebben? Fosztóképzédes barátom.
0: Értem.
2: Tisztáztuk?
0: Igen, igen.
2: Jó. Szóval a...
1: És mi hogyha egy...
0: Hát a férfiak újabban nem maszkulálnak, egy... nem...
1: Figyeljetek, hirtelen eszembe jutott egy fontos kérdés, amit mindenképpen meg akartam kérdezni már a hétvégén tőletek, csak elfelejtettem, hogy amennyiben egy férfiként született nő vásárol egy macskát, akkor transvestita?
2: Transvestica.
1: Hát tita.
2: De mi vagy pössze?
1: Na, hát na mindegy, oké. Okay.
2: Haladjunk.
1: Tehát emaszkulálásnál tartottunk, igen.
2: Igen, tehát hogy valahogy a MeToo után, ugye volt egy túlzás ebben a magában.
1: Kíváncsi vagyok.
0: Deep.
2: Hogy egész egyszerűen szerintem hiányzott a férfi, aki nem igen. Valamilyen, tehát a hollywoodi filmekben az a baj, a férfi szereplők azok nem lehetett olyan, hogy egy nőt például legyőz egy férfi, még a film elején se. És ebből ilyen bugyuta férfi karakterek jönnek ki, és ilyen teljesen dramaturgiai zsákutcák. Úgyhogy igen, valószínűleg, hogy pont azért kellett egy ilyen kemény Brad Pitt.
0: Értem.
2: Képzeljétek oda.
0: Hát ennek a végére csak tudjuk mondani, hogy mosolyog a cica baba, ez már igen, és hallgatjuk közben David Kushner-t, Szól a Daylight.

0: Hallod, de Dávid, van ez a Hozier, erősen ügyes.
1: Nem, ismertek
0: egymást. Kus. És akkor ide Dávid Kusner.
2: Ez fájt.
1: Na, kedves hallgatók, az elmaszkulálásról is a sztoikus miről?
0: Maszkulinitásról
1: beszélünk.
0: Igen.
1: Na, várjuk nagyon a véleményeket.
0: Amúgy meg az a helyzet, hogy ez igazából egy tényleg komolyabb téma, mint ahogyan mi vesszük, mert hogy amúgy tényleg komolyabb téma.
2: Szerintem meg nem, mert most már érted, tehát ez az egész kérdés, így látom, hogy lecsengett, meg ezek ez a...
0: De hogy csengett, hát még mindig ciki, hogyha te maszkulin vagy.
1: A maszkulin? Aha. De sztoikus maszkulin, vagy csak szimplán?
0: Mindegy az. Jó. A sztoikus maszkulinra meg itt azt mondják, hogy nagy képű. Tehát ugye az a kettő, ugye, mondjam, ugyanaz.
2: Lehetne, hogy egy téma ne rólad szóljon?
0: Nem rólam. Rólad beszélek.
2: Jó van.
0: Rokmalac jól teszi fel a kérdést. Azt mondja, sziasztok Titának, most akkor milyen kell legyen egy férfi? Laza és határozott, vagy érzékeny és romantikus? Most akkor maszkulin, vagy herélt? Olyan határozatlan vagyok, vagy mégsem?
2: De figyelj, szerintem egy idő után ezzel a kérdéssel nem foglalkozom, hogy mész és csinálod a dolgot. Engem. Nem állsz neki és osztod.
0: Hát jó, csak amikor tartalmat fogyasztás, hollywoodi tartalmat, igen, vagy nem hollywoodi tartalmat, akkor tényleg ez folyik szembe mindenhonnan, hogy az egyik felől vannak ezek a nagyon cool pasasok, és a másik felén meg vannak az olyan semmilyen pasasok.
2: Igen. És nyilván ezeket a semmilyen pasasokat...
1: És csak egy cool pasas lehet csak maszkulin?
2: Nem, de én azt akarám mondani, hogy szerintem ezeket a semmilyen pasasokat a nők tulajdonképp nem kedvelik.
0: Hát a Stuart Littleből most az nem sokan emlékeznek az apukára, mint a férfi ideál.
1: Teljesen igazat.
2: Eddingtonból az apuka szintén.
0: Beethovenből az apuka szintén.
2: A Batmanből az apukam, azt lelőtték. Jó, van egy ilyen gapoim volt. Gábor, rendben vagy.
0: Igen, én értem, hogy Dead Bad, meg mit tudom. Csak attól, hogy Brad Pitt, mindegy, hogy cool vagy, sztoikus vagy, mit csinál.
2: Amúgy a leggonoszabb szöveg az volt, hogy ültek egy asztalnál Brad Pitt, Johnny Depp, DiCaprio, mentek el a csajok, akkor utánozták a farkast a valamelyik Looney Tunes-ban, és érdekes módon senki nem jelentette őket fel. Tehát így ez a Me Too-val is az van, hogyha a Harvey
1: attól függ, ki csinálja, igen.
2: Pár, akkor érte, illetve a Weinstein fivérek, akkor az nyilván, bocs, ne tegyünk, ezt ne poénkodjuk el, de azt akartam mondani, hogy ezekre senki nem volt.
1: Hát ezt magadnak mondtad. Igen,
2: magamnak mondtam.
0: Megbeszélt ezt most itt egyedül, nagyon gyorsan. Eszkalálódott egyedül, utána eszkalálta.
2: Viszkászolódott.
1: De várjatok, mert a ChatGPT kitér egy modern internetes sztoikus férfi képére is.
0: Jó, mit csinál?
1: Mert ő azt mondja, hogy itt valóban gyakran történik egy torzulás. Például ne sír, nem utas ki, hogy fáj, soha ne kér segítséget. És azt mondja, hogy ez már nem feltétlenül sztoicizmus, inkább egy olyan modern férfiasság kép, amely a sztoikus filozófia egyes elemeit használja fel az érzelmek elfolytásának.
0: Akkor a hülyeség, mint a mekkora, mert hogy ez leginkább a klasszikus férfi.
2: Szerintem ezt a cikket, ezt valaki ChatGPT-vel írta, és te itt most feldobtad, és azóta törjük a fejünket.
0: Nem, ennek megvan az írója, ez egy eléggé elismert filmkritikus, akit én idéztem.
2: Jó. Ja.
0: Tehát, hogy és elég izgalmasan ki is bontja a dolgot, de azt nem írja le, hogy szegény Brad Pitt nem attól
2: ilyen, mert ő akar ilyen lenni. Jó? Kinga azt írja, hogy nekem a pasas legyen ember a lábán, ne rényáljon, álljon oda, és végezze a dolgát.
0: Ennyi az egész, hát most hát ennyi.
2: Nézzük, hogy Viola.
0: Al is kacog tőlem, Brad Pitt jöhetne, mehetne, na de Jason Momoa, na ott kezdődik a férfi. Jaj, hát erre te mit is Viola, te.
1: Viola.
0: Van ez az új sorozata neki, ez a három betűs címe van, Apple TV-n. Szí, igen.
2: Az annyira új, hogy vagy 5 éves.
0: Igen.
1: Én lehetnék a székelyföldi Jason Momoa.
2: Jó, hallgassunk túl a bigélt és átcsendet. Igen, játszódjunk, az jó lesz.
3: Színre tesszük a délutánokat. Vagány-vágány.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székelyudvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugrálóvár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
1: Reklám. Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Mures Vet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macska panzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen. Sőt, a gazdijelszóval most 20% kedvezmény jár. Mures Vet. Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
2: Unod a megszokott kínálatot?
3: A Supermarketben olyan különleges német sörök, üdítők és nyugat-európai prémium termékek várnak, amelyeket máshol nem találsz meg. Dózsa György utca 14, a Mures Mall közelében.
2: Supermarket. Fedezd fel a különbséget.
3: Nyitva 2-től szombatig 10 és 18 óra között.
4: Bővítenéd a termékpalettádat állateledellel? A Deák Hámor kis és nagy kereskedelem a Golden Dog állateledel kizárólagos importőre. Minőség, jó árak, gyors szállítás. Legyen nálad is Golden Dog. Deák Hámor, a vidék legjobb árai. Deákhamor.ro.
5: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna? Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
6: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egész találkozik.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
9: ismét sláger.

0: Itt vagyunk az igaz vagy hamis játékunkkal, úgyhogy jön egy újabb feladvány, és hogyha a hallgató olyan ügyes, hogy kitalálja, hogy az állításunk az igaz-e vagy hamis, már is meg fogjuk ajándékozni. Még lehet regisztrálni, holnap van az utolsó nap eme játékunkból.
1: Így van, és hogy mit lehet nyerni, ugye ez is egy jó kérdés. Ebben az órában a Granite Banktól egy 400 leértékű e-mag utalványt, egyébként azt hiszem, wow, az egyik legmenőbb nyereményünk.
2: Lenne, azt hiszem, úgy kb. Rögtön ötletem, hogy mire költsem el mind a 400 lejt. Már ma kacagtak rajtam.
1: Ha 10 lenne, azt is el tudnám.
3: Halló.
2: Halló, szervusz Szabolcs.
1: Szervusz Szabolcs.
0: Szia Szabolcs.
2: Kezedben volt a telefon, mi meg rögtön hívtunk is. B. Szabó Zsolt, Horváth Gábor, Kis Bence a telefonnál.
3: Szevasztok, hello, hello.
0: Hello, hello, hello, hello. Hát,
2: gyere mondd el, mit csinál Szabolcs ezen a csodálatos hétfői napon.
0: Azt a picolája.
1: Ez a meglepetés.
2: Jól van, szeretjük ezt hallani. Mi is szeretünk dolgozni, csak hétfőn nem. De van valami, amit annál jobban szeretünk. Van egy kedvenc ajándékunk, az ilyen nyereményünk, és azt most te kaphatod meg. De előtte van egy ilyen valamilyen mondat, amire te valahogyan rá kéne mondta, hogy igaz vagy hamis, de szerintem te ezt fogod tudni. Vezetsz, ugye?
3: Nem vezetek. Irodalban vagyok.
2: Nem, de amúgy vezetsz.
3: Persze.
2: Jól van. Na, akkor figyelj. Azt mondják itt, hogy az autó kézifékje kizárólag arra való, hogy menet közben 100 km/h sebességnél kanyarodj vele. Ki se tudtam óvasztani.
3: Hamis.
1: Teljesen
0: üftelje vele.
1: Azonnal vágta is, hogy hamis.
3: Figyelj, ez egy nagy hamis.
2: Tudok három embert, aki erre azt mondja, igaz.
1: Te fádjál azért, nem százzal. Nyilván nem te, de valamelyik barátod, akit távolról ismersz, havon azért csinált ilyet, ugye? Nem pont százzal mondom.
3: Persze.
1: Mi sose.
2: És mindenki ismer ilyet, aki már egyszer próbált ezt a dolgot. Na, Szabolcs, az a jó hírünk, nem is én mondom, Gábor szoktam mondani ezeket, hogy külön fizetik ezért, tudod.
0: Hölgyeim és uraim, jó hírek következnek. Képzeld el, Szabolcs, a Granite Banktól nyertél egy 400 leértékű e-mag utalvány. Szerintem lesz, amire elkölteni.
3: Oh yes.
1: Neked is van egy-két dolog még ugye a kosaratban, a magon, amit gyorsan le lehet vásárolni akkor.
3: Van.
2: Hanem
3: csak ott
2: eszünk. Gyorsan.
1: Annyi baj legyen, már csak egy Granite Bankos kártya kell.
2: Ennyi baja legyen a világnak, te hallod, hogy el kell dönteni ezt a 400 lejt e-magon, mire dobjuk el. Na hát figyelj, gratulálunk ez a dologhoz.
3: Nagyon szépen köszönöm. Nagyon köszönöm.
4: Gratulálunk a Granite Bank nyertesének. Nyisd számlát most Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankjánál. Granitebank.ro.
5: Minden érdekel minket. És téged?
4: Ez a Vagány Rádió Gaga.
6: Slágerek és új zenék.

0: haza, apkönnyű délután a Gagán.
1: A Vagány-vágány.
2: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga.
0: Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék.

0: Szabolcs sztoikus maszkulinitással megnyerte a 400 lejes gránitbankos utalványt. Mi meg továbbra se tudjuk eldönteni, hogy Brad Pitt modernül sztoikus maszkulin, vagy nagyon rendhagyóan sztoikus maszkulin, vagy nagyon konzervatívan sztoikus maszkulin.
1: Én iszom egy kávét erre.
2: Azt se tudjuk eldönteni, hogy mi egyáltalán sztoikus maszkulinnak számítunk-e a világunkban.
0: Én amúgy igen, azt hiszem.
2: Úgy érzed?
0: Azt hiszem, igen.
2: Oké.
0: Azt láttál már sírni? Na csak mondom, kérdezni.
1: Milyen segítünk rajta?
2: Megsíratlak itt. Jó, menjünk tovább a hírekkel.
3: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
4: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet a stílus minden színében.
3: Reklám.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hív minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
5: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
8: Itt az ősz, és a tavalyi cipőd már nem az igazi? Akkor irány a Camos Shoes. Női, férfi és gyerekcipők pénztárca barátáról. Ráadásul most minden vásárlás mellé ajándékutalványjár. Így a következő cipővásárláson még kedvezőbb lehet. Várunk a Camo üzleteiben. Marosvásárhelyen a Kövesdombon és a Bolyai utca 10 szám alatt. Camos Shoes. Cipők mindenkinek elérhető áron.
9: Kész a 10 órai? Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
10: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
9: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
11: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
12: Egy édes újdonság érkezett. A Magic Cukrászda új üzlete már Jedden is várja vásárlóit. A főút 31 szám alatt Marosvásárhely kijáratának közelében. Sütemények, torták, sós finomságok és friss péksütemények egy helyen. Magic Cukrászda, a házias ízek varázsa.
13: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
14: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
13: Gamma Electronics.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
15: Kellemes, száraz, napos, őszies időben lesz részünk délután. Egyhangulag döntött a PSD, hogy nem szavazza meg a Siegfried Muresan által javasolt kormányt, és tízezrek próbálták elhagyni Romániát a Ceausescu diktatúra utolsó éveiben, derül ki a Securitate archívumából, ma nyilvánosságra hozott adatokból. Köszöntöm Önöket, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. 8,83 millió lejes támogatást nyert a Maros-Szentgyörgyi önkormányzat a polgármesteri hivatal felújítására és bővítésére. Az épületet hőszigetelik, korszerűsítik a fűtési, víz és elektromos rendszereket, napelemeket és hőszivattyúkat is felszerelnek, valamint beépítik a tetőteret. A munkálatok idején a hivatalnak és az ott működő családorvosi rendelőknek is ki kell költözniük. Erre várhatóan jövő nyáron kerül sor, addig elkészítik a műszaki tervet és kiválasztják a kivitelezőt. Zajlanak a Siegfried Muresan által javasolt miniszterek parlamenti meghallgatásai. A 16 jelölt meghallgatása ma és holnap zajlik, ma 6 miniszter kerül sorra. Eddig Sebastian Burduzsa energiaügyi és Táncos Barna mezőgazdasági miniszterjelöltet hallgatták meg. Híradásunk idején kezdődött el Rádomir utca védelmi tárca vezető meghallgatása, majd Katalin Drula közlekedési, Alexandru Nazari pénzügyi és Irine Udarau gazdasági miniszterjelölt kerül sorra. A meghallgatások várhatóan 20 óra körül érnek véget. Egyhangulag döntött a szociáldemokrata párt, hogy nem szavazza meg a Siegfried Muresan által javasolt kormányt, jelentette be Soring Indiano pártelnök a mai ülés után. A PSD képviselői ugyanakkor részt vesznek a miniszterjelöltek parlamenti meghallgatásain, és szerdán a kormány beiktatásáról szóló plenáris szavazáson is jelen lesznek. Soring Indiano szerint pártja továbbra is kész kormányra lépni, Siegfried Muresan kijelölt miniszterelnök viszont úgy véli, hogy a PSD döntése tovább mélyítheti a politikai válságot, és megnyithatja az utat az előrehozott választások előtt. A kormány beiktatásáról szerdán szavaz a parlament. Tízezrek próbálták elhagyni Romániát a Ceausescu diktatúra utolsó éveiben, derül ki a Securitate archívumából, ma nyilvánosságra hozott adatokból. 1987 és 1989 között több mint 47 ezer új kérelmet nyújtottak be az NSZK-ba való végleges kivándorlásra, és több mint 35 ezeren kaptak engedélyt a távozásra. Közben több mint 5500-an külföldön maradtak egy hivatalos utazás után, 2243-an pedig illegálisan lépték át a határt és jutottak el Németországba. A sikeres szökések többsége a nyugati határon történt. Az adatok szerint különösen a német nemzetiségűek próbáltak nagy számban kivándorolni.
16: Marco Rossi két helyen változtatott a magyar labdarúgó válogatott 23 fős keretén az Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája mérkőzés előtt. A sérült Redzics Damir és Tóth Rajmund helyére két újonc hátvéd Doktori Csáron és Várkonyi Bence került be. Szalai József sem utazott el a csapattal Belfastba, így továbbra is várnia kell válogatott bemutatkozására. Az Észak-Írország-Magyarország találkozó ma este 21 óra 45 perckor kezdődik. A világbajnokságon nyújtott teljesítményével vált világszerte ismerté a Zöldfoki szigetek 40 éves kapusa Vozinha, a hirtelen jött népszerűséget azonban nehezen viseli. A Spanyolország elleni 0-0-ás döntetlen után követőinek száma ugrásszerűen megnőtt, azóta pedig saját bevallása szerint alig maradt magánéletem. Vozinha elmondta, ha választhatna a mostani és a világbajnokság előtti élete között, inkább a régit kérné vissza. A kapus jelenleg a chilei Colo-Colo-ban játszik, teljesítményének köszönhetően pedig a Yashin-díj jelöltjei közé is bekerült.
15: A következő napokban alapvetően csendes, száraz és napos idő várható, az éjszakák és reggelek hűvösnek ígérkeznek, jellemzően 10 fok alá csökken a hőmérséklet, még a legmelegebb délutáni órákban 20 és 25 fok közötti értékeket mérünk.
2: Most pedig. 16 óra múlt, eleget beszéltünk a sztoikus maszkulinitásról. Ki se tudom mondani ezt a szót, de lassan megjegyzem. Menjünk át arra, hogy a mai férfiak, ezek a sztoikus maszkulinok miért nem szeretik a nőket?
1: Nem tudom, hogy
2: az
1: nem
2: szeretik.
0: Én nagyon szeretnék erről beszélni, mert nem nagyon ismerek ilyen férfit, de nagyon kíváncsi vagyok.
1: Itt vagyunk hárman. Bészabó Zsolt, a Székely Jason Momoa és Kis Bence.
2: Az én vagyok.
1: Igen.
0: Hát te rólad beszélt.
2: Jaj!
1: Felsorolás.
0: Nyugodjál meg szépen, dőjé hátra. Álvaro Sorella kezdjük ezt az órát, sosem tudunk kimondani, ilyen a Sofia.
3: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány-vágány. Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-vágány. Simre tesszük a délutánokat.

0: Na jól van, ezt a klasszikus dalt most már klasszikusnak mondhatjuk, ugye?
1: Igen.
0: Jól van. Ugye az előző órában ebből az egy mondatból három megszólalást zavartunk le, hogy Brad Pitt és a sztoikus maszkulinitása. Igaziból valószínűleg, hogyha kínvallatás mellett gyötörnének, akkor sem tudnánk mostani percig sem megfogalmazni, hogy milyen állat az a toxikus maszkulinitás. Na de...
2: De jó dolgok jöttek ki belőle. De azt mondjátok meg, hogy én vajon miért keverem Charlize Theront?
1: Kivel?
0: Cameron Diaz-zal.
2: Cameron Diaz-zal.
0: Nem tudom, szőke-szőke.
1: Hát nem tudom.
0: Az egyik
1: hát
0: tehetségtelen, jó. A másik az úgy oké.
2: Scarlett Johanssonnal.
0: Azt végképp nem tudom. Charlize Theron,
1: hát azért van különbség.
0: Scarlett Johanssonnal.
2: Igen.
0: Hát Scarlett azért, mondjuk Charlize Theron nem, őt nem szeretem. Egyik se jó
1: színésznő.
0: Már
1: mint színésznő nem szereted, vagy mint kinézet, erre nem jön be neked.
2: Mint Gábor, színésznő. Minden nem arról szól, kinek milyen segge van, na légy szíves, most már beszélünk egy kicsit normális.
1: Hát jó, de mind a három jó csaj azért, hogy a Cameron Diaz említ.
0: Hát most már Cameron Diaz.
2: Komolytalankodjon folyton itt.
0: Nem mai csürke.
1: Hát miért, te mai csürke vagy?
0: Még elvárásom lehetnek. Teljesen alaptalanul. Ez a toxikus maszkulinitás, amit itt így spriccolok körbe.
2: Igen, van toxikus és sztoikus. Nem jó, mindegy. Van. És van a toxikus, sztoikus maszkon, na az milyen?
0: Nem tudom megmondani.
2: Jó, na azt mondják, hogy a mai férfiaknak bajuk van a nőkkel. De nem akarunk mi egy ilyen magazint szerkeszteni, fiúk, egy ilyen női magazint fiúk, férfiakként?
1: Akár meg is csinálhatjuk, mert igen,
2: itt egy olyan tehetséges,
1: most nem tudom, újságírónak nevezhető-e az a hölgy, aki a BN-re szokta írni ezeket a cikkeket, mert itt Angélának a cikkéről
0: hát
1: van
0: szó. Angélát szeretjük
1: vissza. És Angélát már sokszor azért, hát Zsolt azért nem mindig szereti Angélát. Van, amikor nagyon szembe száll vele.
2: Én megadta Angélának az érzést pénteken, ugye? Vagy mikor volt az? Csütörtökön?
1: Valami
2: is. Nagyon kiborultam, de mikor volt az?
1: Ketten voltunk.
2: Igen, de nem mindegy. Már
1: nem tudom már, miről volt szó.
2: Öreg vagyok az ilyesmét.
0: Na mindegy. És akkor mi volt a következtetés?
2: Akkor, amikor kiborultam?
0: Igen.
2: Hát, hogy a franc egye meg már egyszer. Hogy...
0: Hát, mert mit mondott?
2: Igen. Hát az, hogy most már mindjárt izé. Na.
1: Mert Angéla azt írta, köszönöm, hogy egy irány.
0: Mert mindjárt izé, ez... Mikor kapok? Azután. Jó, oké. Okay. Majd mindjárt izé. Rendben, kösz Zsolt. Na.
1: Hogyan indít Angéla?
0: Angéla.
1: Azt mondja, hogy egy irodai ebédlős beszélgetés adta az ihletet ehhez az őszinte elemzéshez. Mi szerint nem főznek, nem akarnak gyereket, nem jó semmi nekik, a mai férfiak miért utálják a nőket? Én ezt az utárszót ki is húznám, tehát itt vannak olyan férfiak, akik utálják a nőket?
2: Nem biztos vannak, én nem irigylem őket egyáltalán. De amúgy én is elég sokszor hallom ezt, hogy a mai nők. Amúgy. Tehát ez a mai fiatalok és a mai nők.
1: Hát jó, a mai nők és a mai férfiakat is halljuk eleget.
2: A mai férfiakat? Az mi szoktuk mondani.
1: Ja, csak mi vagyunk egyedül a világon.
2: Nem, elég sokszor elmondtuk, hogy úgy herértnek tartjuk.
0: Na szóval van egy ilyen mondat, hogy amit Angéla megneszelt, két pasas mondta egymás közt, hogy a mai nők nem főznek, nem akarnak gyereket, azt csinálják, amit akarnak, és nem jó nekik semmi.
2: Ez nem Kovács Ákos írta állni?
0: De nem az, de hogy az, hogy azt csinálnak, amit akarnak, és nem jó nekik semmi. Ebbe csak én látom az ellenmondást?
2: Nem, de igen. Igen, csak te látod.
0: Nem, igen. Elmondom, hogy azt csinálnak, amit akarnak, akkor azzal ők elégedettek.
2: Tehát a pasasoknak az a bajuk, hogy nem főznek, és nem akarnak gyermeket.
0: Hát tanulj meg főzni, édes barátom.
2: De én ezektől az emberektől, hogy lenne nekem is néhány kérdésem hozzájuk, hogy ők mit csinálnak-e közben.
0: Tehát hallod, és mi volt az az ok, amivel meg akartad győzni a hölgyet, hogy na mindegy.
3: Minden érdekel minket. És téged?
4: Ez a Vagány Vágány. Rádió Gaga.
5: Slágerek és új zenék.

Tejföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Ja, és hogyan szúrja valami, hogy te ilyen dolgokat írj meg a világnak. Mert a legnagyobb probléma, hogy ezt olvassák emberek. A legutóbb is arra...
1: És hogy még ezért pénzt is kap angolul.
0: Az engem nem érdekel, egészségére válja neki az ő szerencséje. Inkább az, az idegesít engem a nagyon sok más modern pszichológussal egyetemben, hogy nagyon sok ember ezeket olvassa és készpénznek veszi. Érted?
2: Tehát az
1: és egyetért, és meg is osztja a közösségi hálón, és azt mondja, hogy Angélának igaza van.
2: Mondjuk azt, hogy biztos, hogy van ilyen, tehát, hogy Angélának, nyilván könnyű megírni egy cikk, vagy jó dolog úgy nekiállni egy cikket írni, mondom az írás szempontjából, hogy a mai férfiak utálják a mai nőket. Szerintem ez egy akkora bullshit, hogyha nyakon vágna Angélát, hasra esne. Ja, hogy volt egy sorban három gyükér, aki azt mondta, vagy két gyükér, vagy mit tudom én, édes mindegy, hogy azt mondták, hogy a mai nők, hallod-e a mondat, hogy kezdődik, hogy a mai, onnantól ma fölösleges hallgatni, mindegy. A mai nők, a mai férfiak, a mai gyerekek, a mai autók, ez a történelem során sokszor elhangzott. Ja, hogy a csaj nem azt csinál, amit te akarsz. Ó, szegénykém, kell neked egy pézsé, Istenem. De ugyanez fordítva is igaz.
1: Na de mit mond Angéla?
2: Na, mit?
1: Az a baj,
0: mondjad, fiam.
1: Az a baj, hogy már megengedhetjük magunknak nőként, hogy legyen egy lécünk, amit helyes meg kell ütni, és nem elégszünk meg azzal, amivel anyáink és főleg nagyanyáink kénytelenek voltak, az abszolút minimummal. Azt írja Angéla, hogy nagymamám idejében örültek, ha a férfi nem volt részeges és nem verte őket, anyám idejében pedig sikernek számított, ha a férfi dolgozott és olykor foglalkozott a gyerekekkel. Én kérek elnézést, amiért ma már ennél valamivel többre vágyunk.
2: De az nem egy normális dolog egyébként, hogy a férfi dolgozik, meg egyébként a feleség is. Csak úgy kérdem. Tehát, hogyha én középen akarok lenni ebben a kérdésben, nem gondolom azt, hogy a nem kell hozzájáruljon egy háztartáshoz a férfi. Nem gondolom azt, hogy tehát, hogy osszoljanak már el ezek a dolgok.
0: Az a baj, hogy én kétségbe vagyok esve, hogy ez, erről kell nekünk beszélni, mert hogy őszintén el vagyok veszve ebben a dologban, tehát azt sem értem, hogy Angéla milyen családban nőhetett fel, ahol az anyukája örült.
2: Hát nézd meg az arcát, hogy...
0: Ahol a nők örültek, hogy a férfiak dolgoznak, hát pont az volt a probléma, nem? Hogy a férfiak túl sokat dolgoztak, és akkor emiatt úgy gondolták, hogy mivel ők dolgoznak, ezért nekik kiára, mit tudom én, a pihenés, a mit tudom én.
1: Angéla úgy ítéli meg, hogy nem Brad Pittre vágynak, de mivel napjainkban már nem részszükséglet egy nőnek a házasság, valamit valóban le kell tenned férfiként az asztalra, hogy téged válasszanak a nők.
0: Hát figyelj, van, akinek az asztalra kell letenni, van, akinek máshol kell betenni. Tehát ez teljesen mindez, ez nőtől függ. Vannak nők és vannak nők. Hát van, aki az asztalt nézi, valaki máshova nézem. Mit mondjak egyebet erre?
2: Bízzad rájuk, nem kell beleüssük az órunkat.
0: De mi az, hogy le kell tenni valamit férfiként az asztalra? Na gyere, most beindítottad bennem a vodkakast.
1: Mit kell bizonyítanunk nekünk ahhoz, hogy Angélánál bejöjjünk?
0: De mit kell nem írja le?
1: Az asztalra?
0: Nem írja le? Mit kell az asztalra kitenni?
1: Folytatja, úgy folytatja, hogy amikor a párválasztás nem a túlélés motiválja, akkor bizony a középszerűség hamar szenvedlik. És a léc, amit a férfiaknak meg kellett ütnie generációk óta, a békafeneke alatt volt, de ma már nem elég, hogy hazahozza pénzt. Pedig a mai nő, akinek semmi nem jó, csak annyit kér, hogy érzelmileg is tegyél bele a kapcsolatba. Érted?
0: Értettem. Sok érzelmileg beletevős férfit kívánok Angélának az életébe.

0: De igazából Angélának annyit tudok mondani, amelyet Farrukkó mond, és Marshmello, esta vida, ilyen az élet, de amúgy nekem az a kérdésem, hogy ezek egymással nem beszélgetnek, nem másért, csak egy másik cikkben Angéla egyik kolléganője, Zsejke, valamilyen szinten megfejti Angélának az összes problémáját a férfiakkal. Azt már látjuk, hogy Angélának határozottan problémája van a pasikkal, de igen, ekkor kapcsán mondtam el, hogy egyáltalán nem élvezem a modern feministákat, és az ilyen cikkeket is ilyesminek tartom, tehát se keze, se lába, se eleje, se vége, semmit nem mond el, csak annyit, hogy békét kell hagyni a férfiaknak, ha egy kicsit is férfiasak, vagy olyan férfiak, akkor aznak hagy békét. De Zsejke elmondja, hogy el kell vinni a pasast étterembe, mert hogy ott minden kiderül. Amúgy ez nagyon igaz, mert hogy én is olvastam olyan pszichológiai tanulmányokat, amelyek tényleg azzal foglalkoznak, hogy mennyi minden ki tud derülni egy olyan térben, olyan emberek között, akiktől az ember semmit se vár cserébe, csak és semmilyen fajta közvetlen érdek nem fűződik hozzájuk, és a pincér az pont egy ilyen, úgyhogy nagyon érdekes a kapcsolatunk, a viszonyunk a pincérekkel, hogy ki hogyan viszonyul ehhez a dologhoz. És itt most akkor két dologról beszélhetünk, hogy ez milyen párválasztási technika lehet, hogy mondjuk elviszed az első randin valakit elviszel vendéglőbe, és megfigyeled, hogy ott hogyan viselkedik, hogyan viszonyul a pincérekhez, hogyan beszél a személyzettel, de ezen emellett meg nyilván beszélhetünk egy kicsikét erről a pincérségről is. Valamelyik nap a Gagán kitettünk egy ilyen posztot, hogy mi nem lennél soha. És akkor emlékszem, hogy Huba írta oda, hogy pincér, én meg odaírtam alá azért, mert börtön lenne a vége, gondolom. Az az igazság, hogy én is úgy gondolom, hogy egy hatalmas nagy hófehér átlátszó lap az, ahogyan viselkedünk a vendéglőben.
1: Egyébként meggyőződésem. Ez a...
2: De attól is függ a viselkedésünk, hogy a pincér hogyan viszonyul hozzánk, és hogyan viselkedik velünk, nem?
1: Biztos, hogy igen. Tehát szokták mondani, hogy amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Tehát, hogy itt azért van egy oda-vissza. Volt olyan hely, ahova nem jártam évekig, mert egyszerűen olyan szinten paritja volt a kiszolgáló, de volt, ahol én voltam véletlenül paritja. Na, de ott legalább elnézést kértem, ami még mindig nem ér semmit, de legalább rájöttem, hogy bunkó voltam. Vannak pillanatok. Őszintén, igen, Zsoltnak valószínűleg, hogy jó ez a szemüvege. Én azt ugye ezen szoktam ezt a megfogalmazást alkalmazni, hogy aki felfele nyal, lefele rúg. A pincérrel ugye nagyon sokszor úgy érzik az emberek, hogy a beosztottjaik. Szerintem már ez a megközelítés eleve rossz, mert ő neked ételt vagy italt hoz. Kiszolgál. Nem a főnöke vagy, a vendége vagy. Talán úgy kellene viselkedni, mint a vendég lennél.
0: Azt hiszem, hogy soha életemben nem éreztem még annyira zavarban magam egy ilyen helyzet miatt, amikor édesapámat láttam, hogy hogyan viselkednek vele, mint pincérrel. Ő ugye életében pincér volt, én meg már aztán valami, nem tudom, 14-15 éves lehettem, és ott üldögéltem a vendéglőben nála. És egyszer hallottam, hogy szólítja valaki, hogy hallod, gyere sze ide. De kb. Ezzel a hanglemmel.
2: Stílussal.
0: És felemelte az úr a tányért, és azt mondja, hogy ez neked sem anyuka áposzta? És szembe öntötte vele. És akkor elmondta, hogy még egyszer akkor újra fogalmazom, hogy savanyukáposztát kérek, ha nem tudom én mi ez. De ezt olyan szinten megalázó módon csinálta, mint egy ilyen, nem is tudom elmondani. Tehát,
1: ezt tudod, hogy miért tette az illető? Egy, hogy milyen jellem. Kettő, nem dolgozott konyhán. Ilyenkor azért úgy szokták, hogy én azt a káposztát, amit kihoznak, nem enném meg.
0: Mindegy, érted, csak itt a stílus
2: a lényeg. Akkor sem a pincére. Tehát,
0: na, és a másik, hogy
1: a benzinkutassal perelnek. Volt kettő között. Azt azért hozzátenném, hogy ugyanaz, mint aki a benzinkutassal perel azért, hogy mennyibe kerül az üzemanyag.
0: Jaj, tényleg emberek, azt ne csináljátok. Tehát úgy nagyon sajnálom
1: szegény benzinkutasokat. Ez, hogy, vagy a postán, hogy miért nagy a sor? Hát azért, mert két ember van. Nem azért, mert valaki sokkal valamit rosszul csinál. Jó, néni, mi van itt?
0: Mi? Jaj, szól a himnuszunk.
2: A himnuszunk, igen.
0: Jaj, hallgass oda. Na figyeljetek, ti hogyan viselkedtek a vendéglőben? Írjatok nekünk vendéglő sztorikat. Szerintetek mit árul az emberről az, hogy hogyan viselkedik a vendéglőben? Addig szól a Vagány-vágány himnusza.

0: Reklám.
1: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőrt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a Szovalta üzemébe. Ha élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz, várjuk jelentkezésedet csapatunkba. Jelentkezz a hochland.ro/karriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a rekrutare@hochland.com e-mail címre.
2: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődésé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
3: A jó bor nem véletlen, hanem válogatás kérdése. A Farkas borszaküzletben fehér, rozé, vörös, prosecco és vesgővár mind igényesen kiválogatva. Szovaltán a Joy parkolójában találsz ránk, a Pepkóval szemben. Hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között, vagy kényelmesen otthonról rovino.ro. Farkas borszaküzlet, a minőségi borok forgalmazója.
4: Pizza?
5: Ham!
4: Burger?
5: Ham!
4: Napi menü?
5: Ham!
4: Girosz?
5: Ham!
4: Éhes vagy?
5: Ham! Kattalj rá a kajára!
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
6: A reklám után
8: ismét slágerek,

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Miért menjünk étterembe az első randin? Ez itt a kérdés, mert itt a pszichológusok nagyon megfejtették, legalábbis Zsejke nevezetű BNS újságíró, és hát erről dumálunk, de én egy kicsit ott elakadtam, hogy már első randin kell étterembe vinnünk a hölgyet, vagy akár fordítva a hölgy vigyen bennünk.
1: Nem, itt megvan, Mihály megírta a választ. No. Tehát a hölgyek a pasasokat vigyék vendéglőbe, mert ott kiderül, és a pasasok vigyék a hölgyeket uszodába, mert ott kiderül.
2: Sok minden kiderülne egyébként egy ilyen dolgot.
1: Tényleg? Tehát ez nem hülyeség.
2: Figyelj, az alakjáról is, arról is, hogy smink nélkül hogy néz ki, és a pasasnál is az, hogy néz ki fürdőgatyában, mi is látszódjunk, hogy valamit érünk-e.
1: De ez amúgy tényleg nem hülyeség. Soha eszembe nem jutott, hogy már lecsúsztam róla, ez van. Tehát, hogy az első randit azt az uszodába szervez. De sok minden kiderül, érted, hogyan viselkedik, a körmét vágja-e, vagy minden.
2: Egyébként Kingának jó megközelítés az, hogy minden látszik, Indigo. Én azt is látom, mennyit tart a házasságuk, kinevelte és mennyi pénze van.
1: Bizony.
2: Igen, ez a vendéglőben viselkedni tudni, tehát lehet egyébként ez a, valaki mondta, hogy a maga biztosan rendelek, mondtam, hogy de hogy kellene rendelnem, azóta se tudom.
1: Kinga, minden bizonnyal vendéglátásban dolgozol, ez az, azt is tudjátok, hogy mennyi pénzünk van, én ezt azért megcáfolnám, nagyon, nagyon sokszor láttam, vagy tapasztaltam azt, hogy attól függően, hogy éppen ilyen szabados napot tartok-e, és az én hanyag, nem is tudom milyen stílusomban jelenek meg valahol, vagy éppen van rajtam egy zakó és egy kivasalt ing. Ne tudjátok meg a különbséget, ahogyan a személyzet reagál, hogy a személyzet köszön egyáltalán, a hangnem különbséget. Nagyon rosszul lövitek ti be vendéglátósok nagyon sokszor. Nem feltétlen a pénzen kell ez múljon, úgy gondolom, de már pedig nagyon sokan az alapján ítélnek. Mit tudom, bemész egy drágább üzletbe és hozzád sem akarnak szólni. És mikor odaállítasz mondod, hogy drága, mit tudom, termékkel, épp hogy rongyban szakad le rólad a ruha, mely nem foglalkoztál azon, hogy nézzék ki, mert így érzed jól magad, akkor meg mindenki lenyeli a gombócot a torkán, és hirtelen
0: kedvesek. Tehát azt mondod, hogy ha Horváth Gábor blézerben megjelenik, akkor az még nem jelenti azt, hogy sok pénze van, és akkor teljesen
1: van másképp. Az a blézer, tudod, tehát nem mindegy, hogy ilyen Houndemmes vagy Vuittonos blézerben jelensz meg. Tehát, hogy, de amúgy is a pénz meg mit árul el róla, attól, hogy pénzed van, lehetsz paraszt, tehát hogy ezt sose értettem. Hogy
0: ez miért, teljesen igaz.
1: Érted most. Na, de hogy én határozottan érzem a különbséget az alapján, hogy hogyan vagyok felöltözve.
0: Ez elég baj.
1: Hát az, ezért mondom Kingának, és most ez nem neked szólt, Kinga, személyesen, bocsáss meg, csak hogy írtad, hogy azt is tudod, hogy kinevelte és hogy mennyi pénze van. Szerintem nagyon sokan gondolják, vagy vélik azt, hogy tudják, hogy az illető kinevelte és mennyi pénze van, de nem minden a megjelenés. Bence? Igen, vagy nem igen, vagy...
3: Laza, habkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány-vágány.
3: Hétköznap délutánként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: nem pénz, nem neveltetés, hanem egyén kérdése az, hogy hogyan viselkedik azokkal, akiket egy kicsit úgy gondol, hogy maga alatt vannak, ranglistán.
1: Mit jelent ez, hogy ranglistán valaki alatt lenni? Ezt szerintem beszéljük meg egy kicsit a további.
0: Figyelj, a vezérigazgatóhoz képest a kapus úgyis lennebb van, ugye?
1: Hát akkor a kapun belül. A kapun kívül nincsenek. És itt van a nagy probléma szerintem a társadalmunkban.
2: Akkor várjuk a véleményeket a hallgatóktól is. 0730548888, jönnek a hírek.
3: Reklám. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
5: A Hiper Doktor Maxban hiperajánlatok várnak. Szeptember 30-áig 20% extra kedvezmény jár az aknésbőrre alkalmas termékekre, 20% extra kedvezmény a bébi ételekre és 20% extra kedvezmény a sportolóknak szánt termékekre. A kedvezmény kuponformájában érhető el, amely a következő vásárlások során használható fel a Hiper Doktor Maxban. További részletek a Hiper Doktor Maxban. Ember közelben, Doktor Max árakkal.
6: Az első téglától az utolsó simításig. A Szovátai Polaris több mint 20 éve melletted áll az építkezésben. Építőanyagok széles választéka, szakmai tanácsadás, gyors kiszállítás, még nehezen megközelíthető helyszínekre is daruss autóval. Keresd minket Facebookon, vagy Szovátán a Porajdi út 94 szám alatt. Polaris.com. Építsd velünk a jövőt!
7: Hey Siri, hol ismerhetem meg a jövőt?
8: Október 17-én Marosvásárhelyen.
7: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. Három humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő! Foglald le a helyed a limitless.news oldalon!
9: Még egy óra, és beleharaphatok a szendvicsembe. Kibírod? Kibírod?
10: Máté, mi a helyes válasz?
9: A kibéridósa húsüzem, házias ízei.
11: A kibéridósa húsüzem mindig jó választás a táskába. Helyi alapanyagok, családi receptek.
12: Keresd Maros és Hargita megye üzleteiben.
13: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: A következő napokban alapvetően csendes, száraz és napos őszi idő várható. Egyhangulag döntött a szociáldemokrata párt, hogy nem szavazza meg a Siegfried Murasán által javasolt kormányt, és több mint 700 millió eurós segélycsomagot különített el az Európai Bizottság a globális válságok és a migrációs kihívások kezelésére. Köszöntöm Önöket, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. Olyai Farkas születésének 250. évfordulóján emlékfát ültetnek október 4-én a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum udvarán, a Pónyi Kalma csemete a református temetőben a bolyaiak sírjánál álló fa hajtásából származik. Az oltóágakat Kecskemétre vitték, ahol új fa csemetéket neveltek. A rendezvényen ezeket a csemetéket is ünnepélyesen átadják. Bolyai Farkas végakarata szerint sírjánál emlékmű helyett Pónyi Kalma fáknak kellett állnia. Egyhangulag döntött a szociáldemokrata párt, hogy nem szavazza meg a Siegfried Murasán által javasolt kormányt, jelentette be Szorin Grindiano pártelnök a mai ülés után. A PSD képviselői ugyanakkor részt vesznek a miniszterjelöltek parlamenti meghallgatásain, és szerdán a kormány beiktatásáról szóló plenáris szavazáson is jelen lesznek. Szorin Grindiano szerint pártja továbbra is kész kormányra lépni, Siegfried Murasán kijelölt miniszterelnök viszont úgy véli, hogy a PSD döntése tovább mélyítheti a politikai válságot, és megnyithatja az utat az előrehozott választások előtt. A kormány beiktatásáról szerdán szavaz a parlament. Akár 3 évre is elveszíthetnék a jogosítványukat azok a sofőrök, akik a szemközti sávba hajtanak az autópályákon vagy a gyorsforgalmi utakon egy tervezet szerint. A szenátus elé terjesztett javaslat értelmében a jelenlegi 120 napos jogosítványfelfüggesztést a vezetői engedély teljes érvénytelenítésére cserélnék. A szabályszegőkre emellett komoly pénzbírság várna, és a szankció véglegessé válásától számított 3 évig egyáltalán nem jelentkezhetnének újabb járművezetői vizsgára. A tervezet indoklása szerint egyre gyakoribbak és sokszor halálos kimenetelűek a frontális ütközések a gyorsforgalmi utakon, ugyanakkor a jelenlegi büntetések nem eléggé szigorúak, éppen ezért az autósok nem veszik eléggé komolyan. A szigorítás viszont egyelőre még csak tervezet formájában létezik, az érvénybe lépéséhez mindkét parlamenti ház jóváhagyására szükség van. Több mint 700 millió eurós segélycsomagot különített el az Európai Bizottság a globális válságok és a migrációs kihívások kezelésére. A támogatás jelentős részét Afrikában a menekültek védelmére fordítják, valamint a Kongói Demokratikus Köztársaságban tomboló ebola járvány megfékezésére, de kiemelten támogatják a közel-keleti és az ukrajnai háború által sújtotta területeket is. Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke kiemelte, hogy a konfliktusok, a szélsőségek, időjárás és a megélhetési válság világszerte rengeteg embert érint, az EU üzenete pedig egyértelmű, Európa mellettük áll. A következő napokban alapvetően csendes, száraz és napos idő várható, az éjszakák és reggelek hűvösnek ígérkeznek, jellemzően 10 fok alá csökken a hőmérséklet, még a legmelegebb délutáni órákban 20 és 25 fok közötti értékeket mérünk.
1: Most pedig. Mondtam én már ma olyat, hogy életem egyik, de lesz még egy életem egyik ezzel a kapun kívül, kapun belül, egyformák vagyunk-e, vagy egyenlő rangúak-e?
0: Jó, azt mondja Bészabó Zsolt, Horváth Gábor, Kis Bence, a mikrofonok mögött egy újabb órát kezdünk meg.
2: Várjuk az üzeneteiteket, 0730548888, írhatok a Facebook oldalunkra is, vagy az alkalmazásba. Guns and Cookin-nal, On the Three Burners. Menjünk tovább. Itt a This Girl.
15: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
16: Vagányvágány.
15: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sínre tesszük a délutánokat.

0: Hallod, Alex Warren, van ez a Sabuzi, erősen nagy sztár lett, nem csak egy olyan nótát, de hogy nem akármikor leéneklem én is.
1: Szerintem egy kicsit tényleg olyan, hogy vannak ilyenek. Tudod, hogy mi a helyzet? Te mindig az előadókra mutatunk rá, de az a Sanda Gyarogy, hogy a zenei producer lesz mögötte. Emlékeztek, és akkor mondom erre a példát, amikor Timbaland volt a nagy sztár, úgy szólt Britney Spears-től, gyakorlatilag Michael Jacksonig minden. Ezt úgy, hogy Timbaland kifejtett, hogy ő meg Michael Jacksonban inspirálódott. Na, szóval ilyen dolgok vannak a zeneiparban, mi pedig rádió vagyunk és szeretünk beszélni zenéről.
2: És is
0: vendégről.
2: És a pincérekről. Igen, vendégről. Robert írja, hogy nem mondom az étterem nevét, de Borszéken van. Megérkeztünk oda, és én kértem 2 adag pacallevest, ki is hozták igazi nagy mennyiséget, én meg bepuszíltam. Erre kijött a szakács, és azt mondta, ha megeszek még egy adagot, igen, akkor ő állja a cehet. Na, ez is lement. A szakács nagyon jó fej volt, és látszott rajta, hogy jól esett neki, hogy jó a fűztje.
0: Ilyen sztorikat akarunk hallani.
1: Igen, tehát van ilyen, és nem igaz, hogy nincs. Sokszor volt olyan, hogy mentünk, és ez az fiúk, na, ti úgy néztek ki, gyertek, ez nincs rajta, mert kóstoljátok meg.
0: Te figyeljetek ide, azért gondoljuk akármit is erről a cikkről, ami azt állítja, hogy a pasast vidd el első alkalommal a vendéglőbe, és ott kiderül róla minden, de higgyétek el nekem, hogyha egy pasival elmegy egy nő a vendéglőbe, és az a pasi bepuszil 3 adag
2: pacallevest,
0: akkor
2: az rossz ember
0: tudsz,
2: nem lehet.
0: Mindent tudsz róla. Mindent. És nagyon könnyen eldöntheted, hogy kell neked, vagy nem kell neked.
2: Lelki szemeim előtt megjelent Bence, mert ő nagyon szereti a pacallevest.
0: De most figyelj, hogy néz neki Bence egy olyan nő mellett, aki, mit tudom én, nem állhatja azokat az embereket sem, akik pacallevest gyúrnak magukba.
1: Mondjuk azért, ha hazamegyek pacalozás után, akkor az szokott lenni.
0: Ezt már mondtad.
1: Igen, de azért elmondom, hogy vesd le minden ruhát. Én azt gondoltam, azért olyan ellenállhatatlan vagy, közben csak büdös pacalszagú. Na, de mindegy.
0: Hát igen.
1: Én attól a pacallevesre még mindig esküzöm, és köszönjük szépen Ferikének, hogy olyan pacallevest csinálom ilyent.
0: Irénkébe.
1: Ha nem ismeritek, igen.
0: Ferikének az irénkébe.
1: Így van.
0: Hát, ha nem ismeritek Ferikét, akkor az baj van.
1: Nem tudjátok.
0: Így van, így van. Jól van, nem a pacallevesről van szó, hanem igazából találtunk egy érdekes írományt, ami végre megfogta a fantáziánkat, és nem csak kötekedni tudunk az írójával, hanem azt kell mondjam, hogy ebben van valami. Tehát, hogyha meg akarsz ismerni valakit elsőre, akkor valószínűleg jobb nem a parkba hívni egy padra, ahol bemarketingelheti magát egy életre nálad, aztán, hogy kiderüljön 2 hónap múlva, hogy tényleg csak marketing volt. Sokkal okosabb dolog elvinni egy étterembe, egy olyan közegbe, ahol reagálnia is kell a környezetére.
1: Ne adj Isten, ahol van egy jó, a múltkor apropó pacalozásnál, hát azért valaki kiviselték magukat, mert mit tudom én, valami nem olyan tempóba készült, én ezt meg tudom érteni.
0: Ezt azért mondjuk el egy olyan helyen van, ez amiről mi beszélünk, hogy mondjuk betehetnék mondjuk a kommunista múzeumba akár.
1: Még, de nincsen ezzel semmi baj.
0: De azt mondom, hogy egy nagyon
1: korrekt,
0: tehát egy emberközeli, egyszerű hely.
1: Így van, nem egy 5 csillagos valami, nem is az a cél, és nem is akarjuk, hogy az legyen.
0: Kanti.
1: Ez a legfontosabb. Én pont ezt az atmoszférát szeretem. Gábor is ismeri, úgyhogy.
0: Gábor is volt már.
2: Igen.
0: És mi történt?
1: Na mindegy, semmi, nem volt valami, és akkor, hát ez milyen dolog? Ez mi az? Tudod, ugyanez, ahogy lásd, amit mondtál, hogy a káposzta, ez a savanyú káposzta, ez milyen. Lehet azt mondani, ne haragudjon, te valami mellé, mert nem tudom. Kaphatok-e egy másikat? Vagy nem is kell mondanod, már általában kicserik azt mondod, hogy ez nem így kusztusos, nem?
0: De...
2: Közben Laci ír egy üzenetet, én pincérként dolgoztam évekkel ezelőtt, és elárulom, nagyon hamar meg lehet állapítani, hogy milyen vendég ül az asztalnál. Van, aki kedves, normálisan kér, megköszöni, amit kap, és van, aki már rendeléskor úgy beszél veled, mintha a személyes szolgája lennél, és igen, mi pincérek ezt azonnal észrevesszük.
0: Ó, köszönjük szépen ezt az üzenetet. Nagyon-nagyon reméltük, hogy ír valaki, aki a másik oldalon van, mint kiszolgáló, mint pincér. Bár ha jól emlékszem, akkor Kinga is valami hasonló üzenettel jött. Mindkét oldalról várjuk a véleményeket. Addig is Joe Cocker örök slágere, Never Tear Us Apart szól a háttérben.

kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a radiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Ez volt a Kompat Disco a hősökkel közösen, minden rendben, mondják ők. Bence, mondtad a, még korábban, mert hát ugye összekötöttük ezt az egész vendéglős történetet, meg vendéglátós történetet azzal, hogy hierarchia, ki van felül, ki van lent, és mondtam, hogy a kapun belül.
1: Igen.
0: Te meg mondtad, hogy nem csak a kapun belül lesz, már mikrofonon kívül. Na de van nekem egy nagyon érdekes történetem, és kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok erről. Elutaztunk négy barát Németországba.
1: Javaslat.
0: De tényleg egy ilyen baráti kirándulás volt, ilyen pasis kirándulás, elmentünk egy eseményre, nem is az a lényeg, hanem az, hogy volt egy olyan pillanat, igen, fontos információ, hogy ketten, vagyis hogy mind a négyen ugyanannál a cégnél dolgoztunk, ketten felső beosztásban voltak, egyikünk

0: rosszul esett ez a gesztus. Annyira megalázó volt. Tehát ez egy teljesen civil helyzet volt.
1: Tehát, hogyha más kifejezte volna ki magát, akkor elfogadhatod volna?
0: Abszolút.
2: Igen, tehát azt mondja,
0: ne haragudj, igen. Egy érzékeny témáról muszáj beszélni. Légy szint,
2: most meg kell beszélni valamit ketten.
0: De valószínűleg ezt én úgy oldanám meg, hogy megkeresném azt a helyzetet, amikor a másik kettőt még csak jelzésértékűen sem implikálnám, bocsánat, a kifejezését.
2: Mit tudom én, ha egymás közt meg kell venni. Zsolt, gyere egy picit, mert valamit meg kéne.
0: De még az sem. Még az sem muszáj, mert mindezzel jelzel most
2: attól valamit. Attól függ, hogy miről
0: nem
2: van.
0: Volt sürgős, hát most mi legyen sürgős, érted, ott vagy a világ másik felén, tehát hogy se tudod megoldani.
1: De mégis te? Látod, hogy más a dolog, tehát hogyha barátnak nevezted ezt a két srácot, akkor a jellemük más a magánéletben, és más jellemet vesznek fel, amikor bekerülnek egy ilyen
0: vezetőbe. Vettek fel, mert hát gondolhatod, hogy nem maradtam csendben ebben a helyzetben.
1: Hát reméltem, hogy nem maradtál csendben.
0: Tényleg, na most...
2: ilyenkor a főnöknek elmagyaráztad, hogy ne haragudj, de...
0: Igen, elmagyaráztam, hogy figyelj, tehát ez a fajta gesztus, ez a fajta viselkedés még cégen belül sincs rendben, hogyha mi cégen kívül jóban vagyunk, de ha nem vagyunk jóban, hát sincs.
1: Tehát, hogy... Ez a most lemaradtuk, ez kb. Olyan, mint hogyha azt mondta volna, hogy tipli.
0: Érted, hogy egyből bekapcsolt benne, nagyon rosszul tud az embernek esni.
2: Ilyenkor az ember lehetőleg indulatból magyarázza el, hogy a másik megértse.
0: Érdekes módon nem indulatból magyaráztam, mert megértette és bocsánatot is kért.
2: Na, az legalább ennyi pozitívum van. Nem, mert ha megérti, van egyébként egy ilyen, hogy ez megint ilyen, hogyan viselkedik a pincére, de hogy mit csinál akkor a téved? Ezt jó egy emberről megtanulni az elején.
0: Ez igen, ez fontos. Tehát ez tényleg fontos. Például, hogy tud-e bocsánatot kérni, ez véleményem szerint egy
1: talán ez a legfontosabb.
0: Egy bődületesen fontos dolog. Így van.
1: Igen.
2: Hát meg időnként kellene tudni rendesen.
0: Mikor kértetek utána bocsánatot?
2: Tegnap.
1: Egy hete? 3-4 napja?
0: Én ma délelőtt.
1: De nekem is meg kellett tanulnom bocsánatot kérni, mert voltam olyan makacs régebb, legalábbis a jellemem ez nem nagyon tartozott az hozzá, hogy bocsánatot kérek, de hát meg kell tanulni.
0: Hát milyen érdekes, mert amikor beszéltünk a bullyingról, akkor mondtam, hogy nem feltétlen helyes az a mondat a szülőktől, hogy ne árulkodj. Viszont amikor azt mondták a szüleink, hogy kérj bocsánatot. Tehát igazából kényszerítettek arra, hogy te rávedd magad, hogy bocsánatot kérj. Oké, hogy az elején ez ilyen nagyon robotikusan ment, hogy akkor bocsánat. Tehát nagyon kényszeres, köszönöm Gábor. De hogy egy idő után, ahogy te is mondod Gábor, ráneveled magad erre a dologra, és vissza tudsz egy kicsit venni az arcból. Post Malone, hát úgy néz ki, hogy itt az amerikai hősök itt elleptek bennünket.
2: 0730 88 88, nem csak a játékra lehet regisztrálni, hanem hozzá lehet szólni a műsorhoz. Mit mond el egy emberről egy ilyen helyzet? Írjátok meg nekünk.

0: Chemical és a Post Malone, mi pedig ott maradtunk el gondolatban, hogy ugye mit mond el egy emberről, vagy mennyi mindent elmond egy emberről az, hogy hogyan viselkedik egy adott helyzetben. És azon gondolkoztam, hogy pincérekkel szemben, ahol egy kicsit van azért egy, nem mondanám, hogy alárendeltségi helyzet, de mégis. Mert te mondod meg, hogy mit szeretnél. Ugyanakkor szerintem a pincéreket kéne a legjobban szeretni, hiszen ők italt és ételt hoznak nekünk. És akkor itt jön be következő kategória, a kajaszállító futár, ugye sokat beszéltünk róluk is, és az a legdurvább, tehát ezt én is időnként kell magam fékeznem, amikor valamilyen oknál fogva megcsúszik a rendelés, mert elő tud fordulni, hogy akkor ne harapjam le a fejét, de ilyenkor mindig azt szoktam, hogy nem a futárral veszekszem, hanem azzal, aki a kaját össze kellett pakolja legalább.
1: Meg mindig van két
2: oldala.
1: Hát
2: igen, de van olyan eset is, amikor a kaja már össze van pakolva, viszont a futár későn megy érte.
1: Hát az is egy történet. Mondom, mindig van két oldal, mert pont a minap volt, hogy fú, és pont ez jutott eszembe, hogy most mondtál te, Bence, hogy pont beszéltem egy futárral, és mondtam, hogy hát milyen rossz lehet ilyenkor dolgozni, hétvége volt, és mondta, főleg, hogyha ennyi a lemondott rendelés, és kérdeztem, hogy miért mondják le a rendeléseket, és mondta, hogy nagyon sokszor ugye az étteremben, hogy túl sok a rendelés, már nem tudom én, de van olyan is, hogy az alkalmazás rosszul működik, azt mutatja, hogy kell még várni 20 percet, ő már ott van, elbiciklizett a város másik felébe, és akkor a megrendelő visszamondja, mert hogy nem szeretne még 20 percet várni, ő meg vissza kell menjen. És érted, ez az, amit mi nem látunk. Tehát ezek a dolgok, amiket mi nem láthatunk,
0: mondok
1: mert rendszerhiba meg.
0: Hogy attól függ, hogy ki tervezi meg az utat. Mert van olyan, aki egyszerűen ott név valamit odanyom, és akkor persze megy össze-vissza a futár, nem az optimális vonalat választja. Egyébként nézd meg, hogy vannak olyan alkalmazások, őket annyira nem szeretjük, de néha azért használjuk, ahol van ilyen, hogy prioritás, tehát hogy neked hozzák először a kaját, és ezért valamennyi pénzt elkérnek.
1: Mert hogyha mindenki prioritást használ, hogy ott vagyok.
2: Akkor igen.
0: Nyilván, de ezt nem tudod, arra gondolsz, hogy csak te használod. Én azért nagyon-nagyon-nagyon azt gondolom, hogy az éhes emberrel nagyon nehéz és nagyon kellemetlen vitatkozni. Én legalábbis tudom, hogy borzalmas vagyok, amikor éhes vagyok.
1: Ez jó, azt tetszik ez az üzenet, erre még így nem gondoltam ebben a kontextusban, de nagyon tetszik. Írja nekünk Csabi. Sziasztok, pláni a pincérekkel kell tudni viselkedni. Ők azok, akik szószoros értelmében bele tudnak köpni a levesbe.
0: Ezt meséljem el, hogy ez egyik haverom New Yorkban, Soho-ban volt pincér, egy nagyon-nagyon, egy olyan vendéglőben, ahova nem járnánk.
1: Gondoltuk, Bence, hogy nem kökösbe a...
0: kökösi Soho-ban. Hát a New Yorki Soho-ban. Ott is az volt, hogy másik, tehát az, hogy mondta, hogy minden nap küldtek vissza ételt, vagy mit tudom én, reklamáltak, mondta, ez rendben is van, ennek is van egy módja, de a másik olyan reklamációt nyomott le, és kihívta a séfet, mondta, hogy hát ne tudd meg. Mondta, hogy a legjobb vendéglőben is előfordul, ennek Michelinje nem volt. Nem tudom, hogy Michelin vendéglőbe beleköpnek-e a kajádba, de szerintem ott is úgy fel lehet húzni a séfet, hogy a végén egy csula belemegy.
1: Tehát mindenhol ki lehet hívni a séfet, és el lehet vele beszélgetni. Van egy ország, ahol inkább ne. És az Olaszország. Tehát amennyire kedvesek a kiszolgálók, és nyájasak, sokaknak túl nyájasak az olasz kiszolgálók, mert tényleg azok, meg nagyon elővigyázott.
0: Láttam, a séfet ne akarod látni. Kidobtak.
1: De ne, tehát ha látod a szakácsot, menekülj.
2: Tehát jó, de nekünk nem az olaszoknál volt, Franciaországban volt, ezt már meséltem Párizsban, hagymalevest tettünk a párommal, és utána pincér megkérdezte, hogy minden rendben volt-e, hagyunk-e borravalót, vagy kiválasztjuk, tudjátok a terminálon, hogy mennyi borravalót hagyunk neki, és mondtuk, hogy nagyon édes volt a hagymaleves, úgyhogy nem
1: tessék, tehát
2: te az úgy megsértődött az a pincér, hogy bement, mondom, ilyenkor vajon a séf ez eljut az...
1: Igen? Hát biztos lehetsz benne, de van olyan, hogy ki is jön. Olaszországban mindenképp. Tehát, hogy ő nekik annyira szívügyük.
0: Hallod, és nem kell fizessél, de ordibálva ki fognak ordítani a vendéglőben.
1: Tehát hidd el, hogy inkább fizetnék kétszer annyit.
2: Sértődik
1: ennyi?
2: Igen.
1: De amúgy ez jó jel. Tehát gondolj bele, hogyha valaki ennyire komolyan veszi azt, amit csinál, akkor mennyire jó lehet a kajája, vagy mennyi mindent beletehet abba az ételbe. Na.
0: Igen. Aztán, hogyha neked túl édes volt, lehet, hogy veled van a baj. Lehet, hogy vele van a baj. Igaziból francia hagyma levessel szerintem nem volt összehasonlítási alapod, ejsze.
2: De, mert azelőtt egy másik étteremben volt, ugyancsak Párizsban, és ott finom volt a hagymaleves.
1: Gábor, ő hagymaleves szakértő, nem mondja.
0: Igen, is. Tudom, Zsolt, te Belville-ből már vágod a kérdést. Tim Impala és a Dracula szól itt.

0: és építőanyag áruházát, Nordellor. Modern önkiszolgáló rendszer, helyben történő festékkavarás, bármilyen árnyalatban és verhetetlen árak. Legyen szó szerszámgépekről, faanyagokról, bilkalemezekről, vagy akár főző és melegítő csempekájákról. Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Ráadásul csak itt kapható a minőségi Kreaton tetőcserép is. Nordellor. 3 évtizede a vásárlók szolgálatában. Maros-Szentgyörgy, Erdélyi út 185.
1: Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa-György utca 14 szám alatt, a Mures Mall közelében, az új Supermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között.
2: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
3: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
4: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
5: Eleged van a rohanásból, hagyd ott a város zaját és irány Vármező. Friss levegő, horgászat, pihenés, ma is persze a friss Vármezői bisztrán.

0: A pincérekről és a felszolgálásról is beszélgettünk ma a Vagányvágányban. Írja nekünk a Rokmalac, a vendéglátás is egy művészet, egy jó pincért nem kell hívni, az annyira figyelmes, hogy észreveszi, ha üres a tányérod, a poharad, és tapintatos, hogy nem zavar meg beszélgetés közben. Ehhez iskola kell és rátermettség meg karakter. Mert el tudja rontani a napodat, viszont helyre is tudja hozni. Az étel az másodlagos. Hát, jó.
1: Van ebben egyébként is, tényleg. Tehát az a típusú vendéglátás, amiről Rokmalac beszélt, az azt hiszem, hogy nálunk azért elég rendesen kihalt. Mert az igazi jó szakemberek egy jelentős része elment, és a vendéglői kultúra nem csak a pincét feltételezi, hanem a vendéget is. Azt azért tegyük hozzá. Rendelni is tudni kell, udvariasan rendelni. Hogy mondtad, Zsolt? Ja, tudom, mit hagytunk ki. A lesz. Egy kávé lesz. Ugye ezt szoktuk mondani.
2: Igen, megkértelek benneteket, ezt valahogy sűrítsük be ebbe az órába. Én nagyon-nagyon szeretném, és felhívnám mindenki figyelmét. Ez egy nagyon-nagyon sértő formátum.
1: És nem szégyen azt mondani, hogy kérek szépen egy kávét.
2: Így van, így van. Tehát ez a lesz,
0: vagy szeretnék egy kávét.
2: Egy kóla lesz, vagy egy kávé lesz, ez olyan szinten pökhendi, de ne haragudj meg. Tehát mi az, hogy lesz?
1: Van
2: nem
1: egy
2: lesz.
1: Barátom, akinek adott ponton kávézója volt, és ő mondta, hogy lesz? Mitől?
2: Így van. Tehát mitől? Attól lesz, hogy kéred.
1: Attól lesz, hogy megcsinálja valaki.
2: De ugye, főleg a fiatalabbakon látom, nem is köszönnek, érted? Oda megy a pulthoz, és azt mondja, hogy ugye egy kóla lesz. Jó napot kívánok!
0: Ez valahonnan örököltük, szerintem ez régebb
2: kólát,
0: is így volt,
2: kérem nem? Szépen, nem tudom, hogy kérek szépen egy kólát. Ennyi.
1: Igen.
2: Nem kell körben nyalni a pultot, nem erről beszélünk. Csak ez a kóla lesz, ez úgy nem
0: De
2: tudom.
0: Mondom, ez valahonnan örököltük.
2: De én nem tudom honnan, mert hogy én csak
0: Tehát az idősebb korosztály is használta ezt.
2: Hát én nem hallottam, például az én környezetemben, családi környezetben. Nézd,
1: lehet arhaikus, de ezt le kéne vetni. Tényleg igaza van Zsoltnak, hogy nem szép. Tehát, hogy nem probléma, hogy kérek szépen egy kávét.
2: Na, de mindig gondolja arra, hogy nagyanyádnak mondaná, de hogy egy mézes kenyér lesz.
0: Lesz.
2: Mondanád, de nagymamának...
0: Aztán akkorosan lehet.
2: Tényleg. Mindig gondolj erre. És ha úgy érzed, hogy nem megy át, akkor gondolj arra, hogy valószínűleg másiknak se esik jól a pult másik felé.
1: És van még egy másik. Lehet, hogy a Székelyföldön elcsúszik. Most képzeld el ugyanaz Budapesten.
2: Na ne félj. Ott tényleg. Azt képzeld, de mondjuk Budapestek is tudnak olyat. Má, ez a már. Gyere
1: de
2: már.
1: Ez csak
0: nekünk. Oda már az más jelent.
2: Ez tudom.
0: Nekünk fura.
1: Ez a csináld már meg?
2: Igen.
1: Ez Erdélyben erre kinyílik a bicska a zsebben.
2: Na de ugyanúgy szerintem Magyarországon is, hogyha bemész, azt mondod, hogy pizza lesz, akkor megmondják, hogy lesz.
1: Na mitől? Megcsinálod, hogy milyen nyolja.
0: És az úgy elfogadhatóbb, hogyha oda teszed a márt. Tehát egy pizza lesz már. Akkor már így.
2: Na, ha meg akarsz verődni, akkor...
1: Gábor, figyelj, ha úgy akarsz kérni a vendéglőből valóban, kapsz egy...
2: Ha jól emlékszem, Gábor is így kért egyszer, nem tudom, hamburgert, azt hiszem. Igen,
0: cheeseburger lesz. Nem már, ne vigyél be engem az erdőbe.
1: Mert van az, amikor megkérdik, hogy mi lesz, akkor még megmondod, hogy hazamenés.
2: Jó Isten.
3: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: figyeljetek, Aga népe, hogyha eddig nem derült ki számotokra, hogyha bármilyen szakértelemre szükségetek van, akkor tudjátok, hova kell fordulni. Mindent is tudunk a vendéglői etikettről, meg mindenről.
1: Hát és ne tudjátok meg, hogy a következő órában, tehát a kávé aromájáról is megszakítani
0: mindent.
1: Tehát...
0: mindent tudunk róla.
1: Gondoltam, hogy levesszük a mellényt, de a szakértői mellényt akkor még hagyjuk magunkon egy órán keresztül.
0: Mit mondjunk egyebet? Azt mondjuk, hogy tartunk egy apró pici szünetet, addig megkóstoljuk a kávét, hát ha valami mély gondolat eszünkbe jut róla.
2: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
4: Reklám.
5: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
6: Itt az ősz, és a tavalyi cipőd már nem az igazi?
7: Akkor irány a Camo Shoes! Női, férfi és gyerekcipők pénztárca barátáról.
6: Ráadásul most minden vásárlás mellé ajándékutalvány jár.
7: Így a következő cipővásárláson még kedvezőbb lehet. Várunk a Camo üzleteiben. Marosvásárhelyen a Kövesdombon és a Bolyai utca 10 szám alatt. Camo Shoes. Cipők mindenkinek elérhető áron.
8: A Tifel több mint 30 éve gyárt környezetbarát festékeket és lakkokat. Bútorhoz, parkettához, lambériához vagy kültéri fafelületekhez, beltéri és kültéri lakkokat, pácokat találsz számtalan árnyalatban. Október 25-ig Tifel lakvásárlása mellé ajándék ecsetet kapsz. A teljes kínálat a tifel.ro oldalon található.
9: A Brico-ban szeptember 30-áig minden 5000 lejnél magasabb értékű moduláris konyhabútor esetében a beszerelést ingyenesen biztosítjuk számodra. Brico. Együtt, munkára készen.
10: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: A következő napokban is alapvetően csendes, száraz és napos őszi idő várható. Hosszú hétvége vár a diákokra és pedagógusokra október elején, és tízezrek próbálták elhagyni Romániát a Ceausescu diktatúra utolsó éveiben, derül ki a Securitate archívumából, ma nyilvánosságra hozott adatokból. Jó napot kívánok, jönnek a részletek is a hírek mikrofonjánál, Rigmányi Eszter. Közel 100 millió lejjel egészítette ki a Maros megyei tanács a megyei közintézmények finanszírozását a 2026-os költségvetés kiigazításával. A legnagyobb 94,9 millió lejes kiegészítést a Maros megyei klinikai kórház kapta. További 1,7 millió lej jut a Dicsőszentmártoni Dr. Gheorghe Marinescu kórháznak, 1 millió lej a Maros megyei könyvtárnak, 846 ezer lej a Maros művészegyüttesnek és 764 ezer lej az őrzőszolgálatnak. A Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság 457 ezer lejt kap a fogyatékossággal élők juttatásaira, további 750 ezer pedig egy segesvári nappali gondozási projektre. 8,83 millió lejes támogatást nyert a Maros-Szentgyörgyi önkormányzat a polgármesteri hivatal felújítására és bővítésére. Az épületet hőszigetelik, korszerűsítik a fűtési, víz és elektromos rendszereket, napelemeket és hőszivattyúkat is felszerelnek, valamint beépítik a tetőteret. A munkálatok idején a hivatalnak és az ott működő családorvosi rendelőknek is ki kell költözniük. Erre várhatóan jövő nyáron kerül sor, addig elkészítik a műszaki tervet és kiválasztják a kivitelezőt. Hosszú hétvége vár a diákokra és pedagógusokra október elején. Október 5-én hétfőn nem tartanak tanórákat, ugyanis az oktatás világnapja miatt. A tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet értelmében így a hétvége péntektől hétfőig tart, az iskolába pedig október 6-án kedden kell visszatérni. A következő hosszabb szünet az őszi vakáció lesz, amely október 24-től november 1-jéig tart. Tízezrek próbáltak elhagyni Romániát a Ceausescu diktatúra utolsó éveiben, derül ki a Securitate archívumából, ma nyilvánosságra hozott adatokból. 1987 és 1989 között több mint 47 000 új kérelmet nyújtottak be az NSZK-ba való végleges kivándorlásra, és több mint 35 000 kaptak engedélyt a távozásra. Közben több mint 5 500 külföldön maradtak egy hivatalos utazás után, 2 243 pedig illegálisan lépték át a határt és jutottak el Németországba. A sikeres szökések többsége a nyugati határon történt. Az adatok szerint különösen a német nemzetiségűek próbáltak nagy számban kivándorolni.
12: Marco Rossi két helyen változtatott a magyar labdarúgó válogatott 23 fős keretén az Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája mérkőzés előtt. A sérült Redzic, Damir és Tóth Rajmund helyére két újonc hátvéd Doktori Csáron és Várkonyi Bence került be. Szalai József sem utazott el a csapattal Belfastba, így továbbra is várnia kell válogatott bemutatkozására. Az Észak-Írország-Magyarország találkozó ma este 21 óra 45 perckor kezdődik. 9 év kihagyás után ezen a hétvégén visszatér a Forma 1 a malajziai Sepang International-re, igaz rendhagyó módon Bahrajni nagydíj néven rendezik meg a futamot. A közel-keleti háború miatt elmaradt bahrajni verseny pótolják Malajziában, ahol legutóbb 2017-ben szerepelt a Forma 1. A jelenlegi mezőny jelentős részének új lesz a gyors és fizikailag is megterhelő pálya, miközben a csapatoknak 9 éves adatokból kell kiindulniuk. A hétvégén 30 fok feletti hőség várható, és a trópusi eső is megnehezítheti a versenyzők dolgát. A futam vasárnap romániai idő szerint 10 órakor rajtol.
11: A következő napokban alapvetően csendes, száraz és napos idő várható, az éjszakák és reggelek hűvösnek ígérkeznek, jellemzően 10 fok alá csökken a hőmérséklet, még a legmelegebb délutáni órákban 20 és 25 fok közötti értékeket mérünk.
0: Most pedig. Ha van közületek olyan, aki mer még kávézni, akkor az nyújtsa fel a kezét, úgyse látjuk, megígérjük, hogy nem látjuk. A lényeg az az, hogy én eldöntöttem, hogy olyan ember akarok lenni, akit azért fizetnek, hogy a kávé illatának hatását kutassam, és ezért pénzt kapjak. Ez a minden vágyam, mindjárt kifejtjük, hogy miért.
1: Ez a személy, akinek ez a vágya, az Bészabó Zsolt, itt van Kis Bence és Horváth Gábor, van még egy óránk a mai vagányvágányból, megyünk tovább.
13: Van zenénk is hozzá, Dean Lewis felvételével fogunk indulni, I hate that it's true, utálom, hogy igaz, vagyunk néha így.
14: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
15: Vagányvágány.
14: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: But it's true, I'm still in love with you.
1: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
2: A Vagány-vágány.
3: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga.
1: Rádió Gaga.
2: Slágerek és új zenék.

0: most fogozzatok meg.
1: Na.
0: Tehát én már kezdem úgy érezni, hogy azért így országokra lebontható valamilyen szinten, hogy a bizonyos ország bizonyos kutatói milyen típusú kutatásokat végeznek. Tehát az amerikaiak nagyon imádják ezeket a tech dolgokat. Tehát, hogy felfedezték, hogy nem tudom mi, hogyha a csiptetőt rácsipteted a fület cimpájára, akkor mi történik. Akkor vannak ugye a britek, akikről tudjuk, hogy a brit tudósok az mit takar. Igazából nem feltétlen angliai vagy nagy-britanniai tudósokat takar. És akkor vannak a japánok, akik a világ legpihentebb dolgait képesek kutatni. Például azt, hogy a kávé még mielőtt meginnád, milyen hatással van az agyra. Hát konkrétan itt az illatra gondolnak. Hát azt most kérdezem én, hogy mekkora kutatás kell ahhoz, hogy tudjuk, hogy reggel, mikor ébredsz, és tegyük fel a párod már elkezdi a kávét főzni, az milyen csodálatos élmény megérezni a kávénak az illatát, és a tudat, hogy neked nem kell félálmosan azt megtenned, hanem már valaki előtted megtette.
2: Elvileg nem is szabadna még egy órát ébredés után kávét inni, mert a természetes ébresztő hormonjainkat fejbe ütjük. Az a baj, most megittam a kávét, erre a természetes ébresztő hormonjaim felé.
0: Bekapcsoltak.
2: Nem, mert elvonultak, és a természetes altató hormonjaim jöttek elő.
1: Gábor, akkor hány órával hamarabb kellene felkelned ahhoz, hogy megihassd az első reggeli kávédat?
2: Hát igen, tehát, hogyha egy órával előtte mindegy.
0: Szülyeség, de amúgy, ha lehetett volna pénzben fogadni, én fogadtam, hogy Bencinek ez lesz az első mondata erre a hírre, hogy egy óra után kitartja ezt be?
2: Én.
1: Tehát kelés után egy órával ihatod meg az első kávét.
0: Tehát akkor reggel felkezdem kávézom?
2: Nem.
0: Úristen.
1: Hogy a jó Isten?
0: Tehát én sokszor nem megyek el a WC-re. Inkább képes vagyok a lábaimat X-ben tartani, és úgy főzöm le a kávét.
1: Így vagyok én is. A csipáim még nincsenek kinyílva, de már egyből a kávéfőzőhöz nyúlok.
2: Hát ez nektek most már elment ez a dolog. De hogyha nem kávéznátok egy hónapig, akkor sokkal jobban ébrednétek, passzívabb, kevésbé
0: én
2: passzívabb
0: lennék. Bence.
2: Hogy ébredsz?
0: Jól.
2: Hogy? Mitől jó?
0: Hát nem tudom. De
1: főleg egy ilyen ledolgozott hétvége után gondolom, hogy nagyon könnyeden és jól ébredtél
2: reggel is. Charlie angyalaiban van egy ilyen, hogy Cameron Diaz kipattan az ágyból és elkezd táncolni. És ilyen moziban én néztük, hogy ki a nagy nyavaja ébred így. Mindenki úgy ébred. Most már ráadásul abban a korban, hogy
0: de ez annyira frusztrál, amikor mellette csinálja valaki, és te még mit tudom, félig alszol.
1: Hát azért hagyjátok, hogyha Cameron Diaz hamarabb kellene, mint én, és ott táncolna nekem a nagyszobában, vagy akár a hálóban, szerintem jól ébredik.
2: Feleséget hamarabb kell, mint te?
1: Igen.
2: És akkor jól ébredsz?
0: Táncol.
1: Mindig táncol.
2: Igen,
1: persze, az ahogy táncol.
2: Madácsi csergésre, ilyen Disney figura. Jó, kérembe.
0: Na nézzük meg, mit mondanak itt a tudósok a dologról.
1: Igen, azt mondják a japán kutatók, hogy pontosabban arra jutottak, hogy önmagában a frissen fűt kávé illata is együtt járhat a hangulat és bizonyos agyi aktivitási mintázatok változásával, még akkor is, ha egyetlen csepp koffein sem jut a szervezetbe.
2: Ez nem ilyen Pavlovi reflex?
0: Azt akartam mondani, hogy ez már Pavlov bácsi.
1: Nem, én a placebo-ra gondoltam.
0: Hát, nem feltétlen. Nem, tehát a kávé placebo hatásáról arról már sok kutatás született. Ezt inkább Pavlovhoz kötném én is. Tehát, hogy ezek az illatok meg hangok, tehát főleg, hogyha presszóval főzitek a kávét, vagy hogy mondják, akkor az a hang, az tényleg beindítja azokat a dolgokat, amelyeket általában a kávéhoz kötsz.
1: Tehát, de így vagyunk a kotyogóssal is, nem?
0: Mert sok minden le vagyunk így.
1: Hát jaj.
0: Van az a tipikus hang, amikor egy ilyen vékony dongájú bugyidnak a szélit megfogott, és kihúzott, és így elengedett, csak akkor úgy csattan a bőrön. Na, aha, az is például beindít dolgokat az emberben.
1: Egy-két dolgot beindít.
3: Magánvágány.
4: Pletykálunk.
3: Informálunk.
4: Eligazítunk. Sírre tesszük a székelyföldi délutánokat.
3: Ez is a Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

az élet az otthonodtól. De a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiogaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neked van, a Gaga veled van.

0: halljátok-e, Pavlóik? Szóval, nálatok mi indít be mit? Mert hogy itt azt mondják a japánok, hogy a kávé már azelőtt felébreszt, hogy megkortyolnád. De nem teljesen, csak egy kicsit.
1: Ezt a reklámból ismerem, hogy bejön a kávé illata az ajtón is.
0: Meg átmegy az egész házon.
1: Én ebben nem hiszek, én az ilyen gestapós kávét szeretett, hogy berúgja a hálószobahajtaját, belérúg egyet a vesénbe, és

0: Nem ihattak, tehát az elég, hogy leraktak előjükbe friss kávét, de nem ihattak belőlük 5 percig.
1: Ebből nem az van, csak hogy rendkívül ideges leszel tőle?
0: Azt akartam mondani, hogy szerintem ide nem hívtak ilyen székely embereket, mert előnyben, ha kirakják a kávét, se nem szabad megígyom, most ott én 5 percig kell szagolgassam, na néztek volna nagy hullámot ott, ne fi. A gép kiakadt. De azt mondják, hogy a résztvevők, ebben a kutatásban résztvevő alanyok összességében, többségében inkább nyugodtak lettek ettől az illattól.
1: Tehát a kávé illata, kávézóban én azért már láttam ideges embereket, akik ott dolgoztak, szóval én ezt sem mondanám, hogy...
0: Sőt, ugyanezt történik a kávézóban, amikor kikérdez a kávédat, hogy folyamatosan sisteleg a kávégép, érzed a kávé illatát, de nem hozzák. Én ettől se leszek nyugodt.
1: Igen, én is, amikor már negyed órája várom egy kávé, mi gondolkozom, milyen nyomját lehet egy negyed órát a kávén főzni?
0: Na, azt mondják, hogy az érdekes, hogy az energikusságuk nem nőtt számottevően. Mitől kellett volna nőjön? Tehát most milyen szint kéne megnövekedjen? Hogy
1: én megittem a kávét, már attól is ásítozom. Mi lett volna, nem is iszom meg. Tehát, hogy ez is egy kérdés.
0: Szóval azt mondják, hogy nem feltétlenül pörget fel az illata, inkább bizonyos negatív érzéseket tompít. Tehát, hogyha nagyon idegesek vagytok, főzzetek le egy kávét, még akkor sem nem kávéztok, szipogtassátok.
2: Szürcsölgessétek.
0: Ne, most mondom, nem
1: csak,
0: szabad
1: csak
0: inni.
1: Csak illatolgasson.
2: Ja, jó, oké.
1: A szagát próbáld meg magadévá tenni. Egyébként tudjátok, a múltkor voltam egy ilyen kávés dolgon, és mondták, hogy hogyan kell szakszerűen kávét kóstolni. Szürcsölve.
2: Nem úgy,
0: de ez gyakorlod is száll a jó Istennek.
1: Igen, én úgy szoktam. Én szoktam szürcsölni.
2: Igen. Nem idegesít mást az, hogyha szürcsölöd a kávét.
0: De,
2: ez pont olyan, mintha a levest is szürcsölöd.
0: De
1: azt is jobban érzed szürcsölve, mert a levegő jobban szétoszlatja a magát, a folyadékot a szádban, és a nyelvednek nagyobb felületén tudod érzékelni, tehát sokkal jobban és intenzívebben fogod érezni az ízét.
0: Nem beszélünk inkább Brad Pittről.
1: Nem tudom, hogyha ott a szárban.
2: Tudjátok, melyik evési kultúrában volt nagyon meghatározó a szürcsölés? A kínaiak ezt csinálják a vendéglőben. Folyamatosan azt hallottam, hogy szürcsölik a nagy.
0: Na ne fél, vetnél egy nyaklást, hogy nem szégyelj magad, te. Na jó, nem szép dolog a szürcsölés, az a lényeg, hogy azt mondják a kutatók, nem is kell kávézni, mert a szíved békén hagyja ez a dolog, az EEG mérések alapján viszont az agyi működést azt valamilyen szinten befolyásolja, úgyhogy ha nyugodtak szeretnétek maradni, de a szíveteket kihagyni ebből a történetből, akkor ne kávét ígyatok, csak kávét szagolgassatok. Hülyén néz ki, tudom, de azt mondják ezt a japán kutatók.
2: Holnap reggel egyet kávét szagolgatunk, jó?
0: Én biztos nem.
3: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: rájöttem, hogy ez a hip-hop ez annyira elmosott mindent, de mindent lemosott a porondról, hogy képzeljétek el, hogy meglepetésemre azt a jelenséget figyeltem meg, hogy az emberek számára is elfogadható lett, hogy ez a szétfítelésnek következményeképpen majdnem minden előadó produkciójának felében playbackről megy legalább két hip-hop betét. Mert ahhoz, hogy a dalaikat elő tudják adni az előadók, gondolom olyan gázsit kellene kérjenek, hogy mindenki élőben ott legyen a színpadon. Flor Tomitól Betonhoffin keresztül Echoig,
1: Pogányindulóig,
0: meg Parnograszték 12-en. Főleg Parnograszt, ugye lassan mindenkivel van egy ilyen fittye. Bocsássatok meg a nem tudom, a magyar nyelv húszáraitól kérek elnézést a fit miatt, de ennek nem igazán van magyar megfelelője.
2: Vendégszereplés.
3: Vendégszereplő.
2: De ahogy fitnek hívjuk magyarul.
0: Fitnek hívjuk, mert ez egy
2: featuring modern. Tulajdonképp még egy angol rövidítés, mondjuk nem is.
0: Magyar.
1: Koprodukció?
0: Igen. Hát modern fogalom. Talán. Nem feltétlen, mert nem az jelenti. Nem együttműködés ez, hanem igazából. Ez igen. Na mindegy, de hogy azt figyeltem meg, hogy az emberek számára meg totál természetes lett, hogy szól a repbetét, és nincs ott a pasas a színpadon. Tehát ez még annál is rosszabb, hogy valaki ráénekel a saját hangjára.
2: Figyelj, én azért igen. Emlékszem arra, amikor Csárdi szegény ügybe volt rúgva, mint Szándokán Ádám anyák napján, ugye, és tusványosan fellépett. Egymaga kapaszkodott a mikrofonon, de köszönöm a zenekar nevében, és egyedül volt a színpadon. A zenekar az full playback volt, nem tudom, ez valami 90 akárányban.
0: Ismerek, van egy barátom session dobos, és az egyik híres táncdalénekesünk kell járták Erdélyt, Erdély turné volt.
2: Bocsát, igen.
0: Azt hiszem rájöttél, igen. Na, az a lényeg, hogy a dobos mesélte, hogy ők meg a háttérben gyakoroltak a következő jazz koncertjükre, olyan szinten playbackről ment a teljes zene, hogy ők oda csak díszek voltak oda téve.
2: Figyelj, az is előfordul, ez ilyesmi.
0: De nem, azt akartam mondani, hogy valahogy lehámoztuk magunkról ezt a legyenek azért zenészek a színpadon, még olyan is zenész tesz a színpadra, akinek tényleg egy DJ elég lenne, nagybogi.hu. Na és közben meg mennek a hip-hop betétek a playbackről.
2: De figyelj, nekem a kedvenc playback felvételem az volt, hogy a Maident, az Iron Maident nem hagyták, hogy élőben játszanak. És az volt,
1: hogy... Hogy érted, hogy nem hagyták?
2: Nem tudom, valami.
0: De tényleg ezt hallottam. Nem, de annak valami hangosítás technikai
2: nem
0: dolga
2: tudom,
0: volt.
2: Mi volt. Igen, az a lényeg, hogy felvételről kellett játszani. És ezek még hülyeskedtek. Adott ponton a dobos is énekelt, miközben ugye felvétel alapján dobolt. Nem akartak abból titkot csinálni, hogy ez bizony felvételről megy. Utána a BBC elég ideges volt, olyan BBC-s akción volt rájuk, hogy hát ilyet azért nem illik csinálni, mondták, hogy bocs, mi nem szoktunk felvételről játszani. Bává.
1: Én egy másik jelenségre hívnám fel a figyelmet, legalábbis amit így az elmúlt időszakban tapasztaltam, az amerikai előadóknál, akik jönnek Európába is turnézni, többek között 50 Cent, vagy ugye a Vibe-on voltunk, nem tudom, tavaly vagy tavaly előtt volt Jason Derulo, yeah. És ugye az első két dala után el is jöttünk a koncertről, hogy Amerikában nem az a megszokott, hogy élőben is pont ugyan hangminőségben vagy minőségben szóljon az adott dal, hanem hogyha elmész 50 Cent-nek egy koncertjére, akkor nem ugyanazt hallod, mint egy CD-n vagy akár Spotify-on.
0: Hát, tehát a legnagyobb különbségek élő és felvétel közt valószínűleg a hip-hop és rap előadók közt vannak.
2: Kevesen tudják.
1: Hát igen, csak valahogy mi úgy voltunk nevelve Európában, hogy mi azt szeretnénk hallani egy koncerten is élőben, mint amit hallgattunk.
0: De amúgy ez hibás. Ez hibás felfogás, de innen folytatjuk.
4: Színre tesszük a délutánokat. Vagy

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a székelyudvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám.
1: Apa, honnan van ez a színes festék? Olyan menő a szobán.
2: A Nordellorból, kisfiam. A festéket ott keverték ki pontosan olyanra, amilyet te választottál.
1: És az új polt meg az elszámok?
2: Mind ott vettem. Az új önkiszolgáló üzletben tényleg minden van, ami a barkácsoláshoz kell. Gépek, szerszámok, faanyagok, cserepek és lemezek, míg csempek, ájhák is. Ráadásul verhetetlen árakon.
1: Akkor hétvégén csináljuk madáretetőt.
3: Nordellor. Családok, otthonok, álmok partnere. Maros-Szentgyörgy, Erdélyi út 85.
4: Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Muresvet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macskapanzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen.
5: Sőt, a gazdi jelszóval most 20% kedvezmény jár.
4: Muresvet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
6: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
7: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
6: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
8: Kezdődjön jól az új tanév.
9: A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
10: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A LAM-nál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlam.ro.
11: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
12: Jelentkezz a hochland.ro/carriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a recrutare@hochland.com e-mail címre.
13: 10 előadás, 2 bérlet, teljes évados élmény.
14: Indul a Bekecs Táncszínház új évad a Szovátán és Nyárád Szeredában. A bérlet mindkét városban 150 lejbe kerül. Foglald le most a helyet 0755-289-832. Új évad, új színházi élmények két helyszínen. Te ott leszel?
0: A reklám után.

0: Na tehát ott tartottunk, hogy úgy érzette Zsolt, hogy hibás felfogás az, hogyha elvárjuk egy előadótól, vagy akár egy zenekartól, hogy a koncertjén ugyanazt a minőséget hozza, mint mondjuk egy CD-n, vagy akár...
1: És szerintem igen. Mert azért megyünk koncertre.
0: De miért? De nem. Tehát Európában ez volt a megszokott.
1: Az egy dolog, de hogy azt pont erre próbáltam rávilágítani, hogy véleményem szerint ez egy hibás felfogás, mert hogy magát a felvételt, tehát ha valaki úgy nyomja le a koncerten, mint a színpadon, mint hogyha hallgatnád te a lemezen, amit már hallottál 200 000-szer, az neked nem ad pluszt.
2: Nem értek egyet azzal, amit te mondasz, tehát hogy Gábor nem azt mondta, hogy pont azt halljad, hanem hogy pont úgy nem halljad.
1: Jaj, a minőség.
2: Hallottál el a élő felvételt?
1: Értelek most már.
2: Félre értek. Istenem, teljesen hogy teljesen hogy áll a fejed. Nem tud énekelni.
0: Hát ez volt Jason Derulo élő példa. A vibe-on.
2: Hát ugye jó, nem az a mi az autotune, minek hívják, amit igen, ezek használnak. De hallod, érted, hogy próbálja a mikrofont valahogy kinyomni, mert tündérkém jól néz ki, csak énekelni nem tud. Na itt kezdődnek a bajok. Tehát én az olyan zenésszel, aki nem tud zenélni, bácson hát szakmát.
1: Igen, az annyi a probléma, hogy ezeknek az előadóknak a többsége annyi effektet használ a fölvételeken, tehát annyira meg van pakolva mindennel a hangjuk, hogy ezt nincs, ahogy ők élőbe lehozzák.
2: Tehát hogy nem van egy csomó fickó, aki ezt meg tudja csinálni.
1: Amúgy igen lenne, csak veszünk nagyon sokba kerülne.
2: Édes barátom, tehát hogyha erre adod a bőrödet, ne lepődjél meg utána.
0: Na de egyszer fel tudom hozni példaként például Robbie Williams-et. Tehát én ugye a budapesti koncertjén egyik évben ugyanazt hallottam, mint hogyha egy kazettán, vagy akár CD-n, vagy YouTube-on hallgattam volna meg Robbie Williams-et. Tehát azért jó, persze az élő koncertnél egy kicsit eltér az eredetitől, vagy de attól az a minőségtől, de mégis az.
2: Meg Robbie Williams koncerten hallottam azt, hogy véletlenül fogott hamisat, és még látott egyet a fején így mozdít, és ez nem így kellett volna, de tehát, hogy az előfordul, innen élő. Amikor minden tökéletes, az gyanús.
1: Ezért hallgattunk koncertfelvételeket amúgy meg.
2: Egyébként meg talán így a legjobb és a legprofibb koncertélményem, ami valaha volt, az Eric Clapton. Tehát úgy szólt, mintha albumról szólt volna, nyilván látszott, hogy nem felvétel, csak hát ugye, ami az ő ujjában benne tehát van, azt sokan irigyelhetik.
1: Az, hogy a hangminőség az olyan legyen, azzal egyet értek, viszont az, hogy az dalokat, meg a zenét, az pont úgy nyomja le, azzal nem
2: értek egyet.
0: Nem, persze.
2: Olyan Clapton is mélyebbre vette, már nem tud olyan magasokat kiénekelni, mint fiatal korában, nincs is ezzel baj.
1: Hát meg mindig van a plusz szólók, azért jár az ember koncertre, kapjon valami pluszt ahhoz képest, amit hallgat otthon, ne csak azért, hogy lássa a majmot a színpadon szögdösni. Tehát ez a
2: valahol a távolban.
1: Igen, valahol
2: a korábban.
1: Kivetítőn. Na de valamelyik nap nem beszéljük egyszer csak meg, hogy történt ez, hogy a magyar zeneiparban a hip-hop lenyomott, de mindent lenyomott a palettáról szépen lassan?
0: De nyugodtan beírhatjuk magunknak. Egyet dumáljunk erről is.
1: Na, mert hogy engem ez nagyon foglalkoztat ez a jelenség. Nagyon furcsa, mert úgy gondolom, hogy ez egy megkésett valami, és éppen ezért egy nagyon korcs jelenség. Szerintem.
3: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

Radio Gaga. Radio Gaga Mureș. Șlagere și muzică nouă.